0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Itt egy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött, első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz

0: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádió!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Paprikajan. Csí.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen azt csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkúra ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen

0: Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csirípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Ed Mushaw.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Elindul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elindul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6-14 éves korosztálynak. Idén az erdő és fenntarthatóság, illetve az erdei életközösség és a talaj után a biológiai sokféleség kap kiemelt figyelmet. A programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Csaknem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Megsokszorozódott a tiltott helyen dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is a fővárosi közgyűlés döntése óta. A 24.hu megtudta, az első fél évben csaknem 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterületfelügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben. A fővárosi közgyűlés február végén fogadta el Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom akkori frakció vezetőjének javaslatát. Eszerint a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság szükség esetén a kerületi közterületfelügyeletek bevonásával hatékonyabban léphet fel a megállóhelyi dohányzási tilalom betartása érdekében. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a francia AFP-nek azt mondta, Brüsszel mindaddig fenntartja az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Amikor padlón vagy, legalább szedjél fel onnan valamit.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottam.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatás.

0: A kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál. A gondos ura program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról! Most ön is ott lehet kedvence koncertjén! Hungary Live!
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live! Teremtés koronája! Az igazi pasis műsor!
6: Teremtés koronái! Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Idén a megszokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. 500 segédcsomagot osztottak ki Nepálban. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette a járatokra, eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsitnak pedig sajátos

0: és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Szakítva az eddigi társelnöki rendszerrel, új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, közölte a párt frissen megválasztott elnöke szombaton az MTI-vel. Tóth Benedek Csanád elmondta, az MKKP szombati taggyűlése az elnökség október 15-ig tartó mandátuma előtt tartott tisztújítást. A testület döntése alapján a párt háromfős elnökséget választva működik tovább. Tájékoztatása szerint a két elnök helyettes Váradi Zoltán és Budai Sándor lett. Az újonnan megválasztott elnökség mandátuma 4 évre szól. Jelezte a párt eddigi két társelnöke, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna nem indult a vezetői tisztségekért. Szeptember 10 és 13 között tartják az idei Kraftsör Fesztivált a Dürer kertben. A 4 napos eseményen megközelítőleg 30 hazai és régiós sörfőzde, több sörszaküzlet és mintegy 300 különböző sör várja a látogatókat. A fesztiválon minden nap koncertekkel, DJ és selector szettekkel, valamint változatos street food kínálattal találkozhatnak az érdeklődők, közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, a Kraftsör Fesztivál először 10 éve 2016-ban kezdődött Kőbányán, az esemény azóta a hazai kisüzemi szintér legfontosabb találkozójává nőtte ki magát. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, éjszakon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli eszél, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban még erős lesz, gondoskodjunk bőrünk védelméről.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. 2 órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma szeptember 7-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 16,5 fokot mutatnak a hőmérők. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
3: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót. Műsorajánló.
4: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Foglalkozni menjek neki a busztalapon.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 7-én köszöntjük a Regina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A latin eredetű név az azonos latin szóból származik, jelentése pedig királynő, királylány és úrnő. A név becézése Regi, Regike, Regus, Reguska, Gina, Ginus és Ginácska, jeles viselője Dukai Regina, énekesnő, valamint ön kedves Regina. Ezen a napon, szeptember 7-én a Reginák mellett köszöntjük még Admira, Begúnia, Dumáta, Dusán, Dusánka, István, Ivor, Kúsa, Lél, Mabella, Menyhért, Mábel, Márkus, Psziché, Rea, Rege, valamint Stefán nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1533-mal kezdünk, szeptember 7-én Londonban megszületett első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja, aki 1558-tól 1603-ig volt Anglia királynője. Az ő nevéhez fűződik Erzsébet korához, Anglia virágkora nagyhatalmi helyzetének megszilárdítása. Első Erzsébetnek sikerült Angliát vezető tengeri hatalommá tennie és megszilárdítania a protestantizmust Európában. Folytassuk a 17. századdal. 1666. szeptember 7-én London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. A londoni nagy tűzvészben a Towertől a Templeig, a Temzétől Smithfieldig porrá égett a város. Ugorjunk a 19. századra. 1831. szeptember 7-én megszületett Victorien Sardou, francia író, drámaíró, Puccini Tosca című operáját az ő azonos című drámája ihlette. Maradjunk még a 19. században. 1866. szeptember 7-én született Tristan Bernard, francia író, humorista, lapszerkesztő. Leghíresebb műve a Tékozló fiú. Folytassuk a 20. század elejével. 1901. szeptember 7-én a budapesti Kertész utcában megnyílt a Fészek Művészklub, amely nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Maradjunk még a 20. században. 1912. szeptember 7-én megszületett David Packard, a Hewlett-Packard cég egyik alapítója. Folytassuk. 1941-ben szeptember 7-én született Mezei György, labdarúgó, edző, szövetségi kapitány és főiskolai tanár. Ugyanebben az évben, azaz 1941. szeptember 7-én született Súrján László, orvos, politikus. Folytassuk. 1946-tal szeptember 7-én meghalt Gót Sándor, színész, rendező és műfordító, színészpedagógus. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 7-én született Gloria Gaynor, énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ഹുബി റേഡിയോ.
1: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
2: És szólt az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. szeptember 7-e, hétfő. Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Emélkedés. A kassai vértanúk ünnepén egy olyan szakaszt olvasunk az evangéliumban, amely a hitvallás és a bátorság mélységét tárja fel. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Ez nem puszta vigasztalás, hanem iránytű azoknak, akik akár életük feláldozása árán is Krisztushoz akarnak tartozni. Az üldözések idején a félelem valós. A vértanúk nem érzéketlen emberek voltak, hanem olyanok, akik a félelem ellenére is hűségesek maradtak. Az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem a szeretet ereje, amely legyőzi a félelmet. Jézus nem csak az üldözés lehetőségéről beszél, hanem arról is, hogy mennyire fontosak vagyunk az atyának. Minden szál hajatokat számon tartják, mondja. Akinek életünket köszönhetjük, az nem hagy minket magunkra életünk során. Az Istenbe vetett bizalom adhat erőt akkor is, amikor a világ logikája szerint veszteség ér minket. A hit megvallása nem mindig végződik vértanúsággal, sőt, ez a ritkább. Hitünk megvallása sokszor a csendes, de határozott döntéseinkben nyilvánul meg, amikor nem hallgathatunk az igazságról, amikor megvalljuk keresztény meggyőződésünket akkor is, ha az kényelmetlen. A kassai vértanúk áldozata bátorítás a tanúságtételre. Ők azért haltak meg, mert hűségesek maradtak Krisztushoz. Mi pedig nap mint nap új lehetőséget kapunk arra, hogy megvalljuk őt szóval, tettekkel, hűséges szeretettel. Uram Jézus Krisztus, te megígérted, hogy aki megval téged az emberek előtt, azt te is megvallod mennyei atyád előtt. Add, hogy ne féljek, amikor ki kell állnom az igazságért, és ne szégyeljem hitemet akkor sem, ha nevetség vagy elutasítás jár vele. Adj bátorságot, hogy hűséges maradjak hozzád minden körülmények között, és ne csak szavaimmal, hanem életemmel is tanúságot tegyek rólad. Tekints irgalommal azokra, akik ma is üldöztetést szenvednek érted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a felmérések szerint azok az emberek, akik napi átlagban 6 óránál kevesebbet alszanak, jóval összeszedettebbek és hatékonyabbak, mint alusztékonyabb társaik?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma a kelet ízeivel szeretném önöket megismertetni. Távol-keleti csirkecsíkokat hoztam önöknek sáfrányos rizssel. Hozzávalók 4 személyre. 40 dek a csirkemellcsíkokra vágva, 2 szál vékonyabb pucolt sárgarépa, julienre vágva, 20 dek a champignongomba, szeletekre, 1 darab nagyobb vágott hegyes erős paprika, zöld paprika, egy pupozott tevőkanálnyi kristálycukor, só, bazsalikom és szójaszósz. Az elkészítési módja a következő. Felhűített serpenyőben kristálycukrot kezdjük pirítani. Figyeljünk arra, hogy a cukrot ne karamellizáljuk ki teljesen, hanem rakjuk rá egyből a csirkecsíkokat. Ezután a julienre vágott sárgarépa következik, ezzel is megpirítjuk a csirkecsíkokat. Ezután hozzáadjuk a szeletetre vágott gombát és a karikára vágott hegyes erős paprikát. Gyors lángon átpirítjuk, sóval, bazsalikommal, és én egy kis fokhagymával is szoktam ízesíteni, de a fokhagymát, ha kihagyjuk, jó lesz úgy is, szóval sóval és bazsalikommal ízesítjük. Szójaszósszal felengedjük, beforraljuk. Köretként sáfrányos rizst ajánlok hozzá, de hogyha kurkumával készítjük a rizst, az is kiváló.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem, esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Folytatjuk műsorunkat. Ma Regina nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánk területén 16,5 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon a török Buda napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1490-ban a szűkebb királyi tanács úgy határoz, hogy Mátyás király fia, Korvin, János herceg jeggyessét, Bianca Sforza milánói hercegnőt második Ulászló számára kell feleségül kérni. 1825-ben megkezdte működését Pesten az ország első jelentős likőr és szeszgyára, Schuller Mihály tulajdonaként. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
5: Hobby rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, forduljunk most a mai nap hátralévő részéhez, ahol a délelőttöt a 8. órában Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád nyitja, amelyet az óra 10. percében Szabolcsal készült sztárportré követ. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva egészségedre című műsora várja az érdeklődőket, majd 11 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a facsipesz ad hangot a témának. Délben a déli hír összefoglalóval tartunk lépést az aktuális hírekkel, hogy ezt követően 13 órakor a délután műsorba merülhessünk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 15 órakor az autós magazin, a négy ütem várja az autórajongókat, majd 16 órakor a réteg magazinok keretében a hét prózája Zsoldos Árpád irodalmi rádió műsora, a Take Away a BBC angol nyelv leckéje, valamint Zentai Tibor rádióamatőr műsora, a QTC szerkesztő Rózsa Dezső kerül adásba. 17 órakor a Live Hungary műsor a legnagyobb hazai előadók koncertjeivel kedveskedik nekünk, hogy ezt követően 18 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk le a nap hírei felől, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor vers, esti mese, kabaré, a Nap érdekessége című műsorban riport, interjú és tudósítás hallható, majd 20 órakor ismét Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád szólal meg. 20 óra után 21 órakor Szabolcsal készült sztárportré következik, amelyet 22 órakor Turcsányi Sipos Éva egészségedre című műsora követ. A napot 23 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz zárja. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Cosm.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétfői nap gazdasági képe veggyes érzelmeket kelt, miközben a globális és hazai folyamatok is jelentős változásokat hoznak. A budapesti értéktőzsdén a növekvő kereskedési forgalom ellenére is csökkenő trendet mutatott a részvényindex, ugyanakkor az OTP részvények kapcsán elképesztően optimista, 58-0 forintos árfolyamot sejtető jóslatok keringenek a piacokon, ami figyelemreméltó kilátásokat fest a magyar bankpapírra. Mindeközben a devizapiacokon a forint gyengüléssel zárta a napot, mivel a főbb devizákkal szemben veszített értékéből, bár az euró és a dollár viszonya nagyjából stabil maradt. A lakossági szinten pedig komoly aggodalmak merülhetnek fel az új uniós szigorítások miatt, 2 millió magyar otthon, különösen a vidéki háztulajdonosok ingatlana érintett lehet, ami hosszú távú, húzós éveket jósolhat számukra. A makrogazdasági kontextust egy érdekes elméleti megközelítés is színesíti elemzések szerint, ha Magyarország az Egyesült Államok 51. tagállama lenne, a gazdasági súlyunk alapján nem elhanyagolható pozíciót foglalhatnánk el, ami jól mutatja az USA egyes tagállamai által produkált, világszinten is vezető teljesítmények skáláját. Végül, de nem utolsó sorban a pénzügyi biztonság terén is fel kell élesednünk, hiszen a hatóságok és a média is figyelmeztet a pofátlan banki csalások újabb hullámára, ahol a csalók ügyintézőnek kiadva próbálják meg kifosztani a számlatulajdonosokat, szerencsére az áldozatok egyre tudatosabbak, és nem mindig esnek a csapdák áldozatául. Egy rövid szünet után visszatérünk.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatának hallgatóit, ahol a nap legfontosabb eseményeit követjük nyomon. Vietnám nemzeti ünnepének alkalmából szívmelengető gesztusokkal emlékeztek meg a keleti Lam Dong tartomány vak tagjairól, akik 150 ajándékcsomagot kaptak jótevőktől és kereskedőktől. Hazánkban a Rákosmenti Lámpás Klub új vezetője, Gelencsér Bence, történelmi előadással mutatkozik be a közösségnek a közelgő klubnapon. Nemzetközi szinten is halad az inklúzió, hiszen a párizsi Rock and Sound Fesztiválon élő audiodeszkripcióval segítik a látássérült közönség koncertélményét. Itthon pedig jelentős jogi változásról számolhatunk be, szeptember 6-tól közterületen póráz nélkül sétáltathatók a segítőkutyák, ami nagy könnyebbséget jelent a vakvezető kutyás felhasználóknak. Ugyanakkor a portálunkon olvasható egy aggasztó bűncselekményről is, amelyben egy hallássérült idős férfit támadtak meg Bátony terenyén. A részletes háttérinformációkért és a további friss hírekért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. Sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jó reggelt!
2: Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára. Halálos áldozatokat követelt a tájfun Kelet-Kínában. Ma derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmos körte ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek fajtától függően. A kigyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonyára pedig csökkent tavaly óta. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológia rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat.

0: közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában Kelet-Kínában, ahol a tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette vasárnap a kínai állami média. Több mint 1 tucat ház megrongálódott vagy összedőlt, többen életüket vesztették. A kínai állami televízió szerint a csapadék több helyen földcsuszamlásokat és más természeti károkat idézett elő. A hatóságok mintegy 600 ezer embert evakuáltak a veszélyeztetett tengerparti és szárazföldi területekről. Ma derült napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 7-e, hétfő. A fővárosban ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Pedneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Ma 8 órától a 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fúti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak kedden esti.
2: Hobbyradio.hu.
9: A rádiót!
10: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma szeptember 7-e van, és Regina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A fővárosban 16,7 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon a Török Buda napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel, és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid szünet után visszatérünk.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 7-én köszöntjük a Regina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A latin eredetű név az azonos latin szóból származik, jelentése pedig királynő, királylány és úrnő. A név becézése Regi, Regike, Regus, Reguska, Gina, Ginus és Ginácska, jeles viselője Dukai Regina, énekesnő, valamint ön kedves Regina. Ezen a napon, szeptember 7-én a Reginák mellett köszöntjük még Admira, Begúnia, Dumáta, Dusán, Dusánka, István, Ivor, Kúsa, Lél, Mabella, Menyhért, Mábel, Márkus, Psziché, Rea, Rege, valamint Stefán nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1533-mal kezdünk, szeptember 7-én Londonban megszületett első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja, aki 1558-tól 1603-ig volt Anglia királynője. Az ő nevéhez fűződik Erzsébet korához, Anglia virágkora nagyhatalmi helyzetének megszilárdítása. Első Erzsébetnek sikerült Angliát vezető tengeri hatalommá tennie és megszilárdítania a protestantizmust Európában. Folytassuk a 17. századdal. 1666. szeptember 7-én London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. A londoni nagy tűzvészben a Towertől a Templeig, a Temzétől Smithfieldig porrá égett a város. Ugorjunk a 19. századra, 1831. szeptember 7-én megszületett Victorien Sardou, francia író, drámaíró, Puccini Tosca című operáját az ő azonos című drámája ihlette. Maradjunk még a 19. században, 1866. szeptember 7-én született Tristan Bernard, francia író, humorista, lapszerkesztő. Leghíresebb műve a Tékozló fiú. Folytassuk a 20. század elejével, 1901. szeptember 7-én a budapesti Kertész utcában megnyílt a Fészek Művészklub, amely nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Maradjunk még a 20. században, 1912. szeptember 7-én megszületett David Packard, a Hewlett-Packard cég egyik alapítója. Folytassuk, 1941-ben, szeptember 7-én született Mezei György, labdarúgó, edző, szövetségi kapitány és főiskolai tanár. Ugyanebben az évben, azaz 1941. szeptember 7-én született Súrján László, orvos, politikus. Folytassuk, 1946-tal, szeptember 7-én meghalt Gócz Sándor, színész, rendező és műfordító, színészpedagógus. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 7-én született Gloria Gaynor, énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
2: És szólt az Úr Mózesnek: szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket.
0: Hobby Rádió.
3: 2026. szeptember 7-e, hétfő, Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Elmélkedés. A kassai vértanúk ünnepén egy olyan szakaszt olvasunk az evangéliumban, amely a hitvallás és a bátorság mélységét tárja fel. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Ez nem puszta vigasztalás, hanem iránytű azoknak, akik akár életük feláldozása árán is Krisztushoz akarnak tartozni. Az üldözések idején a félelem valós. A vértanúk nem érzéketlen emberek voltak, hanem olyanok, akik a félelem ellenére is hűségesek maradtak. Az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem a szeretet ereje, amely legyőzi a félelmet. Jézus nem csak az üldözés lehetőségéről beszél, hanem arról is, hogy mennyire fontosak vagyunk az atyának. Minden szál hajatokat számon tartják, mondja. Akinek életünket köszönhetjük, az nem hagy minket magunkra életünk során. Az Istenbe vetett bizalom adhat erőt akkor is, amikor a világ logikája szerint veszteség ér minket. A hit megvallása nem mindig végződik vértanúsággal, sőt, ez a ritkább. Hitünk megvallása sokszor a csendes, de határozott döntéseinkben nyilvánul meg, amikor nem hallgathatunk az igazságról, amikor megvalljuk keresztény meggyőződésünket akkor is, ha az kényelmetlen. A kassai vértanúk áldozata bátorítás a tanúságtételre. Ők azért haltak meg, mert hűségesek maradtak Krisztushoz. Mi pedig ma nap mint nap új lehetőséget kapunk arra, hogy megvalljuk őt szóval, tettekkel, hűséges szeretettel. Uram Jézus Krisztus, te megígérted, hogy aki megvall téged az emberek előtt, azt te is megvallod mennyei atyád előtt. Add, hogy ne féljek, amikor ki kell állnom az igazságért, és ne szégyeljem hitemet akkor sem, ha nevetség vagy elutasítás jár vele. Adj bátorságot, hogy hűséges maradjak hozzád minden körülmények között, és ne csak szavaimmal, hanem életemmel is tanúságot tegyek rólad. Tekints irgalommal azokra, akik ma is üldöztetést szenvednek érted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Simátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelj rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: Bobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a felmérések szerint azok az emberek, akik napi átlagban 6 óránál kevesebbet alszanak, jóval összeszedettebbek és hatékonyabbak, mint alusztékonyabb társaik?
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1490-ban a szűkebb királyi tanács úgy határoz, hogy Mátyás király fia, Korvin János herceg jeggyessét, Bianca Sforza milánói hercegnőt második Ulászló számára kell feleségül kérni. 1825-ben megkezdte működését Pesten az ország első jelentős likőr és szeszgyára, Schuller Mihály tulajdonaként. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a pusztába!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatának hallgatóit, ahol a nap legfontosabb eseményeit követjük nyomon. Portálunkon olvasható, hogy Vietnám nemzeti ünnepének alkalmából szívmelengető gesztusként ajándékokat kaptak a Lam Dong-i vakközösség tagjai, miközben itthon a Rákosmenti Lámpás Klub új vezetője, Gelencsér Bence történelmi előadással mutatkozik be. A kultúra és a befogadás jegyében a párizsi Rock and Sign Fesztivál is újdonságot kínál, élő audiodeszkripcióval teszi hozzáférhetővé a koncertélményt a látássérült közönség számára. Hazai jogi környezetünkben is jelentős változás történt, hiszen szeptember 6-tól a segítőkutyák, így a vakvezetőkutyák is póráz nélkül sétálhatnak a közterületeken. Ugyanakkor a bűnözés sem kíméli a sebezhető csoportokat, amint azt a nógrádi városban történt, egy hallássérült idős urat ért támadás is példázza. Ezekről a sokrétű hírekről és a mögöttük álló összefüggésekről részletesen beszámoltunk. Kiemelték a szakemberek, hogy a társadalmi befogadás és a jogi szabályozás egyensúlya kulcsfontosságú a mindennapi élethez. A teljes cikkekért és a további részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsa velünk a nap hátralévő részében, hiszen a délelőttöt Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád nyitja reggel 8 órától, majd 9 órakor Szabolcsal készíti el a Sztárportré című adást. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva vezeti az Egészségedre című műsort, amelyet 11 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz követ. Délben a déli hírösszefoglalóval tartunk össze, hogy napra kész maradjon, majd 1 órakor a délután című műsorban hallhat interjúkat, riportokat és tudósításokat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 3 órakor a 4 ütem autós magazin várja az autórajongókat, 4 órakor pedig a Réteg magazinok keretében hallhatja a Hét prózája Zsoldos Árpád irodalmi rádió műsorát, a Takeaway a BBC. Angol nyelvleckéjét és a Zentai Tibor rádió amatőr műsorát, a QTC-t, amelyet Rózsa Dezső szerkeszt. 5 órakor a Live Hungary műsorban a legnagyobb hazai előadók koncertjei szólalnak meg, 6 órakor pedig az esti hírösszefoglalóval zárjuk a nap híreit, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 7 órakor vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás várja a hallgatókat, 8 órakor pedig újra Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád hangjai töltik be a teret. 9 órakor Szabolcsal készíti el a Sztárportré című adást, 10 órakor Turcsányi Sipos Éva vezeti az Egészségedre című műsort, és éjfél előtt 22 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz zárja a mai nap programjait. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. Ma erősen felhős lesz az ég. Jelenleg 16 fok van. A hőmérséklet 16 és 27 fok között mozog majd. A hőérzet 25 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A levegő páratartalma 53% lesz, ami kellemes érték. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV-sugárzás értéke 5, ami mérséklet. Csapadékra nem kell számítani. 124 irányból érkező könnyű szellő várható. Holnap erősen felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb pedig 33 fok körül alakul. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Eső vagy zápor nem valószínű. 190 felől enyhe szellő érkezhet. Időnként 26 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Holnap után várhatóan időnként felhős lesz az ég. 21 és 33 fok között mozog majd a hőmérséklet. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadékra nem számíthatunk. 165 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 14 km/órás sebességgel. Időnként 37 km/órás széllökések is előfordulhatnak. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. 8 órától kezdődik a Népzenei Kavalkád című műsorunk. Búcsúzik Önöktől Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra.
0: Jó reggel!
2: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Halálos áldozatokat követelt a tajfun Kelet-Kínában. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette a járatokra, eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MT-vel. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, éjszakon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli eszél, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban még erős lesz, gondoskodjunk bőrünk védelméről.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Szeptember 7-e, hétfő. A fővárosban ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Penneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz szerelve közlekedik.

0: Ördöngős, vizesi muzsikát hallottunk az elmúlt percekben. Hidegen fújnak a szelek. Énekelte a muzsikás együttes és Sebestyén Márta Nem arról hajnalig című lemezükről, amely 1986-ban jelent meg. Ezt a felvitelt még Kallós Zoltán gyűjtötte a 60-as években. Felvitel érdekessége az, hogy ennek a felvitelnek eredetileg nincsen szövege, a szövegét Ifjú Csóri Sándor és a muzsikás együttes komponálta. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. A mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Ferenc István köszönti önöket. Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a muzsikás együttes és Sebestyén Mártával. Azt gondoltam, eső esik. Ez a következő felvétel címe.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: következő dal címe Régen volt, soká lesz. Dudál ifjú Csóri Sándor, énekel Sebestyén Márta.
1: Hobbi Rádió MP3 télen-nyáron.

A következő dal címe Én csak azt csodálom. Énekel ifjú Csóri Sándor, közreműködik a Muzsikás Együttes.

Most pedig hallgassunk meg egy Somogyi Rab éneket. Ez a felvétel a lemez címadó dala. Énekel ifjú Csóri Sándor, közel működik Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes. Nem arról hajnalik, ez a felvétel címe.

A következő felvételen Sebestyén Márta énekel. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, ez a következő felvétel címe. Ennek a somogyi népdalnak az erdélyi változatát hallgassuk meg. A felvétel érdekessége az, hogy Sebestyén Márta az Angol beteg című filmben is szerepelt ezzel a felvétellel.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Utazzunk most el Ázsiába, egészen pontosan Belső Mongóliába. Ezen a vidéken, valamint Tuvában használják a torok vagy dorombéneklést. Ennek többféle technikája van. Ezt úgy adják elő, hogy egy hangon énekelnek, és azon belül a felhangokból hoznak ki különböző dallamokat. Ebből fogok most egy pár példát mutatni.

A belső mongolia népzenében egy vonós hangszert, egy pengetős hangszert, valamint a torokéneklés mellett dorombot is használnak. Most a vonós hangszert hallottuk, és közben valaki valamiről beszélt. Most azonban jöjjenek a torokéneklési példák.

0: Csubi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Az utolsó felvételen azt utánozzák, hogy amikor a kazasztánok Genghis Khanék csapata harcol a kazasztánokkal. A hangszerekkel még a lódobogást és a lónyerítést is utánozzák.

무슨 이민은 세계 이민은 위치 애튼 희복이다 해모증 해모증 후공무여 징기스 징기스 징기상 앵무르튼 기대를 민주 심기대

Önök a Népzenei Kavalkádot, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Felgyorsult a golf áramlat. Ma derült napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanítnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lanár Judit hozzátette, jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek, mondta a miniszter. Megdőlt az országos melegrekord szombaton, a korábbi csúcs egy évet élt, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt hitták, szombaton hideg front vonult át az ország felett, előtte azonban még az Alföld délkeleti részén 35 Celsius fok köré is felmelegedett a levegő, az ország más részein viszont már több fokkal alacsonyabb maximumokat mértek. Hozzátették, a Békés vármegyei Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovácsházán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet szombat délután. A 36 fok így az új napi országos meleg rekord, ugyanis erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, amelyet tavaly regisztráltak Körös Ladányban és Körös Szakánon. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrában. A Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt az érintett területek azonnali kármentesítésért a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A tüntetők szerint a hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna.

0: Kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljó új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
1: Fájdalom csillapító.
0: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
2: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
3: Nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Szeptember 7-e, hétfő. A fővárosban ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Pedneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Ma 8 órától a 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fúti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak kedden esti.
8: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
9: Amikor adódik egy olyan helyzet, ami szerinted egyáltalán nem vicces, de mások körülötted egyszerűen mindenki nevet, akkor téged elkap a nevetés, és sodrózsz te is, vagy pedig inkább megmaradsz Lévius, és figyelgeted, hogy hát ez igazából ez nagyon nem vicces, amin itt most mindenki neve.
10: Jó, hát attól függ, tehát hogyha valami humoros akar lenni, nem bánt senkit, és nálam nem üti meg a nevetési szintet, és mindenki megszakad, akkor nyilván én is mosolygok, de ez egy ilyen udvariassági dolog. Más. De ha mondjuk bántás ér valakit, amit valaki viccesnek, vagy minden jelenlévő viccesnek tartja, az, hogy mondjuk gúnytűznek valakiből, az biztos, hogy nem fogok nevetni velük, se illemből, semmilyen. Inkább az dühöt vált ki belőlem.
9: Szóvá teszed?
10: Biztosan.
9: Mondjuk úgy, hogy ti ezen nevettek?
10: Nem, hát... Az a minimum, hogy ezt mondom, hogy ti ezen nevettek, biztos, hogy tovább mennék. Biztos, hogy tovább mennék.
11: Varga Lévius, pszichológus, tréner, zenész.
10: Biztos, hogy tovább mennék.
11: Hajdú Klára, énekesnő.
12: Amikor még mondjuk tinédzser korunkban, vagy 20-as éveimben, amikor még itt szeretnénk tartozni valahová, akkor lehet, hogy ezen nevetünk, és úgy teszünk, mintha vicces lenne, csak azért, hogy elfogadjon az a közösség. És aztán nyilván, ahogy kialakul az embernek az egyénisége, meg már nem feltétlen sodródik az árral, vagy akar minden áron tartozni valahová, akkor azért lehet, hogy felvállalja ezt, hogy ez inkább ciki, mint hogy vicces lenne. De bántani ezért nem bántok senkit, hogyha valakinek mondjuk nincs humorérzéke, vagy nem jó kapoénok, amiket szór. Nem jó kapoénok. Ha vannak, mit tudom, egy többen, és egyet kipécézvei, nagyon gúnyosan kinevetik, de úgy, hogy ez szerintem egy kicsit ilyen szándékos is, mert sokan ezzel leplezik a saját zavarukat, igen, hogy azzal mutatják magukat erősnek, hogy bántanak így másokat, mert ezt mondjuk nem csípem.
9: De véletlenül is egyébként tényleg bele tud keveredni az ember, hogy mindenki nevet, ahogy mondod, és a közösséghez tartozás élmény, hogy akkor véletlenül belekeveredik az ember is, hogy már te is nevetsz.
12: Igen.

0: Most már azt mondod, hogy most már vagy annyira Klára.
1: Azt gondolom, hogy most már megérettem arra, hogy így ne feltétlen tartozzak csak azért egy ilyen csapathoz, akik így nevetnek másokon, vagy akik minden áron akarnak valami vicceset mondani.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
3: Hogyha valaki mesél vicceset, viccet, vicces a sztori, mit tudom én, a maga módján.
0: Hát a maga módján.
3: Mondjuk nem annyira, akkor én nevetek, lehet, hogy nem annyira intenzív és hosszú az a fajta nevetés, de nem fogok dacolni a tömeggel.
0: Egyébként pedig most gondoltam csak bele abban, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a nevetés is tud nevetést kiváltani. Tehát, ha összejön egy társaság, akik nevetnek, akkor te már csak azért is nevetsz, mert te is örülsz annak, hogy de jó nevetnek, és a nevetésük miatt is nevetsz.
3: Nekem ez megy, igen.
0: Vannak egyébként, nem tudom, vannak-e most is, de én hallottam már olyan csoportokról, akik összejárnak, direkt hangosan elkezdenek nevetni, hogy aztán a többiek is bekapcsolódjanak.
3: Ez érdekes.
4: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
6: Ha újra kezdeném, ha újra kezdhetném, újra kezdeném.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Az én életemben én azt gondolom, hogy az én mosolyom, az én nevetésem az egy kicsit a védjegyem is. Tehát, hogy én a napnak a jelentős részét munkával töltöm, és hogyha ezt nem egyedül teszem, hanem valaki van, akkor ott azért biztos, hogy miután megbeszéltük a fontos dolgokat, akkor utána biztos, hogy valami könnyebb témára váltunk és nevetünk, vagy például a tánciskola, tehát hogy azért jönnek oda hozzánk az emberek, mert a nevetős Keleti Andrához szívesen csatlakoznak, és akkor azért maradnak ott, mert kiderül, hogy ő tényleg nevetős, és hogy ott van egy jó hangulat végig.
4: És akkor tulajdonképpen van benned egy olyan vágy is, hogy mindig a másik embert megnevettetni?
3: Nem feltétlen nevettetni. Tehát,
4: jó kedvre, hangulni?
3: De egyébként gyakran mondom a kollégáknak, hogy a mi szakmánk az, pirosor és a bohóc. Tehát, hogy azért jönnek hozzánk az emberek, hogy jó kedvre derüljenek. Tehát a nevetés nem mint jaj, de vicces voltál, hanem hogy sugárzod egy kicsit ezt a pozitív gondolkodást, ezt a pozitív energiát és a jó kedvet. Tehát, hogy jó érzés vele lenni.
4: Az előbb majdnem megkérdeztem a bohócot egyébként, de most mondod magadtól, te szereted a bohócokat? Van, de tényleg igazi? Tehát fel is teszed néha viccelődni?
3: Fel nem teszem, de volt egy időszak az életemnek, hogy hordtam a ridikülömben magamnak, hogy emlékeztessem magam, hogy én vagyok aki erre, ez a hivatás.
4: Vagy titkon készültél valamire, hogyha eljön az a szituáció, akkor felteszed?
3: Próbálkoztunk egyébként, tehát amikor még a tánciskolánk arra a pontra jutott, hogy csináltunk ilyen családi napokat, amikor hogy becsalogassuk a felnőtteket meg a gyerekeket, és akkor kitaláltuk a kis kolléganőkkel, hogy mi lányok, mi bohócnak öltözünk, mert hát egy óvodás, hogy fog örülni ennek, hogy helyes bohóclányok táncolnak velük, és akkor sokkal könnyebb lesz őket fölállítani, és akkor ott 60 gyerek együtt táncol, és hú de mókás lesz.
4: Sikerült.
3: És képzeld, hogy a gyerekek legnagyobb része még a bájos lánybohócoktól is fél.
4: Na látod, ez az. Igen. Sokan félnek a bohócoktól.
3: Pedig helyesek voltunk, tehát kis cofot raktunk, órunk volt, ceplősek voltunk, csodaszép színes ruhákkal, virágokkal. Félnek a bohócoktól, valamitől a gyerekek. Szerintem helyesek voltunk.
4: Mindenki elmenekült aznak?
3: Nem, nyilván nem mindenki menekül el, de hogy ezt meg kellett tapasztaljuk, hogy a gyerekkorán nincsen piros sorú bohóc.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Ha!

0: Rockin Rádió.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Van benned olyan vágy, amikor összetalálkozol emberekkel, hogy megnevettesd őket?
3: Ez gyakori, igen. Vagy jókedvre deríteni őket. Sőt, azt mondhatnám, hogy ilyen alapattitűdöm.
4: Varga Livius.
3: Most az ilyen üres jópofáskodásról leszoktam már, meg nem tudom milyen, hogy mondják ezt a presszóhősködésről. De ha valakiben azt látom, hogy van egy vevő mondjuk egy humorra, teszel egy enyhén szarkasztikus megjegyzést, vagy valamiben egy kicsit cinikus vagy önmagaddal, és neki akkor az bejön, az biztos, hogy az nekem örömet okoz, és akaratlanul is ismételni fogom azt a stílusú poént, vagy ilyesmi. Tehát ez bennem van egy ilyen hajtóerő. A szórakoztatás vágya, de hát, hogy mondjam, ösztönösen is, meg a szakma szerint is a szórakoztatás az egyik szakterületem, vagy az egyik oszlopa az én foglalkozásomnak.
2: Direkt nevettetni szoktad magad?
5: Szerintem ez egy természetes történet, hogy akár egy ilyen tudatos lépés, hogy na most akkor elkalandozok a vicces videókhoz, és akkor azokat nézegetem.
2: Szoktam?
5: Szoktam, és kapom is folyamatosan őket. Kedves barátaim ezekkel ellátnak. Rengeteg van a világhálón.
2: Hát persze, csak biztos van, aki meg se kapja, meg se nézi. De te például az az ember vagy, aki tudja,
5: hogy... Hát, milyen szerencsés vagyok.
2: Hogy igen, neked küldik.
5: És küldik, nem is kell keresni.
2: Nikolasznak kell küldeni, mert ő szereti, és te tényleg szereted is.
5: Nem mindegyiket, de azért van egy fajta humor, amit szeretek.
2: És mi a helyzet a kinevetéssel? Te akár gyermekként bármikor az életben éltél már meg olyat, hogy valami miatt kinevettek?
5: Hogy konkrétan kinevetés volt-e, lehet, hogy az volt. Én nekem nagyon-nagyon magas szoprán hangom volt gyerekkoromban, és nagyon korán kezdtem el énekelni. És hát ugye az összes tanárnéni azt nagyon-nagyon szerette ezt a fajta történetet bennem, hogy hát itt van a srác, aki énekel, mindent is énekeljen ő az összes eseményen, és hát tudom, hogy már az akkor kialakulóban lévő alfahím osztálytársaim nem mindenki szerette a zenét, és nem mindenki szerette az éneklést, és egy srác, ha énekelt, akkor nem feltétlenül volt az mindig menő. Uh-huh. Egy kortól szerintem nagyon menő, amikor rájössz, hogy ez egy eszköz tud lenni, és ez egy tök pozitívum. Igen. De vannak szerintem olyan évek, amikor ezt nem így éled meg. Nekem is volt ilyen, pont emiatt, mert magas hangom volt, népdalokat énekeltem, népdalokat is. És volt, hogy a srácok azért gúnyolódtak emiatt velem.
4: Hajdú Klára énekesnő.
6: Hát erről mesélhetnék, hiszen én is tanítok, és sok olyan gyerek van, aki nagyon-nagyon frusztrált. Vagy akinek egyszer azt mondják, hogy te ne énekeljél, és kórusba ezért nem mer elmenni, ezért nem mer énekórán énekelni, mert egy valaki egyszer azt mondta, hogy nem jó. Ha sokan mondják, azon már érdemes elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy a világ a hülye, lehet, hogy tényleg nincsen hallásod, de hogy nagyon mély sebeket tud ez okozni valakiben, hogyha kinevetik.
2: Egyetlen egy mondat, vagy egy kinevetés.
6: Igen.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ubi Rádió.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Sírva nevetni, vagy nevetve sírni?
4: Szerintem inkább sírásból induló nevetés.
3: Tehát sírásból nevetés.
4: Az, hogyha így valaki mondjuk közben felvidít, vagy megpróbál, tehát nem, mondjuk a párom is szokott ilyet, hogy megpróbál felvidítani. Úgyhogy olyan inkább előfordul, hogy abból így, vagy az ember rájön, hogy ez nem is annyira fontos, vagy ezzel most miért idegesítem magam, és akkor egyszer csak elkezd nevetni.
3: És megtörténik, és ha azt a pontot megvizsgáljuk, hogy amikor átvált a sírásból a nevetésbe, hogyha pont azon a ponton vagy, és ha megnézzük visszafelé, hogy amikor a nevetésből az ember könnyekig nevet.
4: Hát olyan van, hogy könnyekig nevet, de olyan, hogy szokott? Igazából sírás lenne, tehát hogy a váltás az inkább fordítva van. De volt egyébként, most, hogy mondod ilyen. Az egyik, amire nagyon emlékszem, az a zeneakadémiás felvételim volt, mert előző éjjel én akkor a Balázs Elemér Grupban már énekesnő voltam, és egy nagy fesztiválon játszottunk, és visszajöttem, és másnap nekem ott kellett lennem 8-tól
3: reggel.
4: X-ig, igen, és akkor sorra kerültem, leénekeltem az enyémet, de az a várakozás, mire mindenki végig énekli az övét. Voltunk vagy 30-an vagy 40-en, akik eljutottunk az éneklésig. És aztán vártuk azt a pillanatot, hogy kitegyék a fali újságra a neveket. És amikor megláttam az első helyen a nevemet kiírva, akkor tényleg kiszakadt belőlem a sírás örömömben. Én nyilván megkönnyebbültem, mert azért erre éveket készültem, hogy ott lehessek. És azért ott egy ilyen nagyon furcsa állapotba kerültem.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon. Sokára!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: A Sztárportré most folytatódik.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Érdekes, mert ugye azt a maga a pszichológia tudománya rég földerítette már, hogy a sírásnak meg a nevetésnek a fiziológiai megnyilvánulásai azok 90%-ban még talán többen azonosak. A pulzusod, a verejtékezésed, a pupillád, a légzésed, a nyál, tehát a fiziológia, tehát a testtel kapcsolatos dolgok, igen. Még a rekeszizom mozgás is ugyanaz. Szinte, mintha csak a címke lenne más, az meg a tudat mélyen van.
5: És főleg a kettőből néha átmegy, tehát néha neked is volt már.
4: Ugye, hogy megy, igen.
5: Na, igen. Tehát, hogy egyikből átmész a másikba, a másikból az egyikbe. Volt, vagy van néha ilyen átmeneted? Hogy...
4: Mondjuk temetésen röhögögölcs.
5: Hát jó, hát lehet éppen.
4: Az milyen kellemetlen. De erről nem beszélhetek. Át lehet tenni sírásba. A nevetés az pedig egy... automatikusan kicsalja a könnyeket egy idő után, nem?
5: Hát nem tudom, nem mindenki.
4: Neked nem?
5: Hát én magamról el tudom képzelni azt, amikor egyikből az a másikból hullámzóan.
4: Az a klasszikus sírva röhögés, az nálam sokszor megtörtént. Tehát, hogy az pusztító röhögés.
5: Kacagsz, potyog a
4: könnye, ahogy
5: de
4: kell.
5: De az nem az, szerintem, mert igazából ott csak nevetsz. Én igen? Arra a fajta nevetésből sírásra gondolok, amikor valaminek nagyon-nagyon örülsz, boldog vagy, és a fáradtságtól pedig az az egész eddigi nagy folyamatnak a fáradtsága pedig átmegy egy kicsit sírásba is, de közben örülsz, de közben a fáradtságtól mondjuk sírsz is egyben, és minden jön ki egyszer. Nem?
4: Nem, de láttam már ilyet. Filmben.
5: Na.
4: Egyszer terápiában is. Na, mit szóltam?
5: Ja, hát. De van ilyen.
4: Igen, tudom. Nálam a feszültségből, én nem emlékszem, hogy ilyen nagy feszültségből nevetés vagy sírás jött volna ki. A megfeszített munka után, amikor megoldódnak a dolgok.
5: Igen.
4: Nagy üdvrivalgás vagy kiáltás, ilyen emlékszem. De röhögögötse nem.
5: Nem. Viszont akkor fordítva, ugye, vagy hogy te sírásból tudsz nevetni?
4: Igen, többször volt, persze.
5: Hogy megnyugtatnak, vagy felnevetni?
4: A legutóbb nagyon jó barátomat vesztettem el, és a temetésen többször volt az, hogy azért, hogy ne hogy folytában zokogva beszéljek, mert én voltam ott egy kicsit egy ilyen ceremónia vezető is, és egy csomószor humort kellett beletennem, hogy tudjak nevetni, ne zokogva, eleve tudjak beszélni, mondjuk mikrofonban, meg ilyenek. Magán beszélgetésekben ugye, ami van a tor során, mindenkivel egy kicsit beszélgettem, állandóan jött a sírás, vagy a másikban volt sírás. És akkor tettem át nevetésbe, oldottam meg egy vicces történettel, és oldottam a dolgot. Ott is abban a szituációban ez természetesen nem volt szentségtörés, hanem mindenki akart jókedvvel is emlékezni a közös barátunkra.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: A Star Portré most folytatódik.
2: Takács Nikolasz.
3: Valahogy mindig megijedek attól, amikor nagyon-nagyon nagy az öröm, vagy nagyon nagy a boldogság, mert cseng a fülemben az a mondat, hogy majd sírás lesz a vége.
4: De hát ezt csak gyerekként mondták nekünk a szülőnk. Hogy...
3: Igen. És ez annyira belénk van kódolva, hogy én nem azt mondom, hogy nem tudom megélni az örömöt, vagy a boldogságot, de már egy pici kis szorongás talán ott van tudat alatt, hogy most majd sírás lesz, vagy egy tragédia lesz a következő.
4: Hát tulajdonképpen sírva megszülettünk. Már önmagában a születés azt mondjuk egy öröm, persze sírás lesz a vége, mert ki fogunk lépni, tehát mindenképpen sírás lesz a vége, nem?
3: Én bízom benne, hogy az a fajta sírás lesz, ami az örök boldogsághoz fog majd vezetni.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
5: Arra emlékszem, hogy amikor a Brian életét meg a gyaloggalopot néztük először, akkor végig szakadtunk a röhögéstől, ugye így fogalmaztuk meg. Az egy görcs volt, az egyik görcsből a másikba estünk, poénokról maradtunk le, mert az előzőn még... De ez is egy olyan dolog, hogy az egy abszurd humorra való első találkozás volt. Taroló, pusztító. De a 27-én, amikor találkozol, hiába más a téma, nem lesz rád olyan hatással.
4: Más lett az igényed.
5: Más lesz az igényed, igen, ezt nyugodtan mondhatom, az enyém is más lett. Uh-huh. És maga a jókedv, meg a vidámság, meg a derű, ezek viszont nagyon közel állnak egymáshoz. Tehát, hogy reggel szívesen ébredek, és rengeteg olyan öröm van az életben, amitől derűs vagyok. Röhögő görcs, de rég kaptam röhögő görcsöt. Ez szerintem az iskolában volt nekem, még talán az egyetemen is. Az egyetemen még volt.
4: Röhögő görcs.
5: Van egy színész történet erről, hogy színész csoport volt, valaki már mondott a faluban, és a színész csoport vezetője. Felröhögtek a színészek, és nagyon kínos lett, mert ez nagyon rosszul esett a falusiaknak. És akkor ugye a fogai között mondta, hogy tedd a sírásba, mint színészi eszköz, azt az energiát át tudta tenni sírásba.
4: Jó ötlet.
5: Hangos zokogásban tört ki a színésznő, mert elkezdett valakit kinegetvetni. Azt hiszem, a Major Tamásról van ez a sztori, hogy ő mondta át a színésznőnek, a társulatának, hogy tedd a sírásba, mielőtt meglincselik őket.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Hobby Rádió!
1: Műsorajánló!
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 000 köbméter kő felhasználása

0: A villamoskörte ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek, fajtától függően. A kigyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a Golf-áramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A Golf-áramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb Golf-áramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A Golf-áramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában Kelet-Kínában, ahol a tajfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette vasárnap a kínai állami média. Több mint 1 tucat ház megrongálódott vagy összedőlt, többen életüket vesztették. A kínai állami televízió szerint a csapadék több helyen földcsuszamlásokat és más természeti károkat idézett elő. A hatóságok mintegy 600 000 embert evakuáltak a veszélyeztetett tengerparti és szárazföldi területekről. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, éjszakon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli eszél, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban még erős lesz, gondoskodjunk bőrünk védelméről.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Szeptember 7-e, hétfő. A fővárosban ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Pedneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz szerelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Ma 8 órától a 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fúti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak kedden esti.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Úrszínyi Fehér Csabát, aki író, világutazó, előadó, főszerkesztő, producer egy szemébe. Valamit kihagytam, Csaba?
1: Nem, kedves Éva, és nagyon szépen köszönöm ezt a részletes és kedves bemutatkozást, úgyhogy nagyjából mindent elmondtál rólam, amit én még mondani tudnék, úgyhogy köszönöm szépen ezeket a szép szavakat.
0: Köszönöm, hogy itt a Pagony Könyvesházba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Luxus hajókon dolgoztál, sok

0: fajban. Az élet kiszámíthatatlan eseményeit megpróbáltad mindig humoros oldalukról értelmezni. Hogy sikerült ez? Mert ez a legnehezebb szerintem.
1: Hát nagyon fiatalon rájöttem már, hogy az élet az csak egyféleképpen érhet véget.
0: Az élet egy színház.
1: Ki az élet, igen, és tehát a kezdetek is a vég az adott, és igazából rajtunk múlik, hogy hogyan éljük meg azt a kettő közötti részt, és hogy az ember rájön arra, hogy ez egy folyamat, és a problémák mindig lesznek, gondok mindig lesznek, tragédiák mindig lesznek, de ezek nem azért vannak, hogy minket tönkre tegyenek, vagy befolyásoljanak, hanem ez az utunk része. És
0: hogy mi fejlődjünk.
1: Hogy mi, pontosan, hogy mi felnőjünk. És hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, akkor nem fogjuk uralni, hogy uraljuk minket az a spirál, ami
0: behúzna.
1: Mert az ember egyébként alapvetően depressziós fajnak született, és ez egyébként pont azért van, mert hogyha nem lennénk depressziósra hajlamosak, akkor már rég megebett volna minket a kardfogú tigris. Mert mi mindig a hibát keressük mindenben. Ez így is jó, mert végigvegyünk mint ősember az ösvényen, azt nézzük, hogy hol lesz ránk a veszély. Tehát így vagyunk eredetileg felépítve egy 200 000 éves aggyal, de hogyha ezen felül tudunk kerekedni, és azt mondjuk, hogy úgymond a tudatalattinkat, akár az amigdalánk fölött átveszik az uralmat, akkor is tudatosan éljük az életünket, akkor lehet egy jobb minőségi életet is élni.
0: Tehát te vallod szintén üss vagy fuss elvet?
1: Igen, ez egyébként már sokszor tesztelve volt nálam, mert részem volt Mexikóban éles sziklafalok mellett jetski balesetben, tűz volt a hajókon, ott ragadtam Alaszkában egy halászfaluban a semmi közepén, és rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok az a futós típus, de az az ütős típus sem, így a kettő között nem tudom, hogy lehet-e választani, de
0: aranyutat választ.
1: Aranyutat, én inkább mindig a helyzet elemzésével, és egyébként az érdekes dolog, ez az üs és fuss elv, mert hogy legtöbbször azért van bennünk ez a pánikérzés, mert elkezdünk a lehetőségre gondolni, ami rossz, hogy úristen, mi történik velem most, de hogyha...
0: Mi történhet?
1: Igen, mi történhet, de hogyha arra gondolunk, hogy mi az, amit én tenni tudok, akkor már is kikapcsoltuk az amigdalát, és tudatos cselekvéssel ezt felül tudjuk írni, és nem megyünk be ebbe a spirálmába, ami egyébként, hogyha ezt nem kezeljük, és nem foglalkozunk vele, akkor szorongást eredményez, depressziót eredményez, tehát hogy ezt lehet tudatosan vagy ösztönösen csinálni. Én annak idején ezt ösztönösen tanultam meg, aztán utána elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, és meg akartam érteni, hogy miért gondolkozok így.
0: Azóta a humort is felhasználod írásaiban. Így jött létre az Antinet Presszáns Hú humorlap. Hogy született és mikor?
1: Egy előnnyel indultam ebben. Tudni kell édesapámról, hogy ő Erdélyben, én is ott születtem, és ő is ott született, és Erdélyben ő volt az, aki megalapította a Románia és Erdély első magánújságját, és ez a Fakutya volt. És ez a Fakutya fénykorában 80 000-es eladási példányszámmal rendelkezett, úgyhogy én már gyakorlatilag nem is ebbe születtem bele, de fő része volt fiatalabb éveimnek, és valahogy én ezt így láttam tőle, és az a sors iróniája, hogy bár annak idején a falra másztam ettől is, és nagyon idegesített, de igaz ez a mondás, hogy bármennyire is a agyunkra megy, de olyanok leszünk, mint a szüleink. Úgyhogy azt vettem észre, hogy egy idő után én is azt kezdtem csinálni, mint apám is, és megértettem, így fokozatosan megértettem, hogy miért volt neki szenvedélye az írás, a humor és a karikatúrák. És én ezt a hagyományt most már a digitalizált világban viszem tovább, nyomtatási irányba már nem mentem át, és akkor innen jött gyakorlatilag a karikatúra és a humor szeretete, amit továbbra is képviselek.
0: Valahol azt olvastam rólad, hogy alapító, főszerkesztő, producer vagy. Hogy értsük ezt? A főszerkesztő, azt most már tudom.
1: Igen, és... Itt jön a kép az, hogy író is vagyok, és azzal indultam el, hogy van egy humorlap, és én író vagyok, és ez a könyv, ami megjelent, ez pont egy humoros kalandregény, de vannak más műfajban is, de mindegyiknek az a alapvető üzenete.
0: Mi a címe?
1: Amin dolgozok?
0: Ami a humoros könyvednek.
1: Ez az Ahol a vas úszik, ez angol és magyar nyelven jelent meg, angol cím az Floating Iron, és...
0: Témája?
1: A témája, én 20 évig dolgoztam óceánjárókon, mint erről már beszéltünk is, és gyakorlatilag azt próbáltam a könyvben leírni, viccesen, anekdótákkal fűszerezve, hogy egy nagyon stresszes közegben hogyan kerüljük meg el azt, hogy megőrüljünk. És a eredeti címe, most az a vas úszik, az lett a végleges címe, de az eredeti címe az az volt, hogy Tuppi-Tuppi. És kérlek szépen azért Tuppi...
0: És miért nem maradt meg?
1: Hát, de azért Tuppi-Tuppi, kézzel azt a szituációt, hogy dolgozol, mint mondjuk pincér, nagyon stresszes közegben vagy, és teszít szét az ideg is, és nagyon, nagyon, de nagyon ideges vagy, és ezzel a feszültséggel nem tudsz mit csinálni, csak annyit, hogy elkezdesz ilyen nagyon vékony orhangon kántálni valami dallamot. Ez teljesen mindegy, hogy milyen dallam, a lényeg az, hogy szerintem mindenki ugyanazt a dallamot énekli egész életében, amikor hajózik, és ez a vonyító fars hang, ez a Tuppi-Tuppi. Ez a lehet boro-boro, bara-bara-bara, és akkor mentek az emberek maguk elé
0: meredő. Mutatod, hogy van?
1: Nem tudok énekelni, úgyhogy...
0: És a dallamát sem?
1: Mindenkinek mások dallam, ilyen boro-boro-boro, ilyen dallammal mentek az emberek előre üveges szemekkel, és mikor ezt láttam, fiatalon oda kerültem, akkor azt mondtam, hogy én nem akarok ilyen lenni. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy hogyan tudom ezt elkerülni, hogy ilyen legyek. Na mindegy, ez az írdatlan, nem tudom, aki nem dolgozott vendéglátásban, az nem biztos, hogy tudja, milyen érzés, aki igen, azok szerintem most bólogatnak, de nagyjából azt tudnám mondani, hogy nézzenek meg bármilyen főzőműsort a tévében, amikor van 5 percük elkészíteni valamit, és azt hatványozzák be többszörösére. Tehát azt a feszültséget kell elképzelni, egy ilyen napi 12-13 órán keresztül. Tehát az emberi idegrendszer csak egy bizonyos szintig bírja ezt, és gyakorlatilag meg kell tanítani az elménket, hogy tudom, hogy ez most nagyon közhelyes lesz, de ez nem az valóság. Tehát, hogy attól nekem nem lesz rosszabb az életem, hogy nincs elég kis kanál boros pohár, vagy a vendég nyakára éppen ráöntöttem a forró rákot. Tehát, hogy attól nem lesz vége az életnek, ez csak egy
0: színsz.
1: Ez csak egy igen, kitérő.
0: Tehát ezért találtad ki a mosolygást? Vagy viccesen fölvenni a történeteket?
1: Igen, ez egyébként...
0: Ez egy védekezés.
1: Védekezés is, és nem is a humor jött először, a humor az később kapcsolódott be. Annak idején, amikor ezt az oldalt alapítottam 2017-ben, az volt a fő üzenet az egésznek, hogy antinetpresszáns, ami egy játék a néven, mert antidepresszánsból lett volna, antinetpresszáns, és tulajdonképpen az internetről kijövő negatív impulzusok ellen küzdök. Ez a tömegbaleset történt, rádölt a fa, fejszével rontott rá a családra.
0: Megölte, igen.
1: Én ezzel ellen próbálok küzdeni, mert annyi ilyen hogy az ember nézi és hallgatja a híreket.
0: Depressziós lesz.
1: Igen, és én ezzel ellen próbálok küzdeni. És akkor először jött ez, és utána jött ez maga a pozitív pszichológia hagyományain végig induló ilyen boldogság kutatása, de az már egy másik, teljesen másik történet. És nem is azt mondanám, hogy mosolyogni, hanem nem venni annyira...
0: Felülemelkedni.
1: Igen, a nehézségeken. Azok mindig lesznek. Mindig lesz valami. Mindig lesz egy levél, amit át kell venni, egy váratlan vendég, egy munkai konfliktus, egy
0: bennünk fizetett
1: számla. Mindig lesz. De hogy attól még az élet megy tovább.
0: Valahol olvastam, a betegségeket csak úgy tudjuk mi legyőzni, ha fölül emelkedünk tudatosan azon a szinten, ahol a betegség keletkezett.
1: Ez így van. És egyébként jó is, hogy ezt felhoztad, mert én azt látom, hogy engem érdekel, és én már minden, tehát egy csomó irányzatot már meghallgattam, meg kipróbáltam. Csak az a helyzet, hogy így mindig így részletekben foglalkoznak vele. Van, aki azt mondja, hogy mozogj. Van, aki azt mondja, táplálkozz helyesen.
0: Minden összefügg mindennel.
1: Én azt mondom, hogy a mozgás, a táplálkozás az agyban, ahogy mi látjuk a világot is, hogyha még ezt kiegészítjük egy kis spiritualitással is, aki ezt be tudja fogadni, mert ott vannak azok, amit egyet érzünk, és azok, amit nem látunk. Tehát így együtt ez talán segítséget ad abban, hogy egy jobb minőségi egészségesebb életet éljünk. Tehát, és egyik nem mentesíti a másikat, tehát azt nem lehet csinálni, hogy én meditálok, és utána alkoholt iszok, elszívom azt a sok cigit is rászedem, az alkoholra meg rászedem a frontit.
0: Vagy lopok a cégtől.
1: Hát az amúgy eleve egy stresszfaktor, pontosabban akkor...
0: De ha meditálás mellett azt csinálom, akkor semmit se ér a meditálás.
1: Így van, pontosan.
0: Karikatúra kiállítás is közel áll hozzád. Miért?
1: Igen, ez nagyon érdekes dolog. Megmaradt a karikatúra szeretete.
0: Apukától?
1: Apukámtól is, így Magyarországon beiratkoztam, a Kodolányén tartják ezt a író tanfolyamot. Nagyon, nagyon jó 3 hónapos tanfolyamaik vannak, és ott elmentem az egyik ilyen tanfolyamukra, lírát, illetve prózát tanultam rajta ezeken a tanfolyamokon, és ott egy ismerős által találkoztam Duhopolszky Lászlóval, aki annak idején a Ludas Matyinak volt az utolsó eléti főszerkesztője, és így egy másodperc alatt így megtaláltuk a közös hangot, és én könyvbemutatókat akartam tartani annak idején, és arra gondoltam, hogy ha a könyvbemutatókat összeötvözzük irodalmi stand-uppal, és ezt megdöbjük egy kiállítással, akár karikatúra kiállítással, akkor az egy mélyebb élményt ad a nézőnek, illetve a közönségnek. Úgyhogy így indult el a karikatúra kiállítás nálam, és így kerültem be a Magyar Újságírók Szövetségének karikatúra és művészeti szakosztályába is, amelynek azóta az elnöke lettem.
0: Gratulálok!
1: Köszönöm!
0: Azt írod magadról, hogy világjáró vendéglátósból kulturális kalandorrá váltál. Miért?
1: Hát...
0: Miért kalandor?
1: Azért, mert én próbál...
0: Nem a szokványos utat jártad be, mint a többiek?
1: Nem igazán, sem a vendéglátásban, sem pedig a kultúrában. Engem mindig érdekelnek olyan témák, amik nem mindennapiak, és mindig
0: érdekelnek. Tehát a járatlan út.
1: Csak mondok neked egy példát. Volt egy stand-up előadás, amit egy striptease bárban tartottunk, de nem voltak ott a lányok, szabadnaposak voltak, és matiné időben volt, de például ennek az előadásnak az volt a címe, figyelj, mesztelen emberek ruhában. Úgyhogy az ilyen őrült dolgokat szeretem.
0: És miről szólt a téma?
1: A téma, hát zavarbejtő helyzetekről szólt a téma, tehát hogy mindenki így az ismerkedés, párkapcsolatok. Egy kis pikantéria, de 18 pluszas volt az előadás, de hiába várt a közönség, a táncos lányok aznap szabadnaposak voltak, és szerintem pár házasságot meg is mentettünk ezáltal, hogy nem jöttek.
0: Azt hittem, visszakérték a jegyárát.
1: Igen.
0: A Harvardon is megfordultál, ezt most hallottam nem régen. Mit tanultál ott? Életművészetet?
1: A mai világban, hogy az online térben lehet bármit megtanulni, a Harvardnak nagyon jó képzéseik vannak, de nem csak a Harvardnak, ez egy EDX nevű platform, ahol az összes amerikai és nagyobb nemzetközi egyetemeknek az egyetemi képzéseit el lehet sajátítani, vizsgával, oklevelet adnak róla, és felfigyeltem arra, hogy a Harvard és a Berkeley tartottak együtt 3 tanfolyamot, a boldogság menedzsmentje, a boldogság tudománya, illetve hogyan kezeljük a szorongást. És azt mondtam, hogy ezek azok a tanfolyamok, ahol talán a választ megkapom arra, hogy mi a boldogság titka. Tehát, hogy én ugye eddig éreztem, de nem tudtam, hogy miért. És ott tulajdonképpen a pozitív pszichológia alapelve, innen indul, amit már mondtam, ott gyakorlatilag egy nagyon komplex 3 hónapos tanfolyamokról van szó. Tehát ezek a képzések, ezek gyakorlatilag egy nagyon pontos ismeretet adtak arra, hogy hogyan is képzeljem el az utat ahhoz, hogy valóban valaki...
0: Elsősorban te...
1: Elsősorban, igen. Nem tervezem egyébként, hogy coach leszek, vagy ilyesmi, nem. Ezt magam miatt sajátítottam el, illetve...
0: Tanácsadás szempontjából.
1: Talán előadások formá.
0: És mi van rajta a papírodon? Milyen képzettség ez?
1: Hát boldogságtudománya, boldogságmenedzsment és illetve a szorongás kezelése.
0: Angolul voltak az előadások?
1: Igen. Magyarul is vannak hasonló jellegű eladások, persze, de mondom az IDX, meg ezeken az egyetemi platformokon azért szívesebb a választék ebből.
0: Pár nappal ezelőtt az Érdi Szüret és Kultfesztivál sikeréért dolgoztál. Hogy jött létre ez a munka?
1: Itt egy icipicit lokálpatrióta is vagyok. Novemberben lettem az Újságíró Szövetségen belüli karikatúra és művészeti szakosztálynak az elnöke, és azóta gőzerővel dolgozok azon, hogy ezek a karikatúrák kicsit szélesebb körben is elterjedjenek. Tehát, hogy az eddigi hagyományos kiállítások mellett megpróbálkoztam fesztivál kiállításokkal is, tehát ez volt az első.
0: Most eszembe jutott a Charlie Hebdo.
1: Igen?
0: Nincs félelmed egy kicsit a karikatúrák terén? A Charlie Hebdo-ra emlékszel, nem?
1: Világos is, hogy most itt nem okrém.
0: A Franciaországban, Párizsban, ahol Mohamedről karikatúrát csináltak, és végül vérfürdő lett a szerkesztőségbe.
1: Hát igen. Itt egyébként ilyen témákat azért nem érintünk.
0: Vallási témát nem.
1: Vallási, mindennapi témák vannak benne, tehát hogy elfogy a tejföl a boltban, tehát nem hiszem, pár bérges boltoson kívül, meg néhány feleségen vagy férjen kívül, akik magukra ismernek, nem biztos, hogy itt lesznek ilyen zűrzavarok, illetve mivel szeretem a kísérletezést, itt nem csupán karikatúrák voltak bemutatva, hanem úgynevezett vizuális mémek, amiken az írók gyakorlatilag írhattak rövid szövegeket, amiket egy szép keretbe beletettem, és azok a szövegek a féle ilyen örkény egypercesen színesítették ezt a tálatot. Továbbá a Kóka Ferenc Alapítvány is jelen volt ezen Molnár Valériának a segítségével, és bemutathattuk az Élet is irodalomból 27 kiragadott alkotást is. Tehát gyakorlatilag ez a múlt is jelennek, a szövegnek és a képnek a találkozása volt egy olyan környezetben, amely egy 2000 éves római úton, egy modern hangulatú, de mégis tradicionális pince soron megépítettem egy ilyen bohém stílusú kultplacot, maradék faanyagokból vettem rá egy ponyvát, és gyakorlatilag lett egy ilyen középkori sátras hangulatú 127 alkotás bemutató karikatúra kiállítás.
0: Visszatérve az Érdi Szüret és Kultfesztiválra, milyen programok voltak, hisz most volt két nappal ezelőtt?
1: A szervezőkkel igyekeztünk olyan programot összeállítani, amely a kicsiktől a nagyokig gyakorlatilag mindenkit tudott szórakoztatni, tehát reggel gyerekprogramok, rajziskola, mesesarok, volt egy kincskereső játék, majdnem 150 gyerek játszott rajta. Egyébként elrejtettem számokat, amiket meg kellett találni, és nagyon lelkesen ott keresték a pincesoron. Együttesek is szerepeltek, például a Parola zenekar, vagy Pál Csaba országszerte elismert énekes, Vitangisti hozta az úgynevezett mulatós vonalat, és természetesen DJ-k kifulladásig, ilyen kettőig ropták a táncot. Az elismert hazai DJ-k közül kiemelném Nigel Stately-t, illetve Hawaii PJ-t, de például a Feel the Beat DJ szerveződés is jelen volt hét feltörekvő és ismert DJ-kkel. Úgyhogy gyakorlatilag az arcfestéstől egészen a deep house-ikot, hogy gyakorlatilag mindenki megtalált mindent, és például én is végre megtehettem azt, amit ilyen születi fesztiválokon szoktam csinálni, bár nem egészséges, de hogyha mértékkel igen, ez a tarjás zsíros fehér kenyér egy jó nagy házmesterrel. Tehát azt mondtam, nekem születi fesztivál, egyébként erre nekem nincs ennél többre szükségem. Így ez így, és elég sokan voltak, tehát sikernek is lehet ezt elkönyvelni. Három év után újra ezt megcsinálták ott, és mondom, megszólítottuk a város apraja nagyját gyakorlatilag.
0: Olvastam rólad, hogy utazásaid során feltűnt neked, hogy a legszegényebb népek talán a legboldogabbak. Miért? Nincs mit elveszteniük?
1: Én szerintem évek óta ezen gondolkozok, és beszéltem velük is, és szerintem nem az, hogy nincs mit elveszítenük, hiszen nincsen semmiük, hanem annak örülnek, ami van.
0: És közel állnak a természethez.
1: Igen, igen, és tanultam ezeken a... Tehát, hogy most már értettem, hogyha értékeljük, tehát a boldogságnak az első számú szabály, értékelni kell azt, ami van. Tehát egy ilyen rohanó világban élünk, ahol kattintásra bármit megkaphatunk, csak bírja a hitelkártyánk, és az emberek nem értékelik már azt,
0: igen,
1: ami van.
0: Mert azt mondják, jó, jó, ez megvan, de még milyen sok nincs. És attól kezdve rögtön elégedetlenek.
1: És már meg is el is indultunk a spirálon. Amúgy azt megjegyezném, és egy nagyon érdekes gondolat, hogy a boldogság hiányának a megoldása, tehát hogyha én boldogtalanban vagyok valamiért, és ezen változtatok, attól még nem leszek boldog. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nem szeretem a munkahelyemet, kéne egy másik munkahely, és váltok a munkahelyen, egy új munkahelyet kapok, attól még nem leszek boldog. Tehát, hogy azért tenni kell. Tehát a boldogság az nem biztos, hogy attól fog az ölünkbe hullani, mert valami változott az életben. Hogy ezt nem tanuljuk meg értékelni, nem nézünk szembe a problémáinkkal, nem oldjuk meg őket, nem érezzük magunkat hasznosanak az életben, nincsenek jó baráti, családi kapcsolataink. Persze ez nem együtt kell minden, de ezeknek minél többnek kell teljesülnie. Enélkül azért, mert veszek egy jobb kocsit magamnak, vagy egy szép új cipőt már megint, attól nem leszek boldog. Lesz az eufórikus érzés,
0: pár percig,
1: aztán már nézem, hogy melyik új cipőt vegyem megint. Tehát, hogy nem attól leszünk boldogok.
0: Tehát boldogtalan az, aki irreális mércét állít magának, gondolod?
1: Az abhelyezőnek a szerző, javítsanak ki a hallgatókat, tévedek, hirtelen nincs. Erre nem készültem fel itteni, otthon G.D. Salinger, és ő elment egy barátjával, egy milliárdosnak, egy akkor milliárdosnak a estéjére, és nézték a milliárdost, hogy ott van, és azt beszélték egymásról, hogy vajon ez a milliárdos ez boldogabb-e, mint ők. És arra a konklúzióra jutottak, hogy ők elégedettek azzal, egyszerűen ez egy milliómosokként, hogy amit elértek az életben, és hogyha a milliárdos nem elégedett azzal, amit ő elért, akkor valószínűleg nem boldogabb, mint ők, hiába van neki több pénze.
0: Mondod azt, hogy a boldogabb az az ember, aki kicsit idézőjelbe együgyűbb?
1: Hát... erre az ártatlan naivitásra gondolsz, amikor rácsodálkozunk el? Én például igen, tehát hogyha megtanuljuk értékelni az adott pillanatot, élvezni azt a kávét a besütő nap fénye mellett, vagy egyszerűen csak körülnézni a lakásban, amikor rendet raktunk, vagy végig sétálni az úton, Ennek már elégnek kellene lennie. Van, akinek ez nem elég, és nem is azt mondom, hogy ebben találja meg a boldogság forrását. Itt nem is arról van szó, hogy mi az, amit értékelünk, hanem hogy megtanuljuk értékelni dolgokat. Lehet, hogy másnak nem az fog örömet okozni, hogy csicseregnek a madarak, hanem megnézi, hogy hogyan csillog a velencei márvány a jacuzzi mellett a napfényben, de akkor értékelje ezt, és akkor attól lesz boldog.
0: Akkor eszébe jut, hogy a szomszédnak vagy a barátjának még nagyobb márvány csapuzia van, és rögtön nem boldog.
1: És ezek a méregcseppek, amiket mi cseppentünk az agyunkba, és azok szépen ott felszívódnak, és csak terjednek, mert az agyunk beszívja ezt, mint a szivacsot. Azt tudni kell, azt hiszik, hogy mi irányítjuk magunkat, de az agyunk az nem tudja, hogy mit szeretnénk. Tehát az agyunkat azt úgy kell elképzelni, hogy ül az agy egy sötét szobába, fogalma sincs, hogy mi zajlik körülöttünk is, és azt hallja, amit mi mondunk nekik. Tehát, hogyha mi elkezdünk kattogni ezen, hogy jaj, nehogy megbetegedjek, jaj, nehogy ez meg ez történjen, akkor az agyunk azt hiszi, hogy mi ezt akarjuk, mert erről beszélünk. Tehát, hogy és az agyunk az mindent megcsinál amit akarunk, de mint egy ilyen gonosz dzsintől azért jól gondoljuk meg, hogy mit kérünk tőle. Tehát, hogy először is tudatosítani kell magunkban, hogy mi az, amit szeretnénk, és hogyha a szomszédnak szebben csillog a márványa, mint a miénk, akkor mi valószínűleg nem ezt szerettük, hanem azért akartuk, mert a szomszédnak is volt. És ez nem az, amit mi akarunk, ez az, amit a szomszéd akart. Tehát el kell dönteni, hogy mi az, amit mi szeretnénk is végigjárni ezt az utat.
0: Visszatérve a fesztiválra, mi az, amit a következő fesztiválon jobban szeretnél csinálni?
1: Mindenképpen több gyerekprogramot. Tehát mindenképpen több gyerekprogramot szeretnék csinálni, mert a kicsik még gyakorlatilag még este 9-kor is ott voltak. Tehát ez ilyen meglepő volt számunkra, hogy a gyerekprogramok azok 4 óráig voltak, de este 9-10-kor is látunk gyerekeket, ugye azt mindenképp...
0: Nem a szülő a hibás?
1: Senki nem. Itt én mindig azt mondtam, hajókon tanultam meg mindig, hogy nem a hibást kell keresni soha, hanem fel kell ismerni azt, ami történt, és ahelyett, hogy a hibást keressük, azt kell keresni, hogy hogyan lehet jobbá tenni. Mert különben beleragadunk egy olyan loopba, hogy a hibást keressük, és nem a problémát rágjuk, és nem a megoldást keressük.
0: Jó, de hát én egyszerű mezei nőként azért csodálkozok, hogy 9-kor még gyerek a szabadtéri fesztiválon van.
1: Hát szerintem úgy voltak a családok, hogy
0: szülőkkel voltak.
1: Igen, de úgy voltak a családok, hogy holnap iskola, ez volt az iskola utáni kiszabadulás mindenkinek szerintem. Tehát ez az önfelett öröm, hogy én is emlékszem, amikor gyerek voltam, 8 órakor anyám úgy mondta mindig, hogy puczpaszta, tehát hogy 8 órakor le kellett feküdni, akár esett, akár fújt, de voltak azok a napok, amikor fenn lehetett maradni, és meg lehetett nézni a Stászki és Hácsot, meg lehetett nézni azt az albinós trillert, nem jut a szembe a hirtelen, hanem nagyon jó filmeket meg tudtunk nézni, és ez annyira nagy élmény volt, és pont ezért, hogyha nem lehet mindig, de néha igen, az megédesíti, illetve a kivétel erősíti a szabályt.
0: Most Ursinyi Fehér Csaba által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést. One ticket, please. Long and miss everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

0: Kedves Csaba, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében napi vagy heti szinten, hogy ilyen fit, fiatal, bon vivant testtel és elmével rendelkező úri ember vagy? Van valami kis praktikát, amit négy szem közt most elmondasz nekem?
1: Hát, Éva, nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat. Az a helyzet, hogy gondban is vagyok ezzel, mert folyamatosan keresem az utat, hogy mi az, amit lehetne. Tehát csak mondok egy példát, hogy az ember iszik egy kávét, megnéz egy cikket, azt írják, a kávé egészséges, és így a következő cikk már az arról szól, hogy nem egészséges a kávé. Hallgatok podcasteket a carnivore táplálkozástól át egészen a vegetáriánus táplálkozásig, és mind a kettő azt mondja, hogy ez az egészséges.
0: Mindenki el akar neked adni valamit.
1: Ami nekem bevált így hosszú idők alatt, egy ilyen moderált fasting. Tehát én, aki nem tudja, hogy mi az a fasting, ez gyakorlatilag ilyen light-os böjtöt jelent, amikor 12-14 órán keresztül nem eszünk.
0: Mondjuk. Ezt csinálom én is.
1: És erről is egyébként rengetegen vitatkoznak az emberek. Hú, de mennyit vitatkoznak. Tehát a moderált fasting ez az első, hogy ez ártalmas, nem ártalmas. Én a 14 órát be tudom vállalni, ami soknak hangzik, de mondjuk képzeljük el azt, hogy mondjuk este 8-kor eszünk utoljára, és másnap 10-11-kor reggelizünk, ami bevállalható. Tehát nekem ez egy nagyon bevált, én már szerintem ahogy 20 évet csinálom ezt. Tehát hogy ez az egyik, amit csinálok. A mozgás, tehát az edzés a része az életnek. Én már otthon szoktam edzeni, összevásároltam mindent, amit lehet vásárolni. Volt egy ilyen edzőgép, amit úgy hirdettek, hogy ruhaszállító eladó, így idézőjelben, mert már nem használták. Tehát ezeket összevásároltam mindent, amit lehet emelni, ütni, gurítani. Tehát otthon van egy ilyen komplet edzőtermem. És ez azért van, mert hogy rájöttem, hogy én jobban tudok edzeni, hogyha nincsen az, hogy felöltözök, elmegyek, levetkőzök, felöltözök.
0: És most edzek, kell ott tornázni.
1: Ott felkelek, és...
0: Amikor kedved van.
1: Igen. Jó minőségű élelmiszerek. Tehát ezt az ultrafeldolgozott élelmiszereket, bár a hentesek nagyon szeretik, de a nátriumnitrit az nem a barátunk. Tehát én igyekszek kistermelőktől venni. Érdem például van egy nagyon jó kis kecskefarm, akiket meg szoktam látogatni, onnan egy csomó mindent be tudok szerezni. Helyi zöldségestől én is elkezdtem kertészkedéssel foglalkozni, bár...
0: Otthon?
1: Otthon meg van egy hétvégi telkem, ahol leszoktam járni. Próbálkozok termesztéssel, de valamikor akkor a paradicsom lesz, mint egy pálmafa, valamikor meg semmi. Tehát ilyen kiszámíthatatlan az egész, de minden bio tulajdonképpen. Én azt mondom, és ez is megint megosztja a társadalmat, hogy úgy kell tekinteni a gluténre és a cukorra. Hát nem azt mondom, hogy ellenség, de nem tesz jót hosszú távon. Tehát például elkezdtem saját kenyereket sütni, Covid alatt szerintem mindenki, és a római tálban otthon nagyon jó minőségű kenyereket kezdtem el összeállítani, és próbálom belőni azt, amikor már minimális glutén van benne, és hajdinával, kölessel.
0: Próbáld ki csicseri borsóval, Istenem.
1: Nem szeretem az ízét.
0: Nem, akkor keverjed. Csicseri borsó, szézám, egy kis tökmagliszt.
1: Próbálom. De igen, mindig kapok új tippeket, és eddig az jött be nekem, hogy mit tudom én, 40% glutén, és 60% mondjuk hajdina és köles, ezzel együtt így nincsen bajom. Cukorral, méz, cukor helyett, tudom a fruktózis ugyanolyan rossz, de nem olyan rossz, mint mondjuk a finomított cukor, és mindig igyekszek cukormentes édességeket is csinálni, de olyan nehezen fogynak el. Mert mindig azt mondják, hogy pont olyan, mint nem pont olyan. Nem lesz pont olyan. Azt mondom, hogy az egyedüli kompromisszum, ami elfogy is ízlik, az például a banánkenyér. De annak az a titka, hogy ki kell dobni a recepteket, amit az ember lát az interneten, és kétszer annyi bármilyen lisztet kell beletenni, mert különben ilyen nyálkás, nyálkos ízé lesz belőle, amit az embereknek is biztosan megenni. Tehát ilyenekkel kísérletezek, és próbálkozok.
0: És egyéb titkos dolgod, bal lábbal kelsz fel, bal kézzel mosol fogat.
1: Nem,
0: nincs.
1: Nincsen semmi.
0: Jéghideg, jégkocka, arcmosás, botox helyett.
1: Nem, ilyenek sincsenek. A reggeli kávéről egyébként nem, hogy egy kávét iszok maximum kettőt per nap, azt mézzel, és
0: azzal kezdesz?
1: Nem, az csak reggel után, mert...
0: Mivel kezdesz? Hogy kelsz fel?
1: Felkelek egy nagy pohár víz.
0: Hideg? Langyos?
1: Ami van. Nem, inkább langyos, amit kíván.
0: Ajánlhatom előtte a víz helye előtt az olajöblögetés neked? A könyvbe le van írva.
1: Hát...
0: Most nem mondom el, mert többször elmondtam már a rádióba, és hallgatók már tudják, olajöblögetés.
1: Mert ránézek majd, abban a stádiumban vagyok, hogy minden érdekel, és nagyjából 60%-ban már összeállt, amit szeretnék csinálni, de többire nyitott vagyok, úgyhogy én mindent meghallgatok és kipróbálok.
0: Test, lélek, szellem, a háromlábú szék, professzor dr. Papp Lajos szerint. A testet látjuk, a lelket és a szellemet nem. Hogy magyarázott-e el valakinek a lélek és a szellem, vagy magadnak létezését, ha az a valaki azt mondja, mutasd meg nekem, hol van a lélek, vagy hogy néz ki a lélek? Látni szeretném.
1: Hát itt most megint közhelyesnek fogok hangzani. A lelket sajnos nem lehet látni, a lelket érezni lehet. Amit lehet látni a lélek és a szellemet, illetően a tettek és az eredmények, amit a lélek és a szellem meg tud valósítani. Tehát itt beszélek az akarat erőről, a lehetetlen legyőzéséről. És nagyon, nagyon jó példa erre, a most már nagyon elcsépelt, és szerintem azért egy idő után hanyatlani fog ez is, a mesterséges intelligencia. A tökéletes gépezet, tehát én is használom egyébként egy írónak aranyat ér, mert több hetes kutatómunkát meg tudnak is spórolni, meg azért a korrektúrában is nagyon jó tud lenni. Tökéletes gép. Mindent megcsinál, nem hibázik, de pont ez a lélek is, pont ez a szellem. Én úgy fogalmaznék, hogy a tökéletlen finomság. Tehát amikor valamit elrontunk, de attól tökéletes, és ez a tökéletlen finomság próbálja utánozni, de nem megy. És akkor azt mondanám, hogy talán itt lehet megfogni a lelket, ami bennünk van. Tehát az akaraterő, az önálló gondolat, az alkotás, ez nem látszik, de érezhető, szinte kézzelfogható, és az eredmény az itt van közöttünk. Végigmegyek a Bartók Béla úton, ahol ide eljöttem, lélek, tehát hogy azok a szép épületek, ahogy megcsinálták, a szépre való igény, tehát amikor nincsen lélek, akkor ami számít, az a hatékonyság. Amikor van lélek, az a szépség.
0: Hiszel a lélekvándorlásba?
1: Igen. Erről egyébként írtam egy könyvet is. Az a cím a Szellempolgár, de még nem jelent meg.
0: Tehát a lélek örökké él.
1: Igen.
0: Csak a fizikai test változik. Most rövid kérdések következnek, és rövid válaszokat várok tőled, gondolkodás nélkül, spontán. Ja. Szereted a bort?
1: Igen.
0: Mértékkel vagy mérték nélkül?
1: Nézőpont kérdése, szerintem határozott a mértékkel, de soha nem szoktam kivetkőzni magammal, úgyhogy igen, mértékkel.
0: Kedvenc borod?
1: Ez évszakfüggő, télen egy lightos merló, nyáron pedig mondjuk ez a Sauvignon Blanc írsai olivér vonal.
0: Mi a boldogság titka? Már előbb beszéltük, de szerinted egy szóban mi?
1: Egy szóban mi a boldogság titka? A jelenben lenni. Ez két szó volt. Akkor megpróbálom egy szóval. Manapság már szokott jelenni egy szóval üzennek mindent jelenben. És akkor ki lehet tenni az előszobába.
0: Igen, én is ezt mondom. Igen? Az emberek többsége a múltban van. A múlt már történelem. Ott nem szabad sokáig időznünk. A másik része az emberiségnek a jövőbe tartózkodik. Mi szeretne lenni, ha ez lesz, vagy ha az. Az se jó, mert az fantazmagóra. Ki tudja, hogy úgy lesz. Nekünk csak a most van. A jelen, amit mondtál, most. Igen. Tehát a mosttal rendelkezünk, és ezek, akik sokáig a múltba vagy a jövő tervezgetésbe időznek, ezek elfelejtenek élni, hogy a mostba.
1: Igen.
0: Ezek elfelejtenek élni.
1: De igen, nagyon jól megfogalmaztad pont ez, hogy...
0: Tudsz főzni?
1: Igen.
0: Csak tükörtojást, meg teát?
1: Nem.
0: Ki főz nálatok?
1: Hát változó. Egyébként kicsit csalok, mert én hajókon étteremvezető voltam.
0: Tehát tudsz főzni.
1: Tudok. És kísérletezni is szoktam.
0: Akkor te főzöl.
1: Most például csináltam olyat, kérlek szépen, hogy körtés, sárgadinnyi és függés lekvár.
0: Irigylem a feleséged. Azt hogy csinálod?
1: Kísérletezek.
0: Még nincs kész?
1: A lekvár?
0: Igen.
1: De kész van már. Csak elfelejtettem hozni belőle.
0: Nem, hogy csinálod?
1: Hogy csinálom? Az arányokon múlik, tehát hogy nem szabad hagyni, hogy a füge túl sok legyen, mert az a magvas erős íze az el fogja vinni. Hagyni kell a dinnyének a sejmességét, és egy kis körtével pedig adunk neki textúrát. Persze kell belőle a citrom is, mert ezek ilyen nagyon édes gelyik.
0: És mivel édesíted? Semmivel?
1: Cukorral.
0: Miért nem mézzel? Vagy ahornsziruppal?
1: Hát, ez jó kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy...
0: A cukor már egészségtelen.
1: Hát keveset kell, mértékkel kell lenni belőle. Egyelőtt van állva leszek
0: erre. De mézzel. Próbáld ki mézzel. Én azzal csinálom a lekvárokat. Vagy ahornsziruppal.
1: Igen, hát legközelebb.
0: Honnan ered az úrszíni név?
1: Nagyon érdekes a neve, mert két neve van, ez az úrszínyi fehér, és ez azért van, mert anyukám ragaszkodott a lánykori nevéhez, és megtartották. És az úrszínyik, ők egyébként kapcsolatban állnak a nagy családokkal, például Medvecki, vagy Orszíni, vagy Medvegyev, tehát ez a vonulat, de az én családom az konkrétan Kassáról származik, és Kassáról települtek Erdélybe, és gyakorlatilag anyám részéről két nemesi, középnemesi család egyesült, így maradt meg az úrszínyi név.
0: Milyen ember úrszínyi Fehér Csaba szerinted?
1: Úrszínyi Fehér Csaba egy pozitív felfogású ember, aki szereti a szépet, és szeretne valami maradandót is alkotni, úgyhogy talán egy kicsit jobbá teszi ezt a világot, és ha másképp nem is tudja azzal, hogy támogatja, segíti és építi a kultúrát, illetve ő is részt vesz benne aktívan, és ezáltal, mint ezt a hétvége is bemutatta, talán egy kicsivel jobb lesz a világunk.
0: Milyen férfinek tartod úrszínyi Fehér Csabát?
1: Milyen férfinek? Nem, ezt a kérdést ezt több szempontból lehetne értelmezni. Egy ízléses, sármos férfinak tartja magát úrszínyi Fehér Csaba.
0: Meg vagy elégedve ezeken kívül magaddal? Nagy általánosságban?
1: Meg, mert ha valami nem tetszik, azon mindig változtatok, és az eredménynek meg örülök.
0: Mit vársz el egy partnertől, mondjuk egy nőtől, aki veled él?
1: Hát...
0: Tökéletes kiszolgálást?
1: Nem. Az emberek mindig azt mondják, hogy mit várunk el egy partnertől, és azt hiszük, hogy egy férfinak az kell, hogy milyen egy nő, mit tesz meg egy nő egy férfiért, de ezt leegyszerűsíteném, egy férfinak csupán egy dolog kell, hogy érzi magát a nő mellett. És hogyha a nő mellett nyugalmat érez, talán meg tudják egymást nevettetni, fel tudnak nézni egymással, motiválják egymást, össze tudnak hangolódni intellektuálisan, és nem az állandó harcról és konfliktusról van szó, akkor abból lesz egy harmonikus kapcsolat.
0: Ismered a viccet? Megkérdezik, hogy egy nő a partner kapcsolattól mit vár, és akkor a nő 101 dolgot mesél, hogy ezt várja a férfitől. Megkérdezik a férfit, mit vár egy partner kapcsolatban egy nőtől. Azt mondta, legyen sör az asztalon, rántott hús, és a felesége fürdőruhába járkáljon előtte.
1: Igen, igen.
0: Ez a három volt. Úgyhogy ebből már kiderül valami. Milyen a női ideálod? Vagy ilyen?
1: Összhatás. Tehát, hogy a nők nézik a férfin az összhatást, ez a nőies kifugázás, nőies energia, és az összhatás legyen meg.
0: Mit nézel meg először mondjuk egy nőbe?
1: A szemeit.
0: És egy férfiba?
1: Egy férfiba a kisugárzását, a megjelenését.
0: Hobbid? Csak nem a munkád?
1: Hobbim nagyon... Hát így ilyen kis halmazba belerakva, barkácsolás, gasztronómia, kertészkedés, természetesen az írás, és minden, ami kultúra.
0: Mi a véleményed a harmóniáról?
1: Keresem. Tehát, hogy régen, mikor megláttam egy pásztázó fényt az égbolton, én elindultam 20 kilométerre, megkeresem azt a diszkót, most már nyugalomra vágyok. Macskát a zöldbe is simogatni, tehát, hogy...
0: Macskád van?
1: Kettő. Nem, rosszul mondtam, két macska tart engem.
0: Két macskáé a ház.
1: Igen, náluk lakok albérletben a macskáknál.
0: A világjárás milyen változást hozott nálad? Lehiggadtál?
1: Igen.
0: Bölcsebb lettél?
1: Mindenképp. Hát elindult egy ilyen macsó, pajeszos úriember tengerész hátizsákkal megváltani a világot.
0: Minden kikötőbe egy mennyasszony.
1: Valahogy így. És akkor így lenyugodtam, és megtanultam értékelni a szépet, a lassú. És mindenki elvágyik egyébként Magyarországról. Én úgy, hogy bejártam az egész világot, 5 kontinens, 91 országában voltam, beleértve a sarkokat is. Azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország egy csodás és nagyon szép ország.
0: Tudsz engedni a 21-ből?
1: Tudok.
0: Mindig, igen?
1: És kell is egyébként.
0: Mindig a te szavad az utolsó?
1: Nem. El szoktam ismerni, hogyha tévedek.
0: Tudsz bocsánatot kérni?
1: Igen.
0: Hogy dolgozod fel a hannemeket? Ha nemet kapsz, nem.
1: Nem kell feldolgoznom, mert hogyha valaminek nekiállok, akkor mindig van több tervem is, és az is bele van kalkulálva, hogy nemet fogok kapni.
0: Tehát van B-terved.
1: Mindig kell a B-terv.
0: Tudsz köszönetet mondani?
1: Azt mindenképp.
0: Látod a saját hibáidat?
1: Állandóan keresem őket. De nem marcangolásként, hanem azért, hogy javítsak rajta.
0: Mi a legfontosabb számodra az életben?
1: Legfontosabb az életben? Hogy... Én az időt tartom egyébként az egyik legértékesebb dolognak a család és az egészség mellett, és hogy ezt az időt olyan dolgokkal töltsük, amik értékesek, hasznosak számunkra.
0: Terveid ebbe az évben még magán, privát, esküvő, válás, gyerek?
1: Nem, most nem lesz egyik se egyébként, de nős még nem voltam. Ez elmaradt 20 év, ha jól.
0: Be kell hozni gyorsan.
1: Be kell hozni, igen. Mindenképp, én 10 évvel ezelőtt abba hagytam a hajózást, és azt mondtam, hogy csak írással fogok foglalkozni. És annyi minden jött a média alapítástól, a kiállítás szervezésen, producerkedésen át, hogy én amióta abba hagytam a hajózást, nem írtam egy új regényt. Megírtam annak idején hetet, azok ott milyennek a fiókban, egyet kiadtam, a következő készül. De hogy amiért elkezdtem ezt az egészet, de nagyon izgalmas dolgokba futottam bele, de valahogy én hogyha foglalkozok valamilyen, szeretem beleadni a szívemet, és nagyon sok más kulturális projekt elvitte ezt a fókuszt, és szeretnék most többet koncentrálni a könyveimre.
0: Mi a csillagjegyed?
1: Rák vagyok ikrek aszcendenssel.
0: Uh-huh. Tehát a rák az visszafelé megy.
1: Az ikrek meg megváltja a világot. Igen, állandóan viaskodok.
0: Tehát a végletek embere vagy.
1: Egyszer vagyok extrovertált és introvertált is, a kettő együtt.
0: Tehát ez a munkaterved és privát terved?
1: Privát tervem? Jó kérdés. Egyébként azért habozok így egy pillanatig, mert én elégedett vagyok azzal, ahogy amilyen most irányba vagy. Ahogy vagyok, nagyon változtatni rajta nem akarok. Tanulok. Most például beiratkoztam egy nagyon izgalmas képzésre, egy félbesúgom meg neked.
0: Négy szem közt.
2: Mi magánnyomozónak fogok tanulni.
0: Jó, majd én aranzsálok téged. Biztos lesz rá szükségem a közeljövőben.
1: De azért mert én újságíró is vagyok, és én nagyon szeretek cikkeket írni.
0: És mindjárt meg lesz az anyagod és az íráshoz.
1: Érdekel az oknyomozó újságírás, és lehet, hogy egy ilyen vonal is. Például most magánnyomozónak tanulok, legitim, tehát amennyiben sikeresen elvégzem, lesz poliszos igazolványom, úgyhogy de nem azért csinálom.
0: És hol tanítják?
1: Ezt kérlek szépen, ezt most nem a reklám miatt mondom, rengeteg cég, pontosabban négy foglalkozik ezzel, és én a Pannon Kincstárnak egy magánnyomozó 7 hónapos amúgy tanfolyamára iratkoztam.
0: Nagyon jó.
1: És azt hiszem 800 órás, 700 vagy 800 órás.
0: Majd beszámolsz, ha végzel, jó?
1: Majd beteszem, bejövök éjszaka, és beteszem az asztalodra.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Árszpoétikád, Csaba, hitvallásod.
1: Árszpoétikám? Hát...
0: Nekem élni és élni hagyni. Vagy 50 év után mindenkinek a saját maga orvosának kellene lennie, mert te ismered legjobban a saját testedet.
1: Ez az élni és élni hagyni, ez tetszik nekem. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy én nagyon szeretek szövetségre lépni hasonló gondolkozású emberekkel, így is jöttek tétre ez a fesztivál például, hogy a borászokkal léptem szövetségre és más alkotókkal. Tehát ez a élni és élni hagyni és egymás segíteni, ahol tudjuk, én ezzel egészíteném ki.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Urszényi Fehér Csabának, hogy kötélnek állt és hagyta magát kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehettem nálad.
0: Tehát Urszényi Fehér Csaba és Turcsányi Éva.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Idén a megszokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. 500 segélycsomagot osztottak ki Nepálban. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már 2015-ös nepáli földrengés idején küldetés teljesített baptista mentő egységnek is. A helyi partner szervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Szakítva az eddigi társelnöki rendszerrel, új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, közölte a párt frissen megválasztott elnöke szombaton az MTI-vel. Tóth Benedek Csanád elmondta, az MKKP szombati taggyűlése az elnökség október 15-ig tartó mandátuma előtt tartott tisztújítást. A testület döntése alapján a párt három fős elnökséget választva működik tovább. Tájékoztatása szerint a két elnök helyettes Váradi Zoltán és Budai Sándor lett. Az újonnan megválasztott

0: Először 10 éve 2016-ban kezdődött Kőbányán, az esemény azóta a hazai kisüzemi szintér legfontosabb találkozójává nőtte ki magát. Ma derült napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.
7: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

Miben reménykedhetnek, és mi a realitása azoknak a pórujárt utasoknak, akik az Etna kitörése miatt kint ragadtak, ugye néhány hete ez megtörtént. És ez azonnal felveti a kérdést, hogy mit lehet tenni egy ilyen viszmajor esetén. És annál inkább is beszélünk róla, mert élek a gyanúval, hogy nem ez az utolsó viszmajor, ami életünk során előfordulhat. Egyáltalán járhat-e ilyenkor bármiért is kártérítés? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Milyen veszélynek lehetünk kitéve külföldön? Hogy mire gondolok? Például arra, hogy kirabolnak minket, ellopják a telefonunkat, de azt gondolom, hogy folytathatnám a sort. Ennek kapcsán megnézzük, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, hogy aki ezután útnak indulna, mert miért is ne, az ezért számoljon azzal, hogy hova teszi be a lábát. És ami még ugyancsak lényeges kérdés, hogy ilyen esetekben fizetnek-e a biztosítók a biztosításaink alapján. És végül még mindig zsebbevágó témával folytatjuk. Nagy a bizonytalanság, s mindebből következően rengeteg a válaszra váró kérdés a Revolut, én azt mondom, magyarítása kapcsán. Ma igyekszünk ezekre válaszokat adni, annál is inkább, mert a facsipesz2025@gmail.com-ra is rengeteg kérdés érkezett, és bevallom, én is utána néztem, és én is elakadtam, de szakértő vendégünk itt lesz, legalábbis telefonon, és segít nekünk mindebbe. Ezek lesznek tehát a mai műsorunk témái, sok nyaralás, és ehhez kapcsolódóan bankkártya, meg egy kis bankolás is. Tartsanak velünk, de akinek még ezen kívül is lenne kérdése, természetesen változatlanul várjuk a facsipesz2025@gmail.com e-mail címünkre a kérdéseiket, illetve panaszaikat, de gyorsan azt is elmondom, hogy ne számítsanak arra, hogy egyik napról a másikra sikerül is választ kapniuk, mert a szakértők megnézik, utána járnak, tehát néha akár több hét is, de ígérem, minden e-mailt meg fogunk válaszolni itt élőben a stúdióban. És akkor most már tényleg mindjárt kezdünk. És ahogy azt ígértem az ajánlóba, foglalkozni fogunk ma a Revolut üggyel, annál is inkább, mert borzasztó nagy a bizonytalanság, és ahogy említettem korábban is, az e-mail címünkre is ömlenek a kérdések, a megválaszolni való kérdések. Azt gondoltuk, hogy ez egy egyszerűbb dolog lesz, de nagyon sok kérdés, félreértés van, illetve

0: Van, aki azt mondta, hogy ő ezt így föladja, már nem is csinálja tovább. De azt is ígértem, hogy igyekszünk minden kérdést megválaszolni. Huma Péter pénzügyi szakértő, állandó pénzügyi szakértőnk már itt is van a vonalban. Szia, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
1: Szia, nagyon szívesen, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Előzetesen beszéljünk már egy-két mondatot arról, hogy te számítottál arra, hogy azzal, hogy így a Revolut magyarrá válik, illetve ugye Fiók telepet nyit, ekkora kavarodás lesz? Mert hogy azt gondolom, hogy az emberek nagy része azért választotta, mert ingyenes volt, nem azért, hogy nem látták a magyar hatóságok, hanem azért, mert gyors, ingyenes volt és forradalmi.
1: Hát egyáltalán nem számítottam rá, tehát ez a kérdés ezt telibe talált. Én azt gondoltam, hogy igen, lesz majd egy bankszámlaszám csere, ami egy technikai kérdés, de egyébként ugyanúgy megy tovább a dolog. És aztán persze jött ez az illeték áthárítása kérdés, de még mindig ekkor azzal nyugtatta magamat, hogy de hát más bankoknál is van illeték, és hát a minden utalás esetében az első 50 ezer forintot nem érinti az illeték, tehát hogyha valaki 50 ezer forint alatti összeget küld, vagy legfeljebb 50 ezeret, akkor ugyanúgy ingyenes marad a Revolut, és ehhez képest valóban egy sokkal nagyobb kavarodás lett belőle.
0: Igen, egyébként, hogyha mondjuk én 150, most praktikus 150 ezeret akarok egy másik bankszámlára utalni, akkor egymás után elküldhetek háromszor 50 ezeret, vagy csak naponta?
1: Nem, bármennyit elküldhetsz, úgyhogy egymás után nyugodtan mehet. Aha, a háromszor 50 ezer, és az ingyenes lesz.
0: Mert hogy ez miközben, is kérdés volt, igen.
1: Miközben a 100 ezer forintra kéne illetéket fizetni, ami 150 forint lenne.
0: Aha.
1: Mármint a 150 ezerből, hogyha egybe küldenéd, akkor a 100 ezer forint lenne illetékköteles.
0: Egy kicsit elment a hangod valahogy, gyere közelebb. Most jó.
1: Igyekszek nagyon közel.
0: Jó, köszönöm szépen. Tehát egyébként még az is nagyon bonyolította, és rengeteg ilyen kérdés volt, hogy ugye különböző csomagjai vannak a Revolutnak, ki ebbe, ki abba volt. Most még kettőt kihoztak, hogy megzavarják az emberek agyát, és bizonyos csomagoknál más értékhatárok vannak, de ezt az emberek, tehát hogy ezzel is csak bonyolultabbá tették, nem?
1: Hát a Revolut csomagok alapesetben nem változtak, be van harangozva egy limit változtatása a devizált utalásokra, illetve a készpénzfelvételre, de tudomásom szerint ez még mindig nem lépett életbe. De maguk a csomagok, azok a migrációval egy időben legalábbis nem változtak. Én azt gondolom minden esetre, hogy a csomagoknak azért nincsen jelentősége, mert eleve nagyon kevés ügyfél válassza a fizetős csomagot, tehát a döntő többsége az ügyfeleknek a standard díjcsomagban van, ahol nem kell a havi díjat fizetni.
0: Aha, de nem is kap semmit, tehát vagyis mindenért fizet külön-külön. De
1: kapsz valamit, de ott kapod a legkevesebbet, és nagyon sok embernek az a legkevesebb is elég egyébként.
0: Jó, akkor rákanyarodok a következő kérdésre. Én is utána néztem a saját, volt Revolutom, vagy még van, és azt gondolom jogos is a kérdés, tehát hogyha valaki úgy dönt, hogy amit korábban a drága magyar bank számlájáról utalgatott, akkor kitalálta, hogy majd a Revolutról utalja. Mondjuk egy havi fix, vegyünk egy 150 ezer forintos állandó megbízást valamire. Át akarta utalni a Revolutról, de a Revolut nem ismeri azt a bankszámlát, és hiába írja be, az neked nem ismerősöd, vagy én nem értem miért, de nem hajlandó elfogadni. Ezzel mi van? Tehát valamit rosszul csinál, csak az a baj, hogy az embereknek az egyszerűségkel, és ha itt 26 lépés van, akkor én szerintem a Revolut itt hoppa fog maradni ebben az országban. De visszatérve erre, tehát ilyenkor mi van, mert ő e-mail címek, telefonszámok alapján próbálja beazonosítani, ugye?
1: Igen, így van, viszont ezek az azonosítók csak a Revoluton belüli átutalást könnyítik meg. Tehát, hogy a Revolutos partnert megtaláljad a Revoluton belül, ezek igazából arra valók. Ha te szeretnél Revoluton kívüli átutalást, most már úgy mondjuk, hogy belföldi átutalást, hiszen a
0: Igen.
1: Revolut magyar bankká vált, vagy legalábbis a fiók telepén keresztül
0: Igen.
1: benne van a magyar átutalási rendszerben, akkor ugyanúgy a másik félnek a bankszámlaszámát kell használni, ahogy egyébként eddig is tetted, és ha szeretnél telefonszámra vagy e-mail címre utalni, akkor azt ezentúl nem a Revolut rendszerében rögzített adatokkal, hanem az úgynevezett másodlagos azonosítókkal lehet megtenni,
0: Az
1: amit
0: mi?
1: egyébként minden banknál is meg lehet tenni, ez része a mostani, most már 2020 óta működő új átutalási rendszernek, amelyben tehát nem csak bankszámlaszámra, hanem hogyha ezt az eredeti, tehát hogyha a címzet rendelkezett erről, akkor e-mail címre vagy telefonszámra is lehet pénzt küldeni. De ez
0: Aha.
1: nem azonos azzal a rendszerrel, amiben eddig ugyanezt a Revoluttal meg lehetett tenni, mert az a Revolutnak a saját rendszere. És hogyha például neked van mondjuk egy partnered telefonszám vagy e-mail cím alapján, nem tudom, Kuala Lumpurban, akkor az továbbra is a Revolutnak a saját rendszerén belül fog csak működni, tehát hogy nem fog kapcsolódni a magyar átutalási rendszerhez, ebből adódnak ezek a félreértések.
0: Aha, tehát magyarul, ha én mondjuk egy másik bankszámlára akarok utalni egy állandó megbízást, akkor föl kell, a Revoluton van olyan opció, hogy fölveszem egy új partnert, és akkor ugyanúgy beütögetem, mint ahogy mondjuk korábban a bankomba tettem, igaz?
1: Igen, egyszer meg kell tenni, a Revolut rögzíti ezt a új partnert, és attól kezdve elérhető lesz, nem
0: Aha.
1: kell többet beütni a számlaszámot.
0: Aha, értem. Tehát akkor ebben, tehát pontosan az egyszerűsége volt az, ami nagyszerű volt, most ez szép lassan elolvad, lehet ezt mondani, nem?
1: Hát attól függ, hogy hogy nézzük, tekintettel arra, hogy új a számlaszáma mindenkinek, aki eddig revolútos volt, és egymás, és nem egymás között utaltunk, hanem mondjuk egy külső bankszámláról,
0: Igen.
1: vagy egy külső bankszámlára. Ott tényleg ki kell cserélni a számlaszámokat a magyar számlaszámokra, de ezt egyszer meg kellett tenni a regisztrációkor a revolútos adatbázisba, vagy a névjegyzékbe. Most ezt ugyanúgy meg kell tenni, hogy frissítjük ezeket a kontaktokat, de utána megint nem lesz semmilyen teendő vele, és ugyanazzal a Revolut élménnyel lehet az adatfrissítés után utalni, vagy kapni pénzt másoktól, mint ahogy korábban. Tehát igazából ez nem változik, de elismerem, hogy most ez egy kicsit kényelmetlen.
0: Hát nem kicsit, igen, mert az ember pont, legalábbis azért szerettem, egy gyors volt és olcsó. Mindegy, menjünk tovább, fizetési meghagyás. Ugye ez ma már egy, azt mondhatni, hogy egy bevett dolog, egyetlen egy magyar bank nem vezette még be, én ki is mondom, a KH, de én megérdeklődtem ma az illetékesektől, és azt mondták, hogy ott is lesz majd októbertől. De most a Revolutról beszélünk. A az a nem fizetési meghagyás,
1: fizetési
0: hülyeségeket
1: kérelem,
0: beszélek.
1: Igen.
0: Hülyeségeket beszélek, fizetési kérelem. Ez létezik-e a Revolut és a többi magyar bank viszonylatában, mert így viszont meg, mondjuk is nem káhás vagyok, meg tudom úszni azt, hogy én a Revolutra akarok pénzt, vagy éppen fordítva, akkor egy ilyen fizetési kérelemmel ingyen megkapom a pénzt.
1: Így van, tehát a fizetési kérelem egy magyar jogszabály alapján létező dolog, ami benne van a magyar átutalási rendszerben, és minden banknál lehet ilyet kapni.
0: Kivéve?
1: Kivéve, nem, kapni mindenhol lehet, küldeni nem lehet mindenhol,
0: ja.
1: És most még csak a KNH az egyetlen kivétel, de hamarosan már ő sem lesz kivétel, és akkor minden bankból lehet küldeni és megfogadni is. Ennek a fogadása, illetve a fogadásra történő pénzküldés, tehát hogy fogadok egy ilyen üzenetet, hogy nekem jött egy fizetési kérelem, amit 60 napon belül valamikor, amikor én akarom, ki kell egyenlíteni, ezt teljesen ingyen lehet megtenni. Tehát, hogyha én utalok valakinek pénzt, és mondjuk az előbbi példád alapján az a 150 ezer forintos utalás még akkor is, hogyha csak az illetéket kell fizetni mondjuk az adott
0: Igen.
1: bankszámla esetében, az önmagában 450 forint lenne, csak azért, mert az állam kéri ezt a díjat. Ezt mind meg lehet spórolni. Az, akinek küldenéd a pénzt, küld neked egy fizetési kérelmet, arra válaszul, te elküldöd ezt a 150 ezer forintot, és utána semmilyen díjat nem kell fizetni.
0: Aha.
1: Ebbe a rendszerbe lépett bele a Revolut is, tehát most már Revolut is, sőt a Wise is ugyanúgy nyújtja ezt a fizetési kérelem szolgáltatást, és hogyha ő küld egy fizetési kérelmet egy Revolutos a magyar átutalási rendszerbe, akkor az gyakorlatilag ingyen lehet kiegyenlíteni bármely magyar bankszámláról.
0: Aha. Hol lehet ezt megtalálni? Tehát, mert egy kicsit át is alakították egyébként, most megint lehet mindent keresgélni előről, mert én azt látom, hogy Revolut durván ráment arra, hogy az általuk javasolt szállásokon lakjunk, általuk javasolt vásárlások, ami hozzáteszem, hogy élek a gyanúval, hogy nem a magyar pénztárcához vannak igazítva, hanem ez egy ilyen nemzetközi európai sztenderdjük. Vagyis hol találjuk meg akkor a fizetési kérelmet? Tehát könnyen meg lehet találni?
1: Így van, tehát a Revolut az egy ilyen svájci bicskává vált, de hát ők ebből élnek, hogy próbálnak mindenféle fizetéshez kapcsolódó szolgáltatást eladni. Viszont jó hírem van, a magyarok számára a magyarok applikációjában, tehát a magyar regisztrációval használt applikációkban megjelent egy külön menüpont a Quick címen, aha, ami átvezet arra azokra a szolgáltatásokra, amikről beszéltünk, köztük a fizetési kérelemre, és így lehet akkor fizetési kérelmet küldeni a Revolutról is.
0: Aha. Jó, te mit gondolsz, azért te mégis szakértő vagy, hogy tényleg sok embert el fog tántorítani, hogy pont az előnyei olvadtak el?
1: Hát én még egy picit bevallom, mindig nem értem az embereknek ezt a fajta idegenkedését, tehát hogy én őszintén szóval egy dolgot látok, az pedig az, hogy bármint ami negatívum, hogy tényleg az átutalás belföldre az most már nem korlátlanul ingyenes, hanem a tranzakció első 50 ezer forintjáig ingyenes, de ugye ahogy beszéltük, ez korlátlanul ismételhető, tehát akár 150 ezer forint továbbra is átköthető ingyenesen a Revolutról bármely magyar bank számára, csak éppen 50 ezer forintos lépésekben. És ez az egy díjváltozás, ez gyakorlatilag olyan hullámot eredményezett, amelyben a fórumozók arról írnak, hogy hát már nem is érdemes most már Revolutot. Szóval, hogy én azért ezt nem látom bele, tehát, hogy azok az előnyök, amik a Revolutot jellemezték,
0: azok
1: ugyanúgy megmaradtak. Tehát ez egy globálisan fejlesztett, én úgy szoktam mondani, a világ pénzügyi ütőerén rajta levő applikáció, amelyben rengeteg mindent lehet intézni, elsősorban persze nyilván fizetéseket, de például a revolutosok egymás közötti pénzküldése az továbbra is teljesen ingyenes korlátlanul, illetve a magyar belföldre történő utalások, illetve az onnan érkező pénzek most már magyar bankszámlák között zajlanak, magyar bankszámlaszámok között zajlanak, és azonnal teljesülnek 5 másodpercen belül, éjjel és hétvégén is. Tehát gyakorlatilag én nem látok ebbe benne bele annyi sok rosszat. Tény, hogy a díjazás az megváltozott, de valójában minden maradt ugyanúgy a Revolutnál.
0: Jó, de az, hogy most bevésük az agyunkba, hogy eddig simán átküldtem, maradjunk a 150 ezer forintos példánál, simán átküldtem, és nem kellett azon agyalnom, hogy háromszor kell átküldenem. Tehát pont ez az ez például egy olyan kényelmi dolog, nekem se épült be még az agyamba, szerintem nagyon-nagyon sok revolutosnak. Egyébként még egy kérdés, az IBAN szám, vagy hogy szoktátok ti ezt mondani?
1: Igen, IBAN, igen.
0: Igen, az most akkor megszűnik, tehát én mondjuk korábban folyamatosan átutaltam egy magyar bankszámlára IBAN-nal, mert ugye akkor még nem voltunk haverok, nem voltunk egy országban, azt most akkor újból be kell ütni, vagy automatikusan így is megy az utalás?
1: Hát most még azt hiszem, hogy működik a litván számlaszámmal a régivel, de úgy tudom, hogy ez meg fog szűnni, tehát érdemes áttérni a magyar számlaszámokra, ha pedig külföldről érkezik, akkor az IBAN számlaszámra érdemes áttérni. Egyébként azt érdemes tudni még erről, hogy a IBAN számlaszámra küldött euró az ugyanolyan díjazású, mint hogyha a belföldre küldenék egy másik bankba pénzt, ez az összes magyar bankszámlán is így van, sőt az egész Európai Unióban így van, tehát hogyha látok egy IBAN számlaszámot, ami nem magyar, és eurót kell küldenem, akkor azt egy ilyen SEPA átutalással belföldi díjon tudom átküldeni bárhova, és ugyanígy lehet fogadni Magyarországon.
0: Akkor most megint kérdezek egyet, nekem mondjuk van egy osztrák bankszámlám, és én onnan a Revolutra akarom átutalni az eurómat, akkor már az nem lesz ingyenes, nem? Mert nekem már nincs IBAN számom.
1: De van, mert a Revolutnál nem csak forint, hanem ugyanúgy euró meg amerikai dollár száma is van, és ezek automatikusan megnyílnak. Tehát érdemes az eurós IBAN számla számot megadni, akkor azzal megérkezik a pénz úgy, hogy Ausztriából gyakorlatilag én azt hiszem a legtöbb számlacsomaggal ingyen át lehet küldeni ezzel a módszerrel, és akkor az eurót kell átváltani forintra a Revoluton.
0: Vagy éppen ami, nem. Vagy éppen eurót tartani.
1: Vagy éppen eurót tartani, vagy abban költeni. Igen, igen. Azt is lehet.
0: Igen, igen. És maradt az is, hogy középárfolyamon váltják?
1: A Revolutnak most már saját árfolyama van, a korábbi középárfolyam az megszűnt, de ezek nagyon kedvező árfolyamok, és nem feltétlenül rosszabbak, mint a legjobb magyarországi deviza árfolyamok, amelyeket csak néhány bank kínál, így az Erste, az OTP, a Granit Bank, a Raiffeisennél is van hasonló szolgáltatás, de nem sok banknál, és hogy a Revolut is része ennek a körnek. Nem azt mondom, hogy mindig a Revolut a legolcsóbb, de nagyon versenyképes továbbra is.
0: Az utolsó, amire nagyon fölbojdultak az emberek, én mondjuk végigcsináltam, de én is berágtam egyébként, hogy írtak, hogy megjött a magyar bankszámlaszámom, gondoltam, jó, és akkor fölmentem, és akkor elkezdődött egy ilyen végtelenített szörnyűség, minden adat, fotóz le, nem jó a fotó, mondjuk ezt máshol is végig kell csinálni nyilván, de ez valami szörnyű hosszú, szörnyű macerás, fordulj jobbra, fordulj balra, most ezért nem jó, most a... tehát nagyon sok ember itt vesztette el a fonalát, és fogja megszüntetni. Ez tudom, hogy magyar előírások, vagy talán nemzetközi előírások, nem tudom, de azt gondolom, hogy utána még biometrikus, meg triometrikus, persze most csak poénkodom, szóval, hogy ez egy konkrétan, ez nem 5 perc, meg nem 10 perc, az emberek nincs ideje, hosszú időt vesz igénybe, mire mindent megtudnak rólam, holott évek óta van egy számlám náluk, és azért sok mindent tudhatnak róla.
1: A Revolut bármikor kérhet ilyen ismételt ellenőrzést, amikor ő ezt bármilyen okból úgy ítéli meg, hogy szükséges, de nálam például nem járt a forint számlára, vagy hát a belföldi számla számra való átállás ilyen újra azonosítással.
0: Hát akkor te szerencsés. Nagyon sok...
1: Igen, igen, és szerintem nagyon sok más ügyfélnél is valószínűleg nem volt ilyen, úgyhogy hát sajnálom, hogyha ezen újra végig kell menni, de előfordul néha igen, hogy szükséges egy ilyen. Például, hogyha új telefonra regisztrálod, akkor is kérheti a folyamatot, de bármikor máskor is kérheti. Aha. Tehát soha nem vagy védve ez ellen. Ugye a Revolutnál nincsen ilyen, hogy bemegyek a bankfiókba, és akkor elintézem, meg szerintem olyan sem nagyon van, hogy ők lekérik a hazai lakcímnyilvántartóból a megváltozott személyigazolvány adatokat, úgyhogy egy kicsit ilyen önkiszolgálónak kell lenni, de ezt érdemes úgy megnézni, vagy érdemes úgy nézni erre a dologra, hogy még mindig jobb, hogy egy kicsit elbóhockodok pár percig a mobiltelefonommal, és belemosolok a kamerába. Hát kinek mennyi idő, de hogyha flottul mennek a dolgok, akkor ez tényleg nagyon rövid idő alatt megvan, és még az ellenőrzés is nagyon rövid idő, tehát néhány másodperc múlva már közlik is, hogy minden rendben van, bankolhatsz tovább ugyanúgy, mint hogyha be kéne menni a bankfiókba. Tehát annál azért még mindig egy gyorsabb és jobb folyamat ez. És hát más bank, más magyar banknál is bizony van ilyen, tehát hogyha lejár a személyigazolvány, bizony szólnak, hogy na akkor ezt most így olvasd be, úgy újítsd meg, így frissítsd az adataidat, különben letöltjük a hozzáférést.
0: Ügyfélszolgálat, ez mindig a kritikus pont még, hogy magyarul vegyék föl, beszélgessenek. Magyar ember nagyon idegenkedik például a, mondjuk a KH-ba tudom, a kétet már onnan reklámozzák, nagyon idegenkedik tőle, tehát a magyar emberek többsége még mindig ott tart, hogy a személyes kontakt az a valami. Azt írták, ha jól emlékszem nekem, hogy lesz majd magyar nyelvi ügyfélszolgálat.
1: Igen, nem tudom, hogy ez jelen pillanatban már van-e, ez egy ígéret volt a magyar fióktelep indulásával együtt. Megvallom őszintén, nem néztem meg még az appot, mióta átálltam a magyar számlaszámra, hogy ez frissült-e. Ugye ott a ügyfélszolgálat, a csetes ügyfélszolgálatnál lehet ezt megtalálni.
0: Igen.
1: De én egyiket még nem olvastam erről, tehát hogy én rendszeresen nézem ugye az ilyen témájú cikkeket, és még nem olvastam arról, hogy bárki más rátalált volna a magyar Revolutnak a ügyfélszolgálati telefonszámára, tehát valószínűsítem, hogy még nincsen, de ezt mindenki tudja az abban ellenőrizni, és az biztos, hogy előbb-utóbb lesz, hiszen ez a Revolutnak ha még nincsen, hiszen ez a Revolutnak a vállalásai között szerepelt, és azért tényleg, ha belegondolunk, akkor ha nincs is egy banknak fiókja Magyarországon, de közben a magyar ügyfeleknek szolgáltat belföldi számlaszámmal, akkor azért a csetes, főleg a korábbi angol nyelvű üzenetváltás, az tényleg elég karcsú lenne, úgyhogy azért egy magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálat azért szerintem legalább jár a magyaroknak.
0: Így van. Péter, sajnos elfogyott az időnk, de nagyon sok hasznos tanácsot adtál, és én nagyon hálásan köszönöm a hallgatók nevében is. Azért azt úgy összegezhetjük, hogy azért ez nem egyszerű, és sokan csalódottak, és föl is vannak háborodva. Tehát mindenkinek magának kell mérlegelni, előnyök, hátrányok, és akkor dönt. Köszönöm szépen, nem mondom, hogy utoljára hívtalak, mert sajnos nagyon sok olyan pénzügyi dolog van, ami miatt szakértőt kell hívni ebbe a műsorba. További szép napot neked, szia!
1: Köszönöm szépen, nagyon szívesen máskor is. Köszönöm.
0: Szia-szia! Azzal kezdtem a mai műsort, hogy vajon miben reménykedhetnek azok az utasok, akik az Etna kitörése miatt néhány héttel ezelőtt, 2-3 héttel ezelőtt a mindent elöntő hamu miatt nem tudtak repülőre szállni és hazajönni. És azt is mondtam, hogy ez egy viszmajor, és mit lehet tenni, és egyáltalán ilyenkor bármiféle kártérítés járhat-e. Erről fogunk beszélgetni, és leginkább azért, mert nem ez az első ilyen helyzet volt, és nem is az utolsó, és jó, ha megtanuljuk, hogy ilyenkor mi van. Dr. Salamon András utazásjogi szakértőnk már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
2: Kezdőcsókolom, én köszönöm a meghívást.
0: Amikor én az egész történetről hallottam annak idején, akkor én rögtön mondtam, hogy ez viszmajor. Igen, viszmajor. A repülőtársaságoknál is ugye az van, hogy viszmajor esetén nem térítenek. Tehát ezzel azért sokszor takaróznak is. De mi van ilyenkor? Beszéljük már végig.
2: Következő a helyzet, hogy ez valóban viszmajor. Ráadásul erről jó, mármint vulkánkitörésről és vulkáni hamuról jó pár bírósági ítélet született, többek között az Európai Bíróság is, akkor, amikor még 10-néhány évvel ezelőtt egy izlandi vulkán
0: az Aljafjöllach, igen.
2: Az, igen.
0: Ki tudom mondani, sokan nem tudják, igen. Amikor igen. Az Aljafjöllach miatt volt ez a nagy baj, igen.
2: Igen, ugye akkor az beterítette fél Európát, ennek következtében repülési tilalmat rendeltek el. De ennek a lényege az, hogy az Európai Bíróság és magyar bíróságoknál is születtek ilyen ítéletek. Azt mondta, hogy ez rendkívüli körülmény. És miután rendkívüli körülmény, a légitársaság nem köteles kártalanítást fizetni, azt a fajta kártalanítást, amit az Európai Unió egyik rendelete meghatároz a repültávolság függvényében. Igen. 250, 400 vagy pedig 600 eurós kártalanítás. Ez nem kártérítés, ez kártalanítás. De ugyanez a rendelet azt mondja, hogy a légitársaságot terheli ellátási kötelezettség is, és gondoskodási kötelezettség is.
0: Függetlenül ez attól, hogy fapados vagy nemzeti légitársaság, tehát ez mindenkire egyformán vonatkozik?
2: Ez mindenkire egyformán vonatkozik. Lényegtelen, hogy ez hagyományos légitársaság, ez fapados légitársaság, charter légitársaság, ez mindenkire vonatkozik, hogyha az utas Európából indul, mindegy, hogy milyen légi, tehát az Európai Unió területéről indul, mindegy, hogy hova, és mindegy, hogy milyen légitársasággal, vagy pedig, hogyha az unión kívüli országból, például az Egyesült Államokból, Kínából, az Emirátusokból érkezik uniós repülőtérre, és hogyha uniós légitársasággal repül. Tehát nem alkalmazható ez a rendelet, hogyha valaki Kanadából jön haza az Air Canada járatban.
0: Aha, értem.
2: Tehát ilyen. Na most, mit jelent az, hogy gondoskodás és ellátási kötelezettség? Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor bekövetkezik a rendkívüli állapot, és amikor a légitársaság törli a járatot, akkor az uniós rendelet értelmében a törléssel egy időben, tehát hogyha 13 óra 10-kor küldi az értesítést, igen, hogy töröltük a járatot, akkor 13 óra 10-kor kell kapni egy olyan értesítést is az utasnak, hogy átfoglaltuk erre, vagy arra, vagy amarra.
0: De ha nem tudják átfoglalni, mert pont a hamu elöntött mindent, és nem tudják, hogy egy nap, egy hét, vagy egy hónap múlva mennek a repülők, akkor lépjünk itt egy picit tovább, akkor mondjuk biztosítaniuk kell, hogy eljuttatják valahogy egy olyan repülőtérre, ahonnan aztán haza tud jönni?
2: Igen, ezt is megteheti a légitárs, ez is átfoglalás egyébként. Aha. Tehát ez is átfoglal, azt mondják, hogy Katániából nem tudunk elindulni, de Palermóból igen,
0: tipikusan így is volt. Igen, így is
2: igen.
0: Volt.
2: Aha. Így van, így van. Ez az átfoglalás. Ha ezt a légitársaság nem teljes, tehát nem ad átfoglalást, akkor az utasnak jogában áll, hogy saját maga megveszi a repülőjegyet, mindegy, hogy melyik légitársaság járatára, és azzal tovább repül, vagy hazautazik, és a számlát, az új repülőjegy vásárlásáról szóló számlát, az pedig benyújtja a légitársaságnak, a légitársaság pedig köteles kifizetni.
0: Álljunk is itt meg egy pillanatra. Igen. Ugye elhangzott Katalónia és Palermo, hogyha nem viszik el busszal, akkor fog egy taxit, és a taxival átmegy, mondjuk mondok valamit, 300 euróért Palermóba, azt a számlát is benyújthatja a légitársaságnak majd, mert hogy ő kénytelen volt maga megoldani.
2: Hogyha a légitársaság nem adott átfoglalást, akkor igen.
0: Aha.
2: Akkor igen, de nyilvánvaló, hogy az utas készüljön föl arra, hogy a légitársaság ezt firtatni fogja, hogy miért taxival, mert lett volna autóbusz is, vagy vonat is, és ugyanezt fogja a bíróság is megtenni.
0: Aha.
2: Mert az Európai Bíróság ítélete azt mondja, hogy a szükséges és indokolt költségeket. Mert ez arra is vonatkozik, hogyha azt mondja a légitársaság, hogy nem tudunk ma elmenni Katániából, de Palermóból sem, ezért csak két nap múlva tudok járatot, két napra tudok jegyet foglalni.
0: Igen.
2: Ha az utas ezt elfogadja, akkor például ennek a két napnak a szállásköltségét, tehát a két éjszaka szállásköltségét, és az ellátást, reggeli, ebéd, vacsora, ezt is a légitársaság köteles fizetni. Először neki meg kell szerveznie, tehát hogyha a légitársaság foglal szálláshelyet, megbiztosítja az étkezést, akkor ezt az utasnak el kell fogadnia. Ha a légitársaság nem nyújt, nem biztosítja ezt, akkor akkor az utas a saját költségére, saját maga foglalhat szállodai szobát, és megszervezheti az étkezését, csak mindenről kérjen számát, és nyújtsa be a légitársaságnak.
0: Aha. Jó, most itt tényleg sokat beszélgetünk az Etna kitörésnek kapcsán, én utána néztem egyébként, és ami itt a felháborodást keltette, és akkor erről is beszéljünk, hogy egy busz biztosítottak, tudom én lemaradt, most mondok valamit, 150 magyar, egy busz biztosítottak, vagy kettőt, de egy részét, semmiféle és fapadosról van szó, amit tudjuk, hogy hát, ha én kimondom, amit ön nyilván nem fog, hogy a legszemetebb módon bánnak az utasokkal, mindenért lehúzzák őket, és semmit, tehát mindent ki kell verni belőlük. Kettőről beszélek. Szóval az történt, hogy úgy ragadtak ott utasok a hamu közepén, hogy még egy e-mailt se kaptak, egy SMS-t se kaptak, miközben arról, amikor jöttek kifele, mert beszéltem ilyennel is, tehát legalább ötször kiírták nekik, hogy becsekkolhatnak. Tehát nem igaz, hogy nem ismerték az elérési módjukat, azt akartam ezzel mondani, viszont őket úgymond ott felejtették. Mi van ilyenkor? Hogy tudja, és ott voltak kétségbeesve gyerekekkel, stb. Nem tudom, hogy oldották meg, nem ment, egyébként azt tudom, hogy egy ilyen helyzetben a vonatok tele voltak, buszokban nem lehetett fölférni, tehát nem tudtak magánúton úgymond elmenni, teljesen magukra hagyta őket a vízer. Mi van ilyenkor, ha végre valahogy haza tudnak vergődni?
2: A következő, tehát hogyha persze, ez ugye, erre azt fogja mondani a bíróság, hogy érthető, indokolt és szükségszerű, hogy, hogy taxival ment Catániából Palermóba, mert onnan tudott tovább repülni. De hogyha semmilyen ilyen lehetőség nincs, és a légitársaság nem tesz semmit, nem küld értesítést.
0: Nem tájékoztatott
2: semmit. Nem ad semmilyen tájékoztatást, nem foglalja át a repülőjegyet, nem biztosít szállást, étkezést, akkor ezt az utasnak, ezt mind magának kell megtennie.
0: Így van, és
2: ki
0: után...
2: fogják fizetni.
0: De hogy? Tehát el kell menni egy ügyvédhez, és kártéri...
2: Nem kell elmenni ügyvédhez, egyelőre nem kell, el lehet menni, de nem érdemes ebben az esetben, ugyanis a légitársaság honlapján bejelentheti az utas a kárigényét, feltölti a számlákat, és azt mondja, hogy ez meg ez meg ez. Ennyibe került az új repülőjegy, ennyibe került a szállás egy éjszakára, ennyibe került a reggeli, ebéd, vacsora. A légitársaság, ha csak nem kirívóan drága szállásról vagy étkezésről van szó, akkor az esetek túlnyomó többségében kifizeti. Ha nem fizeti ki, ha elutasítja, akkor két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy a békéltető testülethez fordul.
0: Igen.
2: A másik pedig, hogy ügyvédhez. Nagyon, nagyon profi ügyvédek vannak, van egy nagyon jó, ráadásul egy olyan társaság, amelyik...
0: Ezzel foglalkozik,
2: de úgy, hogy az utasnak egy fillérjébe sem kerül, és a teljes költség kártalanítási összeget megkapja. Szóval ezeket érdemes akkor adott esetben igénybe venni.
0: De akkor most mondjuk el, ugye a légitársaságok arra hivatkoznak, hogy Viszmajor esetén legfeljebb a szánk járhat, semmiféle jogunk, alapunk nincs semmi, ez akkor ez így önmagában nem igaz, ugye?
2: Ez így önmagában nem igaz, tehát csak a kártalanítás, tehát ez a 250-400-600 eurós, az nem jár, minden egyéb, az viszont igen.
0: Értem, ez nagyon fontos, mert így aztán mindenkit lepatintanak tulajdonképpen.
2: Igen. Tehát ugye jár hogyha éjszakázni kellett,
0: igen,
2: akkor
0: kellett.
2: Jár a szállásköltség, jár az étkezési költségek, mindenről kérjen az utas számlát. És természetesen ugye a transfer költsége is jár, ráadásul ugye sem az uniós rendelet, sem pedig az Európai Bírósági ítélet nem határozza meg a transfer távolságát. Tehát az lehet 5 kilométer, és lehet 850 kilométer is kis túlzással.
0: Értem. Gyakorlatilag azok, akik nem kaptak értesítést, nyilvánvalóan nem fogják annyiban hagyni, mert szó szerint ott hagyták őket a semmibe, és a saját pénzükön kellett enni, aludni. Azok egyéb, azok se jogosultak valamiféle kárenyhítésre, vagy mert nyilván, hogyha föltölti, ahogy mondta, hogy föltölti a számlákat a vizernél, mert itt a vizerről volt szó, akkor azt lehet, hogy kifizetik, de az, hogy őket nem értesítették arról, hogy nem fog menni a járat semmiről, azért az még egy plusz dolog.
2: Hát, ez egy plusz dolog, de megmondom őszintén.
0: Ez nem törvénysértő? Szabálysértő?
2: Ez így önmagában nem törvénysértő.
0: Aha.
2: De lehet mondani, hogy ez elég komoly lelki terhet, bosszankodást, idegeskedést, aggodalmat jelentett. És vannak olyan szintén európai bírósági ítéletek, amelyek azt mondják, hogy ilyen esetben jár kártérítés. Csak ugye ezt bíróság előtt lehet érvényesíteni.
0: Aha.
2: Na most lehet, hogy lesz olyan bíróság, amelyik ezt értékel és elfogadja, lehet, hogy lesz olyan, amelyik azt mondja, hogy ezt nem fogja elfogadni, és ez kockázatos.
0: Értem.
2: Ez kockázatos, tehát ugye kérdés az, hogy ugye mekkora összeget szeretne érvényesíteni ezen a jogcímen az utas.
0: De mondjuk játsszuk le egy történetet, haza akart jönni, most mondok valamit, kedden, mert tudta, hogy csütörtökön tovább megy a gyerekével, most mondok ki egy ilyet, Kanári-szigetekre, egy másik repülőjárattal, ki van fizetve a repülőjegy. Azzal, hogy őt nem tájékoztatták időbe, ő nem tudott eljutni akkor Palermóba, csak hogy a példáknál maradjunk, ezzel ő nem tudott eljönni egy géppel, ezzel ő elvesztette a csütörtöki repülőjegyét. Ilyen, tehát azért egy kicsit konkrétabban, így jobban megértem én is, meg a hallgatók is.
2: Igen.
0: Ilyenkor mi van? És ezt ő mind tudja bizonyítani.
2: Hát ezt viszont polgári perben lehetne bizonyítani, és ami nagyon fontos, hogy az utasnak kell,
0: Itt vagyok.
2: Az utasnak kell bizonyítania azt, hogy nem kapott értesítést.
0: Hát ez nagyon könnyű bizonyítani, hát a telefonunk, az e-mailünk, ott minden előzmény megvan. Nem, hát az tényleg könnyű, meg nyilván nem egyedül volt, aki nem kapott értesítést, hanem akiket már nem tudtak volna arra a buszra fölrakni, azokat elfelejtették, mintha nem is lettek volna. Na mindegy, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és a hallgatóknak elmondom a legfontosabb kulcsmondatot. Tehát amikor azt hallják, hogy Viszmajor van, ne ijedjenek meg, a Viszmajor az csak annyit jelent, hogy a kártérítést nem kell kifizetnie a légitársaságnak. Ez rendben is van, hogy nem kell kifizetniük a légitársaságnak, de viszont a transfert, az átcsekkolást, ottani szállást kötelesek fizetni, és ha ezt nem teszik meg, akkor utána lehet föltölteni, és tulajdonképpen az adott fapados honlapjára, mert sajnos van egy csomó jó, vagy csak fapadossal lehet menni, és ezért kénytelenek az emberek, már tudják, hogy a szolgáltatások milyenek. Tehát ez a lényeg, ez a legfontosabb. Ugye jól foglaltam össze?
2: Így van, igen. Igen, tehát a 250-400-600 eurós kártalanítás összegeket nem fizeti ki. Viszont minden egyéb dolog, ami az ottani tartózkodással, szállással, étkezéssel kapcsolatos, számlát kell kérni, és ezt be kell nyújtani a légitársaságnak, és a légitársaság köteles kifizetni.
0: Dr. Salamon András utazásjogi szakértő volt az elmúlt percekben a vendégem, és én nagyon hálásan köszönöm, hogy így helyre tette ezeket a dolgokat. Öntől is úgy búcsúzom, mint általában mindenkitől, hogy nem utoljára beszéltünk. További szép napot kívánok, jó pihenést!
2: Köszönöm, kezdőcsókolom.
0: Facsipesz. Szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, aki valami rémtörténetet mesél a nyaralás kapcsán, amikor ellopták a mobilját, kirabolták, tehát végtelenítve mondhatnám ezeket a történeteket, és tulajdonképpen ez a mai napig velünk van, azt gondolom, hogy bárhova is utazunk, de nem mindegy, hogy hova utazunk. Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője itt van már velünk a telefonban, aki természetesen úton van, mint mindig. Szia Péter!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és igen, én is éppen azon vagyok, hogy ahova utazom, ott biztonságban legyek. Na. Távol vagy messze, így van.
0: Beszéljünk először arról, hogyha jól tudom, van olyan, létezik olyan, ahol meg lehet nézni, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, és akkor már meg is kérdezem, hogy miért?
3: Tényleg onnan indult egyébként az egész ötlet, hogy ezt így összevegjük a világ, Európa és a világ legveszélyesebb országait turista szempontból, és ugye utána összevegjük utána nyilván a következő kérdésként, hogy mik is azok a veszélyek, amik leselkednek ránk, mert egyszerűen ugye a biztosítások lefedezik a kár okozta anyagi problémákat, képesek helyrehozni szituációkat, rendszereket, de nem tudják megelőzni a bajt, ezt ugye mindig el szoktuk mondani, és tök jó lenne, hogyha egyébként picit úgy éreznék, hogy bár megkötjük a biztosítást, de fölösleges volt, persze ott volt a biztonság, de nem kerültünk bajba, ugye ez a legideálisabb mindenkinek. És ez a prevenció, ugye gyakorlatilag ezeknek a kiszámítása egyidős a biztosítás történetével, azt szerintem ma már mindenki tudja, hogy a kötelező biztosítás egy budapesti ügyfélnek drágább, mert olyan helyen lakik.
0: Ha öregebb, drágább.
3: Tehát ahol nagyobb ahol nagyobb a kockázatot, többet kell fizetni. Ezt így eddig mindenki tudja.
0: De gyakorlatilag ez
3: lenne, hogyha tudnánk.
0: Gyakorlatilag ez úgy van, akkor most hirtelen átugrottuk az utasbiztosításokra, csak az jó, fölizgattam mindenkit, hogy megmondjuk, hogy mik a veszélyesebb országok.
3: De akkor meg is fogjuk mondani.
0: Akkor kezdjük azzal, hogy Tehát, ha én mondjuk Spanyolországban, én tudom, miért mondom, Spanyolországba akarok utazni, vagy mondjuk kitalálok mást Franciaországba, akkor nem ugyanannyi nekem a napi utasbiztosításom, pontosan azért, mert nem egyforma kockázat?
3: Bizony, második éve figyelhetjük meg azt, aki mondjuk rendszeresen köt utasbiztosításokat, hogy változott az adat, amit meg kell adni a célországon.
0: Igen, azért
3: eddig csak annyi volt, hogy Európán belül vagy kívül, USA, nem USA, most viszont meg már konkrétan be kell írni még Európán belül is az országot, és a körutazásokat többet is be lehet jelölni pontosan ezért, mert egyre eltérőbbé váltak az utasokra leselkedő veszélyek. Ezek lehetnek természeti katasztrófák, hiszen most ugye épp beszélünk, miközben az Etna újra kitört Olaszországba, és már zárnak terepülteleket.
0: Igen, néhány hét. Pontosan erről beszélgettem az elmúlt percekben egy szakértővel, igen.
3: Így van. Hát ez ugye ez figyeli a biztosítási világ, ugye 2010-ben az Etna a fél Európát megpérította, hatalmasak voltak az utazóknak a kényelmetlenségei, meg egyébként a kára is, hiszen nem szálltak föl repülők, nem tudom, hetekig fekete volt az ég, több helyen is mindenki nézte, hogy merre fújja a koronfelhőt, a szél, meg melyik országra alkódik legközelebb. Ez most úgy tudom nem ekkora, de hát az Isten tudja, mikor áll ez majd meg. Tehát egyrészt ilyenek is vannak, de vannak ugye a bűnözések, amire megint csak mindenki sok mindent tud, hogy vernek át a Párizsban az Eiffel-torony mellett, hogy lopják ki a londoni metrón a pénztárcádat, és még ugye sorolhatnánk ezeket a közhelyeket, de ha ezeket pontosan tudnánk, hogy melyek országokban milyen típusú veszélyek leselkednek, és az adott országban hogy kéne a legjobban elkerülni, akkor tényleg tudnánk rendesen csökkenteni a ránk leselkedő veszélyeket, és azokból az elszenvedett károkat is. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ez a fajta kockázati megkülönböztetés, meg az előre gondolkodás, a prevenció egyidős a biztosítással.
0: De ez csak made in Hungary, vagy a világon, vagy Európán belül mindenütt, nyilván mindenütt van utasbiztosítás, tehát mindenütt ezt számolják, vagy számba veszik, hogy melyek a veszélyes helyek. Egyébként, bocsánat, egy közbevetőleges kérdés, veszélyes országnak számít-e Magyarország, megnéztétek-e?
3: Igen, azonnal szeretnéd az eredményt, megértem. Hát egyébként Magyarország az kifejezetten biztonságos országnak számít.
0: És akkor Budapesten mi nekünk, ne a szemünknek hígyük, hanem a statisztikáknak, hogy...
3: Igen, tehát Budapest egy nagyon-nagyon biztonságos,
0: nem
3: ugye
0: mondod.
3: Sokszor hallottuk másod. Igen, Budapest nagyon biztonságos, tehát ahhoz képest, és most ugye mi a biztonság? Tehát ahhoz képest, hogy mennyi zsebtolvajlás, mennyi gépjárműtörés, mennyi erőszakos rablás történik más, akárcsak európai nagyvárosokban is, ahhoz képest Budapest szinte óvoda biztonságával vetekszik, tehát tényleg itt.
0: Tehát ez a mihez képest,
3: A kérdés, igen, viszont meg a végiggondolt, hogy 30 évvel ezelőtt te is, meg már én is sajnos felnőttként mászkáltunk Budapest utcáin, és ahhoz képest meg most már sokkal veszélyesebb a világ,
0: így
3: tehát
0: van,
3: ugye a mihez képest is változik, de hát ez ugye a legelső biztosító társaságot, a föníciak hozták létre,
0: igen.
3: Amikor a hajókat elküldték gyapottal, és akkor valaki azt mondta, hogy elsüllyed a hajó, akkor kifizettem az ültetvényezre egy gyapot árát, csak most adja előre ennyi pénzt, és ilyen indult a biztosítás. Tehát ők is végig gondolták, a viharos a tenger, akkor nem szedem a biztosítási pénzt, a sütőnap, akkor szedem, nem tudom. Tehát így indult el az egész kockázati felmérés a múltban, tehát nem csak térben változott, hanem az időben is.
0: Egyébként, Péter, hogyha én megkötök egy, majd aztán a végén kiderül, hogy melyek a legveszélyesebb országok, én megkötök egy utasbiztosítást, és mondjuk jó sok pénzt fizetek érte, mert egy nagyon veszélyes országba mentem. Akkor a biztosító ahhoz képest is fizeti a káromat? Tehát itt vannak limitek?
3: Vannak limitek, de hogy itt azért olyat azért nem csinál egy biztosító, hogy a limiteket is változtatja országonként.
0: Aha,
3: inkább az van, hogy úgy osztályozhatjuk a biztosításokat, mint a szállodákat 1-5 csillagig, és akkor mondjuk egy 3-4 csillagos biztosításban benne van szolgáltatás, az nem változik országonként, kivétel ez alól persze, hogy nagyon extrém dologról beszélünk, tehát mondjuk a USA-ba, vagy a külügyminisztérium által nem javasolt célpont országban, igen, de összességében egy európai körútnál nem ez fog változni, hanem inkább az változik, hogy azt ott mennyiért adja az adott országra, és lesz különbség még európai országokon belül is bőven. Spanyolországba szeretnél utazni, vagy mondjuk Szlovákiába, akkor nem a tőled való kilométer távolság miatt lesz drágább egyik és olcsóbb másik, hanem egyszerűen azért kockázatokért, amit vállalni kell a biztosítónak, ha te Spanyolország utazol, és Barcelonában Alhambrán szeretnél sétálgatni, vagy még Szlovákiában, nem tudom, még Zicsini Krik Flasor alján inni egy kávét, egészen más, ugye rád leselkedő kockázat. Ezzel a biztosító ugyanazt adja, de nem ugyanannyiért.
0: Aha, és ha mondjuk meghív egy cég, elmegy egy busz ember, akkor annak kinek kell biztosítást kötni? A cég megköti rájuk, mert akkor mondjuk gyanútlanul beülök egy buszba, valami történik, kirabolnak mindenkit, és akkor ott állok, vagy pedig azért általában, akik ilyet szerveznek, azok bebiztosítják az embereket.
3: Akik általában ilyet szerveznek, azok bebiztosítják az embereket, vagy szeretnék azt, hogy az emberek bebiztosítsák magukat. Erre nincsen egy egyöntetű szabály. Én azt gondolom, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy az jár el a legalaposabban, aki egy utazásszervező cégtől megkérdezi, hogy aha, milyen biztosítás van benne az árban. Ha azt mondja, hogy semmilyen, akkor azért kicsit összeráncolja a homlokát, és akkor megköti inkább saját magára. Tehát általában az utazásszervező cégeknek arra van biztosításuk, amit ők rontanak el. Ugye ez az utazás szervezői felelősség biztosítás, rosszul foglalnak repülőjegyet, elbukolják a szállodát. Igen. Aztán van vagyoni biztosítások, ugye sajnos ilyen esetek is vannak, mostanában megint utána kell néznünk, utazók maradnak külföldön, meg idehoz a csődben utazási iroda vagyongazdálkodásának volt-e biztosítás, van elég pénz, hogy haza tudja hozni a kintrekedteket, de ez nem az a fajta kockázat, ami az utazási iroda mondjuk működésének hiánya, vagy jól működések hiányában, hiszen a rabló megállítja a buszt, és elveszi az utasoknak a cuccait, az nem az utazási iroda hibája, az egy helyi bűncselekmény. Ezekre azért általában már nem szokott kiterjedni. Az utazó megbetegedésére sem szokott kiterjedni, sőt, a te magad elhagyod a podgyászt, arra sem terjed ki. Tehát általában az utazási irodák azt biztosítják, ami nekik felróható, de a utazás közben sokkal többféle veszély leselkedik rá a utasokra, mint csak ezek a nekik felróható kockázat.
0: Azért nem lepődtem meg, most egy nagyon másik példát hozok, mert nem is olyan régen a szemtanúja voltam egy hipermarketben, valakinek ellopták a pénztárcáját, és odarohant a biztonsági őrhöz, és úgy lepatintotta, hogy csak úgy recsent, mondta, hogy ő nem azért van itt, ő nem rendőr, ő azért van itt, hogy a hipermarket vagyonát védje, és ezt sem tudjuk az agyunkkal. Tehát nagyjából hasonló analóg, ugye?
3: Abszolút, igen, meg sokszor feltörnek autókat mondjuk a megint csak a szupermarketek parkolójába, és akkor mi fel vagyunk háborodva, hogy a kihelyezett kamera az miért nem vette fel azt, hogy nekünk kitörte fel a kocsinkat, ugye arc felismerhető biztonsággal, és ugyanúgy elmondja ott is a szolgáltató, hogy nem arra van, figyeli a parkolási rendet, figyeli azt, hogy történik-e nagy baleset, vagy mekkora dugó, melyik részét nyitja vagy csukja a parkolóháznak, de nem az én személyem és biztonságomat garantáló rendszer a kamera, nem az én személyi testőröm a Tesco biztonsági őre, és még sorolhatnám, tehát valóban nem azért fizetik őt meg hát bele se avatkozhat, tehát most nem kezdhet el egy vagyonőr csak úgy üldözni egy pénztárcától majd. Tehát ezek igen, sok ilyen tévedés van, és ez is egy olyan, amit te is mondtál, hogy felszállok egy buszra, akkor legyek biztosítva, és ugye akkor a busztársak kérdezi, hogy de hát arra, hogy te megbetegszel utazás közben, arra, hogy te elhagyod a mobiltelefonodat, hogy lejárnak az útjukmányai, de most miért kössek én biztosítását, legyen neked eszed, és kössed meg saját magadra. Tehát a kettő összeér, ez a halmaz. Van olyan kockázat, ami azért leselkedik ránk, mert másra bíztuk az utazásunkat, a buszsofőrre, az utazási irodára, de vannak olyan kockázatok, amik egyszer azért leselkedik ránk, mert elutazunk valahol, és az már milyen.
0: Sajnos lassan vége a műsoridőnek, de addig nem engedlek el, míg végre el nem mondott, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, melyik a legeslegveszélyesebb. De gondolom ez egyébként változhat időről időre, nyilván minden évben megvizsgálják.
3: Hát minden évben most kezdtük ezt el, én tudom, hogy más még így nem rakta össze, de nem is baj. Mondom is, tehát Európán belül és kívül, tehát azt mondhatom, az Európán kívüli rész megint csak kockázatosabb és veszélyesebb, mint Európán belül lenni. De van egy kis Budapest feelingünk idehaza. A leginkább, ami különbözik az európai utazók elkötött bűncselekményektől mondjuk a külföldön, ugye a Dél-Amerika viszi a prímet, és ott az erőszakos bűncselekmények sokkal gyakoribbak. Letépik a nyakadból, letépik a karodról, kitépik a pénzetet, sőt, körbeállnak az autóba, kés nyomnak oda, beverik az ablakot, azonnal száj ki, adj ide mindent. Ez, hogy ahogy benne is van szerintem, hogy nem európai módon viselkednek. Tehát ott
0: ez nem meglepő, nem meglepő, mert egymással is ezt csinálják a hírekből.
3: Mert ugye ők így élnek, igen, nem akarok szegélyeket senkit így minősíteni. Na most ebben itt az első helyen, tehát a világ legveszélyesebb utazási, és utazási szempontból mi nyilván nem háborús területeket vettünk, hanem ahova turisták mennek, az Mexikó.
0: Mexikó
3: viszi nagyon sok turista vagy Mexikóba, és nagyon sok mindenkivel beszélünk, tudod, minden biztosítási káreseményhez kell, le kell írni egy ilyen sztorit. És ráengedtem az AI-t itt a nálunk lévő káreseményeknek a több ezerre, saját szövegüket az embereknek beolvastattam, és összeállt a történet. Mexikóba gyakorlatilag az utazók két érzése jönnek haza. Az egyik az, hogy gyönyörű volt, a másik meg az, hogy végig féltem.
0: Európában
3: a legtöbbször Barcelonában, Spanyolország és Barcelona.
0: Nem véletlenül mondtam én is Spanyolországot az előbb példának.
3: Így van, Barcelona, utána Portugália következik, aztán Párizs van a harmadik helyen, és a London csak ilyen ötödik, hatodik helyen van ebben a dologban. Tehát nem annyira újdonságok, de mégis össze lehet foglalni azt, hogy tehát akkor a szép Laramblán sétálgatva, igen, ott van a legnagyobb esélyünk, hogy kiraboljanak minket, és mondjuk Mexikóba megnézni az azték piromisokat, vagy bármit, ott van a legnagyobb esély, hogy közben egyébként egy motorra mellénk hajtanak, beverik az ablakot.
0: Aztán annyi, ahogy szokták pestiesen mondani, igen.
3: Sajnos sok visszaélés van még a bérautókkal, arra talán majd legközelebb.
0: Így van, ezt akartam, hogy belét fogom folytani a szót. Köszi. De a jövő héten megint beszéljünk, mert nagyon érdekes, amit mondtál. Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője volt az elmúlt percekben a vendégünk. Köszönöm szépen, jövő héten újra elvárlak. Szia!
3: Nagyon várom, köszönöm szépen én is.
0: És ezzel a mai műsorunk végére értünk. Remélem érdekes volt, de amit még jobban remélek, hogy tanulságos is nekem mindenképpen. A mai műsort is, mint eddig, mindig Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm mindenki figyelmét. Legyenek biztonságban, okosodjanak ki a fogyasztóvédelemből. Szép napot, viszont hallásra!
4: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Ügyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára. Halálos áldozatokat követelt a tájfun Kelet-Kínában. Ma derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az aki piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmoskör ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek, fajtától függően. A kigyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológia rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, a Republikon Intézet Mi a helyzet Magyarország a mesterséges intelligencia korában című évad nyitó konferenciáján. A kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás hatalmas, emelte ki Tanács Zoltán. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudja nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában, Kelet-Kínában, ahol a tajfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette vasárnap a kínai állami média. Több mint 100 ház megrongálódott vagy összedőlt, többen életüket vesztették. A kínai állami televízió szerint a csapadék több helyen földcsuszamlásokat és más természeti károkat idézett elő. A hatóságok mintegy 600 000 embert evakuáltak a veszélyeztetett tengerparti és szárazföldi területekről. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, éjszakon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megérénkül a déli eszél, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban még erős lesz, gondoskodjunk bőrünk védelméről.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 7-én köszöntjük a Regina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A latin eredetű név az azonos latin szóból származik, jelentése pedig királynő, királylány és úrnő. A név becézése Regi, Regike, Regus, Reguska, Gina, Ginus és Ginácska, jeles viselője Dukai Regina, énekesnő, valamint ön kedves Regina. Ezen a napon, szeptember 7-én a Reginák mellett köszöntjük még Admira, Begónia, Dumáta, Dusán, Dusánka, István, Ivor, Kúsa, Lél, Mabella, Menyhért, Mábel, Márkus, Psziché, Rea, Rege, valamint Stefán nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
1: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1533-mal kezdünk, szeptember 7-én Londonban megszületett első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja, aki 1558-tól 1603-ig volt Anglia királynője. Az ő nevéhez fűződik Erzsébet korához, Anglia virágkora nagyhatalmi helyzetének megszilárdítása. Első Erzsébetnek sikerült Angliát vezető tengeri hatalommá tennie és megszilárdítania a protestantizmust Európában. Folytassuk a 17. századdal. 1666. szeptember 7-én London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. A londoni nagy tűzvészben a Towertől a Templeig, a Temzétől Smithfieldig porrá égett a város. Ugorjunk a 19. századra, 1831. szeptember 7-én megszületett Victorien Sardou, francia író, drámaíró, Puccini Tosca című operáját az ő azonos című drámája ihlette. Maradjunk még a 19. században, 1866. szeptember 7-én született Tristan Bernard, francia író, humorista, lapszerkesztő. Leghíresebb műve a Tékozló fiú. Folytassuk a 20. század elejével, 1901. szeptember 7-én a budapesti Kertész utcában megnyílt a Fészek Művészklub, amely nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Maradjunk még a 20. században, 1912. szeptember 7-én megszületett David Packard, a Hewlett-Packard cég egyik alapítója. Folytassuk, 1941-ben, szeptember 7-én született Mezei György, labdarúgó, edző, szövetségi kapitány és főiskolai tanár. Ugyanebben az évben, azaz 1941. szeptember 7-én született Súrján László, orvos, politikus. Folytassuk, 1946-tal, szeptember 7-én meghalt Gót Sándor, színész, rendező és műfordító, színészpedagógus. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 7-én született Gloria Gaynor, énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
2: És szólt az Úr Mózesnek: szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. szeptember 7-e, hétfő. Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Emélkedés. A kassai vértanúk ünnepén egy olyan szakaszt olvasunk az evangéliumban, amely a hitvallás és a bátorság mélységét tárja fel. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Ez nem puszta vigasztalás, hanem iránytű azoknak, akik akár életük feláldozása árán is Krisztushoz akarnak tartozni. Az üldözések idején a félelem valós. A vértanúk nem érzéketlen emberek voltak, hanem olyanok, akik a félelem ellenére is hűségesek maradtak. Az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem a szeretet ereje, amely legyőzi a félelmet. Jézus nem csak az üldözés lehetőségéről beszél, hanem arról is, hogy mennyire fontosak vagyunk az atyának. Minden szál hajatokat számon tartják, mondja. Akinek életünket köszönhetjük, az nem hagy minket magunkra életünk során. Az Istenbe vetett bizalom adhat erőt akkor is, amikor a világ logikája szerint veszteség ér minket. A hit megvallása nem mindig végződik vértanúsággal, sőt, ez a ritkább. Hitünk megvallása sokszor a csendes, de határozott döntéseinkben nyilvánul meg, amikor nem hallgathatunk az igazságról, amikor megvalljuk keresztény meggyőződésünket akkor is, ha az kényelmetlen. A kassai vértanúk áldozata bátorítás a tanúságtételre. Ők azért haltak meg, mert hűségesek maradtak Krisztushoz. Mi pedig ma nap mint nap új lehetőséget kapunk arra, hogy megvalljuk őt szóval, tettekkel, hűséges szeretettel. Uram Jézus Krisztus, te megígérted, hogy aki megval téged az emberek előtt, azt te is megvallod mennyei atyád előtt. Add, hogy ne féljek, amikor ki kell állnom az igazságért, és ne szégyeljem hitemet akkor sem, ha nevetség vagy elutasítás jár vele. Adj bátorságot, hogy hűséges maradjak hozzád minden körülmények között, és ne csak szavaimmal, hanem életemmel is tanúságot tegyek rólad. Tekints irgalommal azokra, akik ma is üldöztetést szenvednek érted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
5: a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy a felmérések szerint azok az emberek, akik napi átlagban 6 óránál kevesebbet alszanak, jóval összeszedettebbek és hatékonyabbak, mint aluszékonyabb társaik?
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió.
10: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1490-ban a szűkebb királyi tanács úgy határoz, hogy Mátyás király fia Corvin János hercegi egyessét, Bianca Sforza milánói hercegnőt második Ulászló számára kell feleségül kérni. 1825-ben megkezdte működését Pesten az ország első jelentős likőr és szeszgyára, Schuller Mihály tulajdonaként. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hét elején többfrontú kihívásokkal és jelentős piaci mozgásokkal kell szembenéznie a befektetőknek és a szakértőknek. A pénzügyi piacok központi témája a forint hirtelen, jelentős erősödése, amely azonban nem zárja ki a további bizonytalanságot a figyelem most, a szeptember 22-i jegybanki ülésre irányul, ahol az MNB friss inflációs jelentése kulcsfontosságú adatokkal szolgálhat a monetáris politika jövőbeli irányáról. Mindeközben a makrogazdasági területeken is döntő pillanathoz érkezett az ország, a kormány szeptember elején benyújtja az Európai Bizottságnak azt az önértékelést, amelynek eredményétől függ, hogy a 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás felszabadul-e. Ez a lépés rendkívül kritikus a hazai fejlesztések finanszírozása szempontjából. A vagyonkezelési és ingatlanpiaci hírek terén pedig kiszivárgott egy eltitkolt lista, amely szerint az Orbán kormány felmerült, hogy fő alatt adja el Budapest legértékesebb épületeit. A döntés előkészítői komoly piaci kereslettel számoltak, és a tervek szerint a kiürített irodákat elsősorban kínai befektetőknek szánták volna. A gazdasági hírek mellett érdemes megemlíteni a társadalmi-gazdasági vonatkozású eseményeket is. Így például Sáda György már 145 napja tölti büntetését szabálykövetően, együttműködve a hatóságokkal siófoki luxusnyaralójában, miközben a Balatonon idén nyár végéig 6 halálos áldozatot követelt a víz, ami a vízirendőrség szerint új veszélyekre is utal a fürdőzők számára. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Ismét itt vagyunk a Hobbirádió műsorában. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobbirádió friss hírei között, ahol a közösségi média erejétől a digitális akadálymentesítésig számos fontos témát érintünk. Portálunkon olvasható, hogy Trantuknyi egyszerű posztjai váratlanul világszerte elterjedtek, rávilágítva a siket közösség rejtett tehetségeire, és arra, hogyan válhatnak a személyes történetek globális inspiráció forrássá. Ugyancsak kiemelték, hogy a Vakok Világszövetsége és az ICEVI globális felmérést indított a braille leírás használatáról, amelynek célja a látássérültek önállóságának növelése és a tanulási akadályok feltárása. Hazai vonatkozásban örömteli hír, hogy a Hermina Egyesület fejlesztette tagdíj fizetési rendszerét, így az igazolások mostantól teljesen kezelhető képernyőolvasóval is, miközben a hagyományos papíralapú megoldás továbbra is elérhető marad. Nemzetközi szinten szívmelengető gesztusként Lamdong tartomány keleti részén élő vaktagok kaptak ajándékcsomagokat a vietnami nemzeti ünnep alkalmából, jótevők és helyi kereskedők együttműködésével. Belföldi közösségi életünkből pedig beszámoltunk róla, hogy Gelencsér Bence, a Rákosmenti Lámpás Klub új vezetője történelmi előadással mutatkozik be a szeptemberi klubnapon, ahol a résztvevők nyári élményeiket is megoszthatják. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbiradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatók, a délutáni órákban a Délután című műsorban várjuk Önt, ahol interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 2 óra múlva 15 órakor a 4 ütem autós magazinja következik, majd 16 órakor a Réteg magazinok keretében hallgathatja a Hét prózája című irodalmi rádió műsort Zsoldos Árpáddal. A BBC angol nyelvleckéjét a T-kövében, valamint Zentai Tibor rádióamatőr műsorát, a QTC-t, amelyet Rózsa Dezső szerkeszt. 17 órakor a Live Hungary adásában a legnagyobb hazai előadók koncertjeit hallgathatja meg. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval kezdődik az esti program, amelyben a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírek is helyet kapnak. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, azaz riporttal, interjúval vagy tudósítással várjuk Önt. 20 órakor Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád szólal meg. 21 órakor a Sztár portréban Szabolcssal beszélgetünk. 22 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora az egészségedre következik. A napot pedig 23 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz zárja. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen időjárás várható. Ma borult lesz az ég, jelenleg 23 fok van. 16 és 27 fok között mozog majd a hőmérséklet. A 25 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 54% körül alakul, ami kellemes érték. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-index 5, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű, 125 irányú könnyű szellő várható. Holnap borult idő várható. 19 és 32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani, 185 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 13 km/h. Időnként 29 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap után, szerdán gyenge szitálás várható. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 21 fok, a legmagasabb hőmérséklet délután pedig 33 fok körül alakul. A nap nagy részében napos idő várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 169 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 13 km/h sebességgel. A széllökések elérhetik a 34 km/h. Ez volt a következő napok időjárási körképe, ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk. A délután 10 kezdődik. Búcsúzik önöktől Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Hobby Rádió. Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
5: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Halálos áldozatokat követelt a tajfun Kelet-Kínában. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utó szezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MT-ben. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. Ma derült napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Diakónia. Ritkán használt szó, talán sokan nem is tudjuk, mit jelent. Nemrég olvastam egy tanulmányt, amely a szociális munka és a diakónia hasonlóságáról szólt. Ezt a fogalmat jártam körbe Szombathelyen. Mit is jelent a diakónia? Beszélgető társam.
9: Gregersen Labossa György evangélikus lelkész vagyok, és a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Diakónia Bizottságának a elnöke is. Hát az egyháznak a diakóniájáért vagyok felelős, mármint az Evangélikus Egyházért, és hát közben gyülekezeti lelkészként tevékenykedem itt Szombathelyen 1996 óta. És hát a szombathelyi gyülekezet életében nagyon fontos esemény volt 1998-99, és aztán végül 2001, amikor is egy akkori gyülekezeti tagunk felajánlásából az egyházközség vezető testülete egy olyan döntést hozhatott, először az akkori 100 éves történetében intézményt alapít. És ez pedig egy diakóniai intézmény volt elsősorban. Akkor mégpedig tekintettel arra, hogy a adományozónak ez volt a kívánsága, ez egy idősek bentlakásos otthona volt, ami 2000-re fel is épült itt az evangélikus templom tőszomszédságában. 2001-re kibővült, és gyakorlatilag 2005-től egészen 2004-ig egy 30 főt ellátó, akkor úgy hívták, hogy emelt szintű, ez azt jelentette, hogy egy és két ágyas szobák külön vizes blokkal készültek el, és végezte a szolgálatát. Túróci Zoltán evangélikus püspökről neveztük el, ez ma ugye a Túróci ház. Ez egy fontos lépés volt. A diakónia a evangélikus teológiában. Az valójában a szeretet szolgálat, ez egy nagyon szép görög szó, ami az Új Szövetségből ered. Azt a szeretetet illeti például Pál apostol vele, de az evangéliumokban is, ami az isteni szeretetnek a megnyilvánulása két ember között, vagyis egy megkeresztelt ember, egy Krisztushoz tartozó ember, aki a kegyelemből él, Isten irgalmából él, és megírja a hitét nem csak szavaiban, hanem tetteiben is, az nem mehet el a rászoruló mellett. Ugye ennek egyik legszebb példája az újszövetségi gyülekezetben, tehát az első időkről beszélünk, pünkösd után időkről, összegyűltek a keresztények, énekeltek, hallgatták az apostoli tanítást, imádkoztak, hallgatták a proféciát, és így tovább, és így tovább. És ugye elérkezett az úrvacsorának az időszaka, vagyis a utolsó vacsora mintájára, hogy Krisztus ránk hagyta a szentséget, az ő testét és vérét, illetve azt, hogy a Szentlélek által vele való közösséget élhetjük annak ellenére, hogy fizikai valójában már nincsen volt az egyházban jelen, meg a tanítványok között. Igen ám, de akkor feltűnt az, hogy társadalmi különbségek vannak az egyházon belül. Tehát voltak módosabbak, szabadok, és voltak szegényebbek, árvák, özvegyek, ez egy tipikus szegény rétege volt az ókori társadalomnak, és voltak mondjuk még rabszolgák is, viszont Krisztusban mindenki egyenlő, tehát nincsenek társadalmi különbségek. Ezt az egyház úgy próbálja kiegyenlíteni, vagy próbálta kiegyenlíteni, hogy a gazdagabbak gondoskodtak az elesettebbekről, vagy a betegekről. És ebben a minta a fő diakónus ugye maga Krisztus volt, aki találkozott a leprásokkal, meggyógyította, elmondta az irgalmas samaritánusnak a példázatát, a felebarát szeretetről, így tanított, meggyógyította a betegasszonyt, kenyeret adott az éhezőnek, és itt elposzhatom a példákat, vagyis Krisztus a nagy diakónus, a mintája a mindenkori egyháznak, amíg az egyház áll és él, és ebből pedig az következik, hogy az egyház nem tölti be a hivatását a történelemben, hogyha elfeledkezik a rászorulókról. Ezért gyakorlatilag az egyház történetnek végig része, ezt lehet látni kezdettől fogva, hogy a keresztény közösségben a rászorulókat, az éhezőket, a mezíteleneket, a betegeket, a fogságba kerülteket, azokat valamilyen módon a közösség támogatja, ellátja. Egyrészt lelkileg, tehát imádkozik értük, vigasztal, ugye, vigasztalást ad, másrészt pedig az éhezőnek effektíve kenyeret ad, vagy a hontalannak átmenetileg, vagy véglegesen megpróbál tetőt építeni, tehát házat adni, ágyat adni, és így tovább. És ez végighúzódik az ókor, a középkor, az újkor és a legújabb korban is, és hát ennek a szolgálatnak vagyunk mi is a részesei, a diakóniánkkal itt Magyarországon, az Evangélikus Egyházban, de ugyanebben a szolgálati folyamba tartozik bele a Katolikus Egyház karitatív munkája, a Caritas, vagy a Református Egyház diakóniája.

Egyszer, tehát például most viszonylag kora reggel ülünk itt együtt a lelkészi hivatalban. Én körülbelül, hogyha most ránézek az órámra, akkor egy másfél órája ébredtem fel. Akkor ébredtem rá arra, hogy élek. Ugye? Mert hogy az elalvásunk, az esti elalvásunk és a reggelünk között egy olyan időszak van, amikor teljesen az Isten kezében vagyunk, valljuk meg őszintén. Az is szokták mondani, hogy az alvás az kis halál. Tehát magunkon kívüli helyzetben vagyunk, és egyáltalán nem természetes, hogy újra ébredünk, hogy felébredünk. Viszont ha felébredünk, akkor a keresztény ember rögtön alapját azzal kezdi, hogy ezt megköszöni az Istennek, hogy élhet. És ez persze igaz mindenre, hogy van lábunk, hogy mozoghatunk, hogy van ruhánk, hogy van élelmünk, hogy béke van. Hogy itt most egy rádió műsort készíthetünk, hogy szolgálhatunk, hogy dolgozhatunk, hogy jövedelmet kapunk, hogy van házunk, van családunk, gyermekünk, és minden próba és megpróbáltatás ellenére élünk, ezt az Isten kezéből fogadjuk el. Az Isten tiszteletnek is egy nagyon fontos része, ugye a hálaadás, azért, hogy együtt vagyunk, hogy van egyház, hogy van gyülekezetünk, és az, hogy ha valakinek van, és ebből adhat, azt ugye hálából teszi. Tehát nagyon szép nálunk az offertórium imádság, amit ugye gyűjtéskor mondunk el, az úrvacsora előtti részben, összegyűjtjük ugye az adományokat, ahol elmondjuk azt, hogy a Teremtő Isten ugye megteremtette a világot és fenntartja, és ennek az ő fenntartó gondviselő munkájának vagyok én is a része ideig, óráig, amíg itt vagyok, amíg élek, és ő engem, mint Krisztusban gyermekét, az ő munkájában, a folyamatos teremtő fenntartó munkájában fel akar használni. Egy fontos láncszem vagyok. Még ha nagyon picinek is tűnök a kozmikus magasságból, de mégis egy fontos láncszem vagyok, és a gyülekezet pedig ilyen fontos láncszemeknek a közössége, Krisztus nevében jövünk össze, hálát adunk az Istennek, és amit mi kapunk, és amiből nekünk úgymond adatot, és meggazdagodtunk, legyen ez az egészségünk, legyen ez a tudásunk, a pénzünk, teljesen mindegy, ebből kötelességünk ezt továbbadni azok felé, akiknek viszont átmenetileg, vagy abóvó, tehát kezdettől fogva, vagy éppen az életük egy bizonyos szakaszában kevesebb van. Mert hogy ettől még ő ugyanolyan értékes ember, de bizonyos képességeiben ezért, vagy azért, vagy amazért, ezt nem tudjuk, és kár is fejtegetni. Ő neki hátránya van, legalábbis a mindennapi életben. Viszont van ezer más olyan dolga, amiben meg ő a gazdagabb, ez meg a másik, abból meg ő tud valamit adni. Tehát ez a hálaadás, ez az egymás megajándékozása, ez a keresztény hitünknek egy nagyon fontos eleme, és a diakónia abszolút ebbe illeszkedik bele. Gyakorlatilag kétféle diakóniáról beszélünk, az önkéntes diakóniáról, ami minden megkeresztelt embernek feladata. Tehát, hogyha egy evangélikus gyülekezeti tag, most azért mondom, hogy evangélikus, mert magunkéről beszélek elsősorban, él egy utcában, vagy egy faluban, harmadik szomszédban van egy ember, akiről tudja, hogy segítségre szorul. Ráadásul ezt még jelzőrendszeren keresztül valamilyen módon ezt ki is fejti, hogy ő segítségre szorul, aki kutya kötelessége, hogy segítsen. Nem feltétlenül az, hogy minden feladatot magára vállal, mert nem vagyunk alkalmasak, de hogy odafigyel arra az ember, főleg ha még egy gyülekezetből, egy közösségből való, ez az önkéntes diakónia. És vannak beteglátogatóink, idős látogatóink, és sorolhatnám elsősegélynyújtóink, és nagyon sokféle olyan önkéntes diakónia tevékenység végzünk, ami a gyülekezetből indul ki, vagy ahhoz kapcsolódik. És a másik az pedig, amikor egy bizonyos szint után ugye professzionálissá válik a munka, vagy jön egy társadalmi felkérés, mondjuk egy önkormányzattól, vagy egy célcsoporttól, hogy ők szeretnének mondjuk egy intézményt, egy lakóotthont a maguk jobb léte vagy ellátása miatt, és megkeresik az egyházat, mint hogy minket is megkeresett ez az idős hölgy, hogy ő azt szeretné, hogy a vagyona az ne a semmibe menjen el, vagy fölösleges dolgokra, hanem ő és a hozzá hasonló idős emberek az Evangélikus Egyház keretein belül életük utolsó éveire egy biztonságos otthont és ellátást kaphassanak. És ezért ő áldozott. És persze utána még nagyon sokat hozzá kellett tenni másoknak az áldozatából és munkájából, és megvalósult egy intézmény, ami viszont annyiban más, mint az önkéntes diakónia, hogy ott nyilvánvalóan az már állami törvényeknek, szociális törvényeknek, pénzügyi törvényeknek és mindenek megfelelően kell, hogy működjön, kiképzett munkatársakkal, innentől kezdve ugye a diakónia professzionalizálódik, vagyis nem egyszerűen az önkéntesség és a hitből való lelkesedés vezérel minket, hanem ott már nagyon komoly jogszabályoknak kell megfelelni. Tehát ez a kétféle diakoni tevékenység, amelyik nem egymás mellett, hanem egymást kiegészíti, van jelen az egyházban. És itt Szombathelyen, ebből a 30 fős idős otthonból gyakorlatilag az elmúlt 10-15-20 év alatt kinőtt egy nagy diakóniai központ, így is nevezzük, hogy Szombathely Evangélikus Diakóniai Központ. A fejlődésnek a következő lépcsőfoka az volt 2004-ben. Körbenéztünk, ugye láttuk azt, hogy tele van az idős otthon, óriási az igény, hol tudnánk bővíteni. Ugye 2004-et írunk, hol tudnánk bővülni. Sajnos itt ezen a területen nem tudtunk,
fizikai határok beszűkültek a templom udvarán vagy kertjén, és ekkor jött az, hogy jó, akkor építsünk egyet, egy nagyobbat, egy újabb részleget valahol máshol. De nem akartuk elvinni a város másik végére, mert a templom közelség az egy nagyon fontos dolog a keresztény diakóniában, gyülekezethez való közelség, és akkor jött az ötlet az, hogy hát akkor nézzük meg, hogy lehet-e valamilyen intézményt átvenni. Tehát meglévő intézményt, akkor önkormányzati intézmények voltak, megyei önkormányzati, városi önkormányzati intézmények, és itt

0: találkozott egy igény, vagy a mi fejlődési vágyunk, találkozott gyakorlatilag az akkori Vasmegyei Önkormányzatnak az elgondolásával. Ők viszont szívesen átadtak volna intézményt, egyszerűen gazdasági okokból alapvetően, 2004-ben eléggé rossz gazdasági helyzetben volt az ország. Így alakult ki az a megegyezés a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Szombathelyi Evangélikus Diakónia, tehát a Túróci Ház és a Vasmegyei Önkormányzat között, hogy a Középhegyi úti egykori egészségügyi gyerekotthont, ami aztán átalakult időseket és súlyos fogyatékosokat ellátó intézményé, ezt átadta az önkormányzat a Magyarországi Evangélikus Egyháznak működtetésre. Ez egy óriási fejlődési lépés volt, mert ugye ott 130 ellátottal bővültünk hirtelen, idősek és súlyos fogyatékosok, tehát a paletta egyrészt bővült 60 időssel, a 30-hoz képest gyakorlatilag, ugye, illetve 60 súlyos fogyatékossal, sőt, akkor még többen voltak, kb. 130-an voltak az intézményi lakók, egy csomó munkatársal, tehát egy nagy mennyiségi, tehát volumenben egy mennyiségi lépés volt, a minőséget meg hozzá kellett, az 10 évbe tellett, hogy olyan értelemben átalakítsuk, mert ugye ez nem így működik, hogy gomnyomásra egyházi otthonnál lesz egy egyébként állami vagy önkormányzati otthon. Rengeteg munkánk volt benne, egyrészt a szemlélet alakítás, munkatársak és az ellátottak és a hozzátartozók vonatkozásában, másrészt pedig azért egy eléggé lerobbant állapotban lévő intézmény volt. 10 év alatt sikerült oda eljutnunk, hogy legalább a külseje meg az energetikája teljesen megújult, most az a feladat, ugye, hogy a belseje is megújult. Hát ez volt a következő fontos lépcsőfok, ami az érdekesség volt, hogy abban az időben 2004 és 2012 között, tehát 8 éven keresztül itt két intézmény párhuzamosan működött, ugyanaz volt a fenntartó, de gazdálkodását tekintve külön intézményvezetők voltak. Tehát volt régi idézőjelben, tehát a Túróci otthon, amit mi alapítottunk, volt az átvett, és végig azon dolgoztunk gyakorlatilag, hogy egyszer elérkezzen az a pillanat, hogy ezt a kettőt egyszerűen racionális érvek alapján összevonjuk. És ez 2011-12-ben valósult meg, amikor is a Túróci ház, a Túróci otthonba, mint az egyház által alapított intézménybe beleolvadt a diakónia, tehát a Johanneum, amit Johanneumnak hívunk, ugye a Kálvária templom mögött, ez a nagy intézmény, és azóta a Szombathelyünk és diakóniai központként működik. Ez megint egy nagyon fontos pillanat volt, amiért hálát adunk a Jóistennek, mert azért komoly döntések kellett meghozni, de egyértelmű volt, hogy ezzel mind a gazdálkodásunk, mind a szakmai munka és minden egyéb sokkal egységesebb, professzionálisabb volt, tehát nem két intézmény egymással együtt működött, mint hogyha két idegen gazdálkodó szervezet, hanem innentől kezdve egy konyha, itt nagyon sok szegmense van ennek, ugye konyha, takarítás, a dolgozókkal való gazdálkodás, mármint a humán erőforrással való gazdálkodás. Ha ezt megtettük, akkor elérkezett a pillanat arra, hogy ha már diakóniai központnak hívjuk, akkor mivel lehet ezt még tovább fejleszteni, túl azon, hogy mindig ugye felújítottunk, meg javítottuk, ami van. És ekkor jött ugye a következő lépés, hogy családi bölcsödéket van. Amikor bejöttek ezek a családi bölcsödék, akkor még úgy hívták, hogy családi napközi, ezeket hoztuk létre, és ebből most 5 működik Szombathelyen. 4 a diakóniai központ területén, tehát a Középhegyi úton, a korábbi szolgálati lakásokat alakítottuk át, egyet kialakítottunk a főépületen belül, és egyet pedig bérlünk a másik utcában, tehát így 5 ilyen működik, tehát 5x7 gyermekkel, ezek ugye pici bölcsődei ellátást jelent. És ez miért fontos? Azért, mert minden bentlakásos intézménynek az a veszélye, legyen ez vakokat ellátó intézmény, legyen ez időseket vagy fogyatékosokat, hogy nagyon egynemű, nagyon homogén a ellátotti csoport, homogénné válik az ellátó munkatársak köre, gondolkodásban értem ezt, hogyha azt akarjuk, hogy az élethez és a mindennapokhoz közel álljon, vagy egyre közelebb kerüljön, az nagyon fontos, hogy megjelenjen ott a mindennapok, és nagyon jó hatással van az idősekre, a fogyatékosokra és a pici egészséges gyerekeknek a jelenléte, ugye, és a bölcsődére gondolok itt elsősorban. A tovább lépés lehetősége volt ugye a 2015 után, amikor az állam kinyilvánította, hogy szeretné az egyházakat még jobban bevonni a szociális ellátórendszerbe, vagyis átadni intézményeket. Azt, amit mi 2004-ben egy kicsit szinte egyedülálló Magyarországon itt megcsináltunk, a Johanneum, tehát a megyei önkormányzattól átvéve az intézményt. Ez 10 évvel később kormányprogrammá nemesült, hogy egy kicsit fellengzősen fogalmazzak, de szó szerint erről van szó, és ez a folyamat az a jövőben is zajlik. 2018. január 1-ével a Magyarországi Evangélikus Egyház is a többi egyházzal egyetemben átvett intézményeket, és akkor a Szombathelyi Diakóniai Központ egy telephelyen bővült, mégpedig Sopron mellett Ágfalván vettünk át egy pszichiátriai betegek bentlakásos intézményét 143 ellátottal, ami Ágfalva határában egy egykori határőr laktanya területén telephelyekként működik, tehát most már egy éve az intézményünknek. Megint rengeteg munkánk van benne. Ugye itt van először is egy fizikai távolság, azért mégiscsak 60 kilométerre van. Másrészt ez egy nagyon speciális ellátási forma, ilyen az evangélikus egyháznak nem volt korábban, tehát a tisztán pszichiátriai betegeknek az ellátása. Nagyon jelentős a foglalkoztatás, ugye itt nem idősekről van szó, hanem fiatal vagy életük erejével lévő, de pszichiátriai beteg emberekről. Kell dolgoztatni, munkát adni, tehát a napjuk az tartalmasan teljék, ne elfeküdjenek a sarokba valami gyógyszer hatása alatt, mint sajnos ez sok helyen ez látható. Kulturális tevékenység, egy nagyon izgalmas kihívás. Hát ez volt 18-nak az év első időszakának a nagy feladata, amit hála Istennek a munkatársaimnak köszönhetően is igyekeztünk kézben tartani, és sikerült is előrelépni. A másik pedig, ami elindult most novemberben, szintén hosszú előkészületek után, ez a nevelőszülő hálózat, ami egy régi vágy volt itt a Dunántúlon, hogy legyen egy egyházi evangélikus nevelőszülő hálózat, ami nem bentlakásos intézmény, hanem hogy nevelőszülőket képzünk, kiveszünk fel, és az állam által, az állami úgynevezett tegyeszekből, ott, ahol a családból kiemelt gyerekek, akik nem lehet akár csecsemőkorban már eleve hazaengedni, vagy később olyan helyzet teremtődik, hogy a gyerek veszélyben van, akkor az állam ugye kiemeli, de most nem az a cél, hála Istennek, hogy nevelő otthonokba tegyék, akár átmenetileg is, hanem az, hogy olyan normális körülmények között élő, akár saját gyermekeiket nevelő, vagy korábban nevelt, de már felnőtt gyermekek helyére úgymond, emberek szülők jelentkeznek, és oda kihelyezik gyakorlatilag a nevelőszülő hálózat a gyermekeket, és az a feladatunk, hogy őket támogassuk mindenféle szempontból, hogy ott ezek a gyermekek, ameddig ott vannak, a legkevésbé érezzék azt a különbséget, amit mondjuk egy olyan gyermeknek adatik, aki családba születik, és a szülei nevelhetik, mármint az édesszülők. Tehát ez egy nagyon szép feladat, Dunántúlon már gyakorlatilag ez a hálózat kezd kiépülni, kialakulni. Ez is a Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központnak a munkája. És mindezt természetesen támogatja egy nagy alapítványunk, van nekünk egy alapítványunk, a Szeretett Szolgálatért Alapítvány, amelyik annak idején a Túróci házat, tehát már a kezdő magot, amiből kinyílt az egész virág, és ő maga építette fel, illetve gyűjtötte az adományokat, most pedig az a feladata, hogy a támogatósokat gyűjtsön civilektől, cégektől, vállalatoktól, és a különböző diakóniai tevékenységünk számára forrás biztosítson. Az egyik ilyen talán látványos szolgálatunk, amit az alapítvány végez, ez a bizonyos Bohóc doktorság, ami a kórházban, a gyerekosztályon zajlik, Sopronban, illetve Szombathelyen, de egyébként az idős otthonban is, meg a fogyatékos otthonban is rendszeresen megjelennek. Ugye ez egy speciális tematika, ami a kórházban lévő, vagy a beteg embereknek a lelki hangulatát és az érzelmi világát egy kicsit gazdagítja az a úgynevezett Bohóc doktorság. Itt Szombathelyen működtetjük mi ezt, meg Sopronban, tehát ez a nyugat-magyarországi területen. Egyébként van erre egy nagy nemzetközi szervezet, akik ismertek, ez a Piros Orr, tehát ők hozzájuk nincs szervezeti kapcsolatunk, csak a feladatot, a szolgálatot hasonlóképpen végezzük, mint az itt szombathelyi színészekkel, bábszínészekkel egyébként, akik meg önkéntesekkel, akik ebben részt vesznek.
1: Lelkész úr, tanítják valahol a diakóniát?
0: Ez egy jó kérdés.
2: Lehet tanítani a diakóniát?
0: Igen. Hát bizonyos részét persze, olyan, mint a pap, mint a lelkészség, annak is bizonyos részét lehet tanítani, sok mindent meg lehet tanulni. Persze ez minden hivatással így van, de hogyha nincs ott az a plusz, akkor az nehezen megy. Ez a plusz nyilván a diakónia esetében az egyház szeretet, meg az Istennek a szeretete. Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központnak per pillanat van kb. 150 alkalmazottja. Nyilvánvalóan nem lehet elvárni, főleg ebben a munkaerőhiányban, amit nagyon szenvedünk, hogy mindenki ilyen elkötelezett katolikus vagy evangélikus református legyen, mert hogy ilyen nincs, ilyen állapot sehol nincsen. Azt viszont el lehet várni, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az emberek azért kenyéradó gazdájuktól valami olyan impulzusokat kapjanak, amelyek azért őket abban elgondolkodtatják, hogy az életünk koordináta rendszerében nem csak viszintesen élünk, hanem függőlegesen is. Most ez nem finoman fogalmaztam, tehát képezzük a dolgozóinkat, igyekszünk számukra olyan alkalmakat is rendszeresen istentiszteletet, áhítatot és itát tartani, ahol ha ők akarják, és a szívüket megnyitják, akkor találkozhatnak azzal a titokkal, vagy azzal a szeretettel, ami az Istentől árad felénk. Amit elkezdtem mondani, gyakorlatilag itt volt egy szerves fejlődés a 19. századtól egészen a 20. század derekáig, pontosabban 1950-es évekig. Ugye ez más kérdés, hogy két háború is volt, de bizonyos értelemben a háború, meg a nyomorúság a diakóniai szolgálatot erősíti, mert ugye az ínség is hirtelen nagyobb. Árvák is itt nem. Ez a szerves fejlődés, ez gyakorlatilag a kommunizmussal megtört. A szerves fejlődés alatt azt értem, hogy nem csak az evangélikus egyház, hanem minden egyház szépen, de lassan, de biztosan, főleg nyugat-európai minták alapján kezdte fölépíteni a kórházait, az idős otthonait, árvaházakat, alapítványokat hoztak létre, és egyre inkább bővült, színesedett a diakóniai szolgálat. Az evangélikus egyházban is. Diakonisszák. És tovább. 48-50-ben egy törés történt, ugye ez a drasztikus, vulgáris ateista hatalom átvette itt az uralmat Magyarországon, és ezzel gyakorlatilag az egyházakat az oktatásból, mindenből, ami a templomon kívülön kizárta. És a diakóniában is az a szerves fejlődés, ami addig látható volt, az gyakorlatilag derékba tört, kivéve azt a néhány intézményünket, amit meghagyhattak, mert azt mondta, hogy a kommunista párt és a fő ideológusai, hogy na jó, gyerekekkel lefoglalkozzanak az egyházak, a fogyatékosokkal, meg az idősekkel foglalkozhatnak, mert hát az nem azt nem szól, ugye a szocializmus építésében, ugye ez egy gyönyörű szép dolog volt. Mind a mellett pedig ugye az állam azt mondta, hogy majd ő ezt ellátja, ezt a problémát, és egyébként pedig a szocialista emberkében nem fért bele a fogyatékos ember. Tehát nem tudott vele mit kezdeni, ezért aztán ilyen gettókat hoztak létre, mint például ez a Középhegyi úti intézmény is ilyen volt, mert most az egy dolog, hogy Szombathely legelegánsabb helyén fekszik, ugye, egy ilyen úgynevezett zöldövezetben, de ez régen, a 60-as években, amikor megépült, az erdő közepén volt, a szemétdob felé félúton. Tehát egy városon kívül eső rész, ahova havonta egyszer jöttek látogatni a szülők, elvették sokszor erőszakkal a fogyatékos gyermeket a szülőtől, betették ebbe az otthonba, ott élt az igazgató, egy ilyen kis állam az államban volt, mert hogy el kellett rejteni. A szocialista ember típusban ugye ez nem illett bele, a fogyatékos ember, ezért ezeket eldugták erdőkbe, itt kastélyokba, itt ott, tehát ezt tudjuk, ebben most nem menjek bele. És az egyházak kiszorultak, tehát ez a szerves fejlődés 40 évig megtört. Most 90-ben, amikor jött a rendszerváltozás, akkor nyilván nem sokkal rá ugye lett szociális törvény is, és ebbe az állam, az akkori kormányzat, ugye az első szabadon választott kormányzat partnerként tekintett az egyházakra, és kérte, hogy egyrészt a meglévő intézményhálózatot azt fejlesszék, másrészt pedig folyamatosan olyan pályázatokat írt ki, amelyekbe az egyházak új intézményeket hozhattak létre. A 90-es évek az gyakorlatilag arról szólt, hogy a meglévő intézményeinket megerősítettük, bővítettük, illetve ott, ahol volt helyi közösség, amik, mint például Szombathelyen, amelyik szeretett volna önálló új intézményt alapítani, akkor erre volt lehetőség. Tehát egy ilyen szép fejlődési ívet írt le, csak ugye ezek a úgynevezett kormányváltások, ezek nem tettek ennek jót. Ugye hát mi is 2004-ben vettük át a Középhegyi intézményt, ugye ne felejtsük el, ez a 2004, ez a Vegyesi kormány volt, ugye Vegyesi kormány volt, amelyik kimondottan egyházellenes volt. Ezt úgy értem az egyházellenességet, hogy nem óhajtotta az egyházakat abban támogatni, hogy amikor az intézményrendszerüket modernizálják, fejlesszék. Voltak pályázatok, itt ott, amott el lehetett valamit csípni. Például 2004-ben ennek az intézménynek az átvétele, hogy mi átvettünk egy akkor önkormányzati fenntartású intézmény, ennek komoly politikai visszhangja volt a miniszteri szinten. Tehát a minisztérium nem támogatta ezt, mert attól féltek, hogy elindul egy ilyen folyamat. És ez elkezdték ezt stoppolni, utána behoztak mindenféle olyan törvényt, hogy jó, átveti az egyház, de akkor nem kapják meg a plusz pénzt, x évig, meg az önkormányzatnak kell hozzátenni a pénzt. Tehát egy csomó ilyen féket beraktak, ami egészen 2008-10-ig tartott. Tehát akkor megint volt egy visszarendeződés, akkor ugye mi magunk egy picit a saját belső dolgainkat próbáltuk rendezni, erősíteni azt, ami van. És hát 2010-től pedig ugye van megint egy olyan politikai gondolat az országban, amelyik szeretné az egyházakat még jobban. Most valljuk meg őszintén, függetlenül attól, hogy milyen színű egy politikai vezetés, elemi érdeke az, és ez az európai trend, ez az európai standard, hogy a keresztény közösségeket, a jól működő civil szervezeteket, csak ott rengeteg csalódás volt az elmúlt években, visszaélések voltak, de elsősorban az egyházakat minél inkább a társadalmi szövetbe be kell ágyazni, akár az oktatás területén, akár a szociális területen. Mert hogy az a fajta plusz, amiről beszéltem, ez a fajta diakóniai lelkület, ez azért hozzátesz valamit, meg a jó gazdának a szerepe. Ennek az egész szerves fejlődésnek nyilván részese volt az oktatási rendszerünknek a felépítése is, de erre nem nagyon jutott idő, mert mindig ugye az épületekkel vagyunk elfoglalva, meg azzal, hogy minél szebbek legyünk, modernebbek legyünk, tehát most jött el az idő, illetve most már azért 4-5 éve zajlik egyfajta belső diakónus képzés elsősorban a munkatársainknak, ennek az a címe, hogy keresztényházban dolgozom. Ez egy tréning forma, tehát nem frontálisan, hanem tréning forma. Próbáljuk érzékenyíteni a munkatársainkat, a szakácstól egészen a főnővérig, intézményvezetőig, hogy mit is jelent az, hogy ők nem egy állami intézményben dolgoznak, vagy egy civil fenntartónál, hanem az evangélikus egyház intézményében. Ez egyik. Ami most előttünk áll, és talán ebbe is meg lesz a megfelelő támogatás, hogy a saját vezetőképzésünket és a diakónus képzést posztgraduálisan, illetve nappal a Hittudomány Egyetem önálló szakjaként elindítsuk. Ez az elkövetkezendő 1-2 évnek lesz a feladata, és akkor gyakorlatilag megteremtjük hozzá azt a fajta oktatási hátteret is, amire szükségünk van. Erre mondhatjuk azt, hogy kicsit fordítva ültünk a lovon, de hát ez meg hozzá kell szokni Kelet-Európában, hogy itt soha nem úgy mennek a dolgok, ahogy tervezetten kéne menni, hanem mindig az adó résbe megpróbáljuk betenni a lábunkat, és onnan tovább lépni, de én most már azért látom az alagút végét, amikor előáll az a viszonylag egyensúly helyzet, ami a további fejlődést szolgálja, mert nagyon nagy szükségünk van nekünk jó képzett önkénteseinkre, tehát nem elég a lelkesedés, hanem kell ez a fajta formális önkéntesség, hogy én tudom is, hogy mit akarok, mit csinálok, és ehhez kell diakóniai, hogyha diakóniába csinálják egy diakóniai alapképzés. Szükségünk van, hogy a meglévő munkatársi köreinket, ami nő, mert ugye átveszünk intézményt, tehát bejönnek új dolgozók, őket nagy szeretettel, de azért határozottan érzékenyítsük abban, hogy mit jelent, hogy ők diakóniában dolgoznak. Szükségünk van vezetőkre, hisz egyre több az intézmény, vezető utánpótlásra, fiatalokra, akiket már egy olyan szemléletbe kellene kiképeznünk, ahol ez a diakóniai szemlélet ez jön, tehát kapnak egy teológiai képzést, és szükségünk van olyan dolgozói körre intézményenként, akik tényleg elkötelezett keresztények, és a munkájukat azt nem egyszerűen munkahelyként tekintik, hanem mint elkötelezett keresztény gyülekezeti tag, egyben munkavállalója is az egyháznak. Nem tudom, érthető-e, ugye? Tehát ez egy speciális minőséget jelent, akik mondjuk egy intézményen belül, akár nővérként, szakácsként, vagy bármilyen módon diakonusként végzik a munkájukat, nem csak egyszerűen evangélikus szakácsként, vagy református nővérként. Most ennek a megteremtéséhez megvannak a modelljeink, a képzési formáink, igazából ezt kell most fölépítenünk, és megteremteni hozzá azt az anyagi bázist, hogy elkezdhessünk tömegesen képezni.
1: Lelkész úr, én nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Én nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, mert úgy gondolom, hogy egy egészen más oldaláról lehetett bemutatni most az ön munkáját is, az egyház gondolkodását is, és azt is, hogy hogyan is nyit a világ fele. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
1: A riportot Kopcsándi Nél Zsuzsa készítette.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Reklámot hallottak.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Felgyorsult a golf áramlat. Ma derült napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanítnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lanár Judit hozzátette, jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek, mondta a miniszter. Megdőlt az országos melegrekord szombaton, a korábbi csúcs egy évet élt, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, szombaton hideg front vonult át az ország felett, előtte azonban még az Alföld délkeleti részén 35 Celsius fok köré is felmelegedett a levegő, az ország más részein viszont már több fokkal alacsonyabb maximumokat mértek. Hozzátették, a Békés vármegyei Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovácsházán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet szombat délután. A 36 fok így az új napi országos meleg rekord, ugyanis erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, amelyet tavaly regisztráltak Kőrös Ladányban és Kőrös Szakánon. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrában. A Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt az érintett területek azonnali kármentesítésért a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A tüntetők szerint a hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golf áramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golf áramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golf áramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golf áramlat ennek egyik

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: cigány vagy roma.
1: Szegregáció, asszimiláció, integráció, állami beavatkozás szükségessége vagy önálló cselekvés.
0: Hallgassák meg a Tavi Rózsa Rádió összeállítását a Pallas Páholy június 8-ai rendezvényéről.
1: Vőte József bevezető gondolata után Kósáné Kovács Magda Európa Parlamenti képviselő az európai,
0: Havas Gábor a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa a magyar helyzetről,
1: Derdák Tibor szociológus, pedagógus, a Gandhi Gimnázium mellett még számos cigány oktatási intézmény alapítója, pedig gyakorlati kérdésekről beszél.
0: Majd a felkért hozzászólókat halljuk.

0: cigány vagy roma? Már ez is vita kérdés. Etnikum, kultúrközösség, kisebbség, sokágú nemzetségek tömege vagy nemzetiség, szegregáció, asszimiláció, integráció, állami beavatkozás szükségessége vagy önálló cselekvés, vannak-e jó példák, kezdeményezések, hová tűnt a 20 év, a demokrácia 20 éve, hová tűnt 120 milliárd, amit a cigányság felemelkedésére adott az állam állítólag, kihez kerül, kinek a zsebében. Többség és kisebbség viszonya, szolidaritás, pogromok, előítélet, gárda fenyegetettség, jobbik előretűnése, önszerveződések, mozgalmak, pártkezdemények. De beszélhetnénk az uzsoráról, a kamatos kamatról, erről a gyilkos módszerről, amelyik öl a cigányság között. Beszélhetnénk a cigány értelmiség szerepéről és a máig tartó kálváriáikról, az egymás közötti vitáikról. Beszélhetnénk az oktatásról, a munkáról, az életviszonyok, a települések problémáiról. Havas Gábor, Kemény István, Kertesi Gábor, Ladányi János, Szelényi István, Iván, kutatásairól, hogy csak a legjobbakat említsem, lenne bőven téma.
1: Kósáné Kovács Magda.
2: A roma ügy kikerülhetetlenné vált az Európai Unió számára. Két évvel ezelőtt néhány kollégámmal elsőként próbáltunk meg egy konferencián szembenézni azzal, hogy Európában a szélső jobb oldal erősödik, és a szélső jobb előretörésével a rasszizmus és az idegen gyűlölet új medret ás a magának, és lehet, hogy ez a mélyülő meder a romákat döntheti le a lábukról, és hozhatja meg őket az eddigi esélyeiktől is. A szélső jobb oldal erősödése persze nem kizárólag a cigánygyűlöletet táplálta, belejár ezzel az, hogy menekülteket még kevésbé fogadják el és szeretik, mint ahogy eddig tették. Belejár természetesen a politika egész döntéshozatali gyakorlatában új elemek megjelenése, de a számomra és a számunkra az ugrópontja az új térhódításnak, az újfajta ordas eszmék veszélyének leginkább a romákat csújtja. 12 millióra becsülik az Európai Unió tagországaiban a cigány lélekszámot, hogy ez annyi-e vagy nem annyi, ezt majd akkor lehet vitatni, amikor sok egyéb szakmai politikai feladaton túl vagyunk, erről nagyon röviden fogok néhány szót szólni. És ebben az új Európában, ahova mi szegénységet vittünk, megjelenik a rivalizáló szegénység, egymással rivalizáló szegénység. Hiszen mit tudok mondani a portugál kollégának, aki azt mondja, hogy nálunk is vannak szegények? Mit tudok mondani a göröknek, aki azt mondja, hogy nálunk is vannak gyerekek, nagyon sokan, akik nem tudják befejezni még az alapfokú képzést sem, mert az anyagi kondícióik nem teszik ezt lehetővé. De nem tudom elfogadni, hogy szegény és szegény között választani kelljen, és nem tudom elfogadni, hogy ebben a rivalizáló szegénységben próbáljuk politikai mozgásformákat vagy módszereket találni. Az első nagy élményem strukturális alapoknak, az Európai Szociális Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak az induláskor megcélzott jogszabályi keretei változtatása volt, és bizony, ott ezzel kellett szembenézni, hogy a régi 15 tagország megpróbálta a margóra szorítani mindazokat a problémákat, amelyeket mi a csatlakozásunkkal bevittünk az uniós közösségbe. Régi tagországok hajlamosak lettek volna kitolni az egész roma problematikát. Az Európai Uniós válasz erre a felismert vagy kényszerűen bevallott problémára elég lassan formálódott. Az első időszakban az európai intézmények leginkább emberi jogi kérdésként kezelték a roma ügyet, diszkrimináció tilalmát rögzítő jogi szabálysorra fűzték fel a teendőket, amelyek között kiváló jogszabályok vannak. Legelső sorban az az etnikai diszkriminációt tiltó irányelv, amelyik mind a mai napig korszerű és használható, bár kipipálható lenne, nem az. És hát utána a parlament nem túl népes többsége által kiharcolt horizontális antidiszkriminációs irányelv, amelyikben öröm csak az az egy volt, hogy végül is sikerült elérni, hogy ne kezdjük el az emberi sérelmeket, az emberi lelkek összetörését, megaláztatásokat rangsorolni, hogy most melyik a fontosabb, és kikkel kezdjük, és mikor jussunk el majd 5 év múlva addig, hogy a lisszaboni szerződés tervezetben felsorolt 17 potenciális hátrányt mind valamilyen jogi szabályban megközelítve föltegyük egy képletes tilalmi listára, és a tilalom betartásának az eszközeit is megtaláljuk, a szankcióit nem különben. De hát ez a megközelítés szűknek bizonyult, és azt hiszem, hogy azok a jelentések, amelyek még nem jogszabályi erejűek, tehát a határozataikban nincsen kikényszerítő erő, nem kell implementálni a tagországok jogrendjébe, mégiscsak egy folyamatban jelentős előre haladást mutatnak. Úgynevezett integrációs jelentések, amelyek az Európai Unió széleit próbálják meg egymáshoz közelíteni, ezek közül is gazdasági integrációs irányelvhez kapcsolódó beszámoló sorozat, amelyre a tagországok kötelezve vannak. Az unió működési rendjében általános nyílt koordinációs módszer eredményeinek bemutatása, tagországok éves jelentései mind elemecskék abban, hogy hogyan alakul ki az európai roma politika képe az intézmények tevékenységének a tükrében, illetve az egyes tagországok bemutatkozásában. És akkor most mondom, hogy persze, tessék elfogadni, nem beletörődni, csak tudni, hogy ilyen kis nyúlfarknyi beszámolócskákról van szó, ahol egy-egy tagország roma problémát egy sajátos appendixként hozzácsapja az egyébként tág és alapos elemzéséhez, hogy és akkor a romák ügyében ez van, meg az van, meg amaz van. Na most, ha az egyébkéntből majd egyszer ez a kérdés fő kérdésé emelkedve ki fog lépni, és egy mainstream politikának a végrehajtásáról teljes összefüggés rendszerben tudja a romák helyzetét bemutatni, akkor már lényegesen beljebb leszünk. Ebben az elemzés sorban szeretném megemlíteni Járóka Lívia jelentését, aki a roma nők helyzetéről írt 2 évvel ezelőtt, és hát a magam jelentését, amiről talán még 2 mondatot fogok mondani, 2009-ben fogadta el az Európai Parlament, amely jelentés a romák szociális helyzetéről és a munkaerő piaci esélyeikről szól. Azt gondolom, hogy annyiban több a korábbiakhoz képest, hogy megpróbálja a szociális helyzetet társadalomba való beilleszkedés folyamatában vizsgálni, tehát kezdődik születési körülményekkel, a korai fejlesztéssel, az óvodai neveléssel, család és a gyermek esélyeivel, a school start esélyeivel, folytatódik az iskola rendszerű képzéssel, amelyik olyan, amilyen, és erről a későbbiekben biztosan hosszasan fogunk beszélni, a szakképzéssel, szakképzésben megszerezhető szakmák munkaerőpiaci értékével és a tudással rendelkező munkaerőpiaci esélyeivel, a tudással nem rendelkező munkaerőpiaci esélytelenségével, és hát az egészségi állapottól a munkaerőpiaci foglalkoztatáson, tehát a piaci körülmények között történő foglalkoztatáson kívül azokkal a foglalkoztatási formákkal, amelyek közül, mint tudjuk, több a zsákutca és egyirányú utca, mint a hosszú távú stratégiai megoldás.

0: Havas Gábor.
1: Azzal kezdeném, hogy a többségi társadalomnak egy elég jelentős része, és annak a közvéleménye a cigányságot egységes masszaként kezeli. Legfeljebb a mérsékeltebbek hozzáteszik, hogy tisztelet a kevés kivételnek. Na most én a cigány témával 1971-ben kerültem kapcsolatba, és így módon a cigányokkal is, amikor részt vettem Kemény István első országos reprezentatív cigányvizsgálatába, és annak a Baranya megyei részét csináltam, ahol jártam a településeket, és ezeken belül a telepeket, ahol voltak. És már akkor egy alapvető élményem az volt, hogy ez mennyire egy színes, változatos, sokszínű világ, és mennyire nem igaz az, hogy valami egységes dobozba be lehetne őket gyömöszölni. Még egy nyomorúságos, putris telepen is az emberi magatartásoknak annyi féle fajtájával találkoztam, egymással teljesen ellentétesekkel, amelyek eleve kizárják azt, hogy ezt az egységes massza szemléletet képviselik. Ráadásul a rendszerváltás után végbe ment egy igen jelentős további differenciálódás. Erről nem szoktunk beszélni, mert ugye mindig az a közhelyes fordulat jön elő, hogy a cigányok a rendszerváltás vesztesei. Hát ez egy jelentős részére a cigányoknak igaz, de ugyanakkor más csoportjaira, más részére pedig egyáltalán nem igaz. Ugye amikor én 71-ben elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor tényleg csak egy maroknyi cigány értelmiség volt, létezett Magyarországon, már olyan, aki vállalta is a maga cigányságát, mert hát azt tudni kell, hogy a elmúlt évszázadok, de évtizedek során mindenképpen kerültek be cigányok a középosztályba, az értelmiség soraiba, csak ők többnyire eltűntek, beolvadtak a többségbe, és ma már senki, vagy nagyon kevesen tudják róluk, hogy cigány származásúak. És a cigánysággal kapcsolatos torz optikának ez is az egyik oka, hogy van egy pillanat, amikor a cigány, mint cigány, ha úgy tetszik, eltűnik a szemünk elől. Amikor egy kicsit megkapargatja az ember a dolgot, egy konkrét közösséget vizsgál, akkor számtalan ilyen szálat talál, amelyik nagyon messzire elvezet. Az ott élők már nem is tudják pontosan ennek a végét, de az nyilvánvaló, hogy ott valakik abból a közösségből eltűntek a szürke ködben. De hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor állandóan az a kép ragad meg bennünk, hogy ezeken a cigányokon semmi nem segít. Ezeken az Isten se tud változtatni. Tehát ez nem így van. A rendszerváltás után egyre nagyobb számba kerültek felsőoktatásba cigányok, váltak diplomássá, szereztek diplomát, váltak értelmiségivé. Tehát most már azért természetesen az arányok egész mások, mint a többségi társadalomban, de most már azért ők egy viszonylag jelentős számot, jelentős tömeget képviselnek, és csoportjukon belül is komoly differenciálódás van mindenféle értelemben, szakmák szerint is, felkészültség szerint is, és mindenféle. Szóval arra, hogy én a Roma Veritas igazgatója voltam 8 éven keresztül, ez egy olyan civil szervezet, amely felsőoktatásban tanuló romákat támogat. Nos, készült egy interjús felmérés, tehát mély interjút készítettünk 58 ilyen már diplomás vagy felsőoktatásban tanuló roma fiatallal, és ebből egyértelműen kiderült, hogy a nagyszüleik mind analfabéták voltak, vagy legfeljebb egy-két osztályt végzett. A szülők is többnyire csak a 8 általánosig jutottak el, bár ott kivételképpen már akad egy-két szakmunkás apa, és ők mégis eljutnak a felsőoktatásba, és ők mégis értelmiségivé tudnak válni. Tehát vannak ilyen példák. De kialakult egy szélesebb értelembe vett roma középosztály is vállalkozókból, amely megint egy nagyon sokszínű társaság. Vannak itt teljesen modern módon, abszolút modern eszközökkel, úgy, ahogy azt a kapitalizmusbeli vállalkozásokról elképzeljük, működő vállalkozó. De hát van természetesen egy olyan vállalkozói réteg is, amely bizonyos értelemben egy-egy helyi közösségből kinőve annak a kizsákmányoló osztályává vált, ha úgy tetszik, vagy ők együtt a cigányok kizsákmányoló osztályává váltak. Ugye ebbe a típusba tartoznak azok, akik között sok kisebbségi önkormányzati vezető is van, nem állítom, hogy mindegyik ilyen, de bizony van köztük. Vállalkozók, és elsősorban a szocpol lehetőségeit, a szociálpolitikai kedvezménnyel történő lakásépítés lehetőségeit ragadják meg. 15 éve tudjuk, hogy milyen elképesztő visszaélések vannak ezen a területen, soha senki mégse csinált semmit annak érdekében, hogy ezeket a visszaéléseket megállítsa, és ők sok helyen, tehát ez a három szerep sok helyen összeolvad, ők az uzsorások is. Na most abban, hogy ez így alakulhat, igen nagy szerepet játszik az, hogy a helyi többségi társadalom, vagy a többségi társadalom helyi képviselői ezt a féle vajda szisztémaként fogják fel. Nagyon sokszor felmerült komoly emberek szájából, hogy tulajdonképpen vissza kéne térni a cigányok ősi hagyományához, a vajda rendszerhez, vajdáknak kellene őket kézbe venni, és akkor rend lenne közöttük, mert hát a vajdák rendet tartottak. Na most egyrészt a vajda intézmény abszolút nem ősi cigány intézmény, azt a többségi társadalom találta ki, ő nevezte ki a vajdákat azért, hogy kezelni tudja a romákkal kapcsolatos problémákat. A vajdák jobb esetben a közösség által is elfogadott vezetők voltak, rosszabb esetben egyszerű vamzerek voltak, akik azzal, hogy a cigányokat besukták, feljelentették, elárulták, saját maguk számára előnyöket szereztek. Na most ezeket a helyi vállalkozókat, kis településeket sokszor a helyi többségi társadalom úgy kezeli, mint ilyen vajdaféléket, akik valamennyire kézben tartják a helyi romákat. Mindezzel együtt elmondható, hogy egy jelentős differenciálódás jött létre, hogy még a rendszerváltásig irodalmi ritkaság volt, egy cigány gyerek eljutott a középiskolába, ma azért már körülbelül 20%-uk érettségit adó középiskolába kerül, persze elsősorban a jobb társadalmi helyzetűek gyerekei, tehát azért itt vannak az általános képnek keményen ellentmondó folyamatok is. És akkor még nagyon röviden néhány ilyen közhelyről, hogy ugye a cigányok kerülik a munkát. Na most a cigányok ma Magyarországon egy munkaerő tartalék sereget képeznek. Vannak olyan vidékek, ahol lehetetlen munkához jutni, és 15 éve lehetetlen egy cigánynak munkához jutni, de ahol a legkisebb esély van, ott azt megragadják. Én jártam egy Nógrád megyei faluban, ahonnan nagy nehezen még éppen napi járással elérhető Budapest, úgyhogy a vállalkozók mikrobuszon szállítják az embereket, reggel 4-kor indulnak, este 8-kor érnek haza, feketén dolgoznak és kapnak 2000 forintot, és ezt csinálják nők, férfiak, akik a nők még kevesebbet kapnak. Na most én végigkérdeztem mindenkit, hogy hol dolgozott ilyen formában, és azt kell mondanom, hogy a rendszerváltás után Budapesten nem volt egyetlen olyan nagy építőipari beruházás, ahol ne fordultak volna meg. Az összes bevásárlóközpont építésénél, a Lágymányosi hídnál, a Vix Színház felújításánál, és így tovább, és így tovább. És hát vidéken is, tessék megnézni, hogy a mezőgazdasági vállalkozások már, amelyek nagy területen gazdálkodnak, munkacsúcsok idején, honnan szedik a munkaerőt. Mély szegényeket, ezen belül cigányokat alkalmaznak. És ott állnak ugrásra készen, amikor szükség van rájuk, úgy, ahogy ezt Marx a 19. századi vadkapitalizmusról leírta. És még egy-két szót a cigánybűnözés kapcsán, ez nem egy új fogalom. Ezt használta a hivatalos magyar rendőrség a Kádár rendszerben. A rendőrségen belül volt egy cigányvonal, ami minden szintre kiépülő, elkülönített szervezeti keretet jelentett cigányvonalvezetővel, és ők a cigánybűnözés ellen harcoltak. Azért hozták őket létre. Na most Solt Otília kedvenc formulája volt, hogy az az embercsoport, akit folyamatosan kriminalizálnak, tehát csoportként, és nem elkövető egyénenként bűnözőnek tekintenek, az bizony kriminalizálnak.

0: Derdák Tibor.
1: Hadd mondjam el a konkrét végpontokat. Magyarországon 100 lakos közül 16 gyerek. 100 ember közül 16 gyerek. Ez Gyilvánfán, ahova költöztem, ez a szám ez nem 16, hanem 40 ma. Akkoriban egy picit kevesebb volt, csak vannak olyan falvak, ahol a rendszerváltás után megnövekedett a lakosság és a gyermekek száma is. Gyilvánfa egy ilyen falu, na én oda kerültem először. Tehát most nyilván ez egyfelől egy borzasztó dolog, hogy ilyen etiópiai számarányok vannak, és tényleg afrikai viszonyok is vannak tényleg. Másfelől egy pedagógus, ha sok gyereket lát meg a körül, akkor az egy kihívás, az egy feladat, ami én ezzel találkoztam végül, és ez volt a dolgom, hogy ezzel valamit kezdjek. És hát miután sok oldalról volt alkalom megtapasztalni, hogy ezekkel a gyerekekkel mi a helyzet. És hát az ember dolgozik egy gyerekkel 2 évig, 3 évig, 8 évig, akkor utána fontosnak tartja, hogy utána mi lesz. És hát az világos volt már azért akkor is, ami ma is, hogy nem lesz semmi se. Tehát, hogy ami munkánk ott pedagógusként, az emberileg értelmezhető, és biztos, ha nekem örömet okoz, talán örömet okoz a környezetemnek is, ha jól csinálom, de olyan értelemben értelme nincs, hogy azokból a gyerekekből lenne valami. Előfordult olyan, hogy olyan helyzetbe kerültem, hogy végülis nevelőszülőként föl kellett nevelnem gyereket, akiknek a szülei meghaltak. Hát azok a gyerekek, azok most már értelmiségiek persze, akiknek végül is így alakult az életük. De a dolgok normális menete szerint az a munka, amit ott végeztünk az általános iskolában, azt ki kell mondjam, hogy utólag már, hogy az értelmetlenség volt. Nem segítettük elő a gyerekeknek sem az anyagi, sem a társadalmi, semmilyen sikerességét azzal, hogy ott dolgoztunk. Állandóan foglalkoztatott, hogy mit lehetne csinálni. Mindenesetre kipróbáltunk valóban egy ilyet, hogy csinálunk egy gimnáziumot. Akkor az volt az ötletünk, hogy nemzetiségi. Ugye nincsen nemzetiségi intézménye a hazai legnagyobb nemzetiértékai csoportnak. Hát akkor legyen, ez egy politikailag eladható ötlet volt a rendszerváltás hajnalán. 92-ben támadt az ötletünk, és meg lehetett csinálni, lehetett rá pénzt szerezni. Először persze a Soros Alapítványtól, aztán később azért az államtól is. Utána már, hát azért az államot sok pénzt elköltött. Tehát az Pécsnek azt mondhatnám, hogy a legjobban felszerelt, legkorszerűbb iskolája. És nem csak anyagi értelemben, hanem később aztán egy kollégiumot alapítottunk, amiben voltak a város minden gimnáziumából gyerekek, és a Gandiból is. És bizony azt tapasztaltam, hogy vannak olyan tantárgyak, amiben a gandhis gyerekek, azok messze sokkal jobbak, mint a város bármely gimnáziumának a gyerekei. Ilyenek voltak például az idegen nyelvek, az angol és a német volt elsősorban. Azt lehetett látni, hogy a Gandhiban egy korszerűbb nyelvtanítási stratégia valósult meg, mint a város bármely középiskolájában. Tehát a nemzetiségi koncepciónak ugyan van egy olyan veszélye, hogy a gettó lehúz, de a Gandhiban azért sikerült tényleg nagyon-nagyon színvonalas pedagógiai munkáig eljut. És aztán egyre tovább keresgéltem mindig, hogy hogyan lehetne olyan intézményeket csinálni, amik megállnak a lábukon, amikhez nem kell bekalkulálni olyan fajta bajokat, mint amilyeneket most a Gandhi gimnáziumról bizonyára mindannyian olvastuk az újságban, láttuk a tévében, hogy egy 10 éves munka után valakinek megtetszett az a épület, megtetszett az a hatalom, az a hely. Ez engem borzasztóan foglalkoztatott mindig, hogy hogyan lehetne olyan kezdeményezéseket végigvinni, amik szilárdan kiszolgálják azt a célt, amire alakultak. Tehát ez egy rettenetes dolog, hogy egyszer csak valaki gondol egyet, és ahogyan most a Sopcsi-Erikát kisöprik, ahogyan eladták a Manfaj kollégiumot, bármi ezekkel a programokkal megtörténhet. És hát bizony ezek a programok, ezek mindig magán kezdeményezésre jöttek létre. Vajon reménykedhetünk abban, hogy a magyar állam komolyan neki fog, és olyan programokat elindít, ami az itt felvetődő kérdésekkel ténylegesen szembenéz, vagy értelmetlen ilyesmiben reménykednünk? Hát én az utóbbi álláspontot képviselem, tehát én azt látom, hogy a magyar államtól ez nem várható el. Azzal hadd fejezem be, hogy ez a munka, amit most mondom, ahogy így haladunk, egyre inkább úgy igyekszünk csinálni, hogy függetlenül csinálhassuk az államtól, tehát ne kelljen nekünk függeni semmilyen politikai akarattól, hanem lehetőleg egy olyan háttérre tudjunk támaszkodni, amit az állam persze finanszírozzon meg, de ne szóljon bele. A nyugati demokráciában ugye vannak az államtól független kezdeményezések, és én úgy látom, hogy ennek a kérdésnek a ügyében úgy járunk el jól, hogyha ilyenekbe vetjük a bizalmunkat. Kerestünk néhány külföldi hátországot azért, ilyen az amerikai feketéknek a mozgalma. Ma például egy angol vizsgát tartottunk ott, tehát én eljöttem közben, mert ugye jöttem ide. És hát a vizsgabizottság az úgy volt, hogy volt benne egy San Franciscói hölgy, volt benne egy georgiai fekete fiatalember, és egy indiai, mondják ők, hogy dalit, azt a társadalmi közeget érinthetetlen, tehát a társadalomnak a legalsó, körülbelül 100-150 millió ember, tehát egy törpe kisebbség az indiai társadalmon belül. Tehát ők vizsgáztatták angolból a sajókazai fiatalokat, hogy, mert azt ígértük ugye a fiataloknak, hogy mindig vizsgahelyzetbe kerülnek, tehát olyan emberek fogják vizsgáztatni őket, akiket életükben először látnak, ott kell szót érteni, ráadásul itt ugye angolul. Tehát ez egy hátország nekünk. Nagyon könnyen találunk nyugatról, minél messzebben nyugatról, tehát Ausztriából még nem. De már Hollandiából nagyon könnyen találunk partnereket, és aztán Amerikában még egészen játszik könnyedséggel, akik szívesen jönnek ide, eltöltenek egy évet, két évet Sajókazán, Alsó Szent Mártonban. És ugyanezt tapasztaljuk Indiával kapcsolatban is, tehát ott is találtunk. Gyakorlatilag ott megtaláltuk a világ legnagyobb olyan etnikai közösségét, amelyik ilyen értelemben elnyomott, mint ahogy a cigányság is. Tehát, hogy külön laknak, rosszabb lakáskörülmények között nem kapnak munkát, az iskolában is külön teszik őket, hát ez ugyanaz végül is. Na, ezt a közösséget ott megtaláltuk, és ez nekünk egy nagyon komoly hátország és erő. E pillanatban még nem gondolom, hogy politikailag, de lehet, hogy néhány hónap múlva arra is fel kerül. Az évek során ugye felnőtt egy csomó olyan fiatal, aki cigánytelepen született, leérettségizett, felsőoktatásba került, és valami oknál fogva ez tetszett neki, amiben ezt a folyamatot végigcsinálta. Tehát nem ment el mondjuk ügynöknek, nem magyarosította a nevét, nem ment külföldre. Azért a többség végül is valamilyen módon máshol találja meg a helyét a társadalomban, de van egy olyan kör, amelyiknek ez a dolog megtetszett személyesen. És hát ezek a fiatalok hoztak létre egy egyházi szervezetet, amelyik erre az indiai etnikai csoportosulásra támaszkodik, hivatkozik, kapcsolatokat ápol. Ugye nagyon vonzó a mi fiataljainknak az, hogy Indiában pontosan ugyanúgy néznek ki az emberek, mint ők. A történetük ezeknek az indiaiaknak, akikkel mi kapcsolatban állunk, pontosan ugyanaz, mint az ő történetük, hiszen gyakorlatilag cigánytelepek azok, ahol az érintetlenek élnek. És hát ez a társadalmi fölemelkedés az Indiában azért óriási méreteket öltött. A demokrácia Indiában azért tulajdonképpen nem az angolok kimenetelével kezdődött, hanem azért már picit előtte. És ezt a kérdést India, azt gondolom, hogy hát a kérdés méreteihez képest nagyon-nagyon jól kezelte az elmúlt 50-60 évben. És találkozni ezekkel a fiatalokkal, ez borzasztó inspiráló a miénknek. És ezek a találkozások megtörténtek. Ugye a Gandhi gimnázium az már egy szimbolikus oka volt ilyen jellegű találkozásoknak, és aztán sűrűsödtek. És hát ez a közösség, ez azért egy tucatnyi fiatal tulajdonképpen, nem olyan sok. Ez létrehozott egy egyházi szervezetet, és ma Magyarországon egyházi gimnáziumot működtetni, az sokkal nagyobb függetlenség, sokkal nagyobb anyagi mozgástér, mint hogyha nekünk most mondjuk, tudom én, a sajókazai önkormányzattal kellene megvívni a napi harcolni. Hát az nem menne, hát az nem tudnám elképzelni, hogy az én főnököm a sajókazai önkormányzat legyen. Hát ez egy buddhista egyház ennek megfelelően, mivel ezek az érinthetetlenek azt találták ki, hogy az ő problémájuk, vagy hát legalábbis ők úgy azonosították be az ő problémájukat, hogy annak az oka a kasztrendszer. Tehát a hindu vallás csinálja a kasztrendszert, a buddhista vallás az nem fogad el semmiféle kasztrendszert úgy alapból, azért De mégiscsak arról van szó, hogy Indiában, akik azt lépték 1956. októberében egy 2 milliós városban, összegyűlt néhány százezer ember az utcán, ideig ismerős a történet, de tényleg ugyanez történt, csak nem október 23-án, október 14-én történt ez az esemény, és ott áttértek, ez volt az ő forradalmuk. Áttértek a hindu vallástól a buddhista vallásra. Ez volt akkor ott 500 000 ember aznap, és aztán ezt követték az események, ma ez egy olyan 20 millió ember körülbelül. Tehát Indián belül ezt tulajdonképpen nem látszik, nem számít, de azon a vidéken, ahol ez megtörtént, ott azért ez látható. És a mi fiataljaink, amikor ezzel szembesültek, személyesen elmentek, és látták, hogy itt mi történt, hogy azok az írástudatlan nagymamák, akik 56-ban áttértek, azok ma az unokáikkal akkor találkoznak, amikor a mikrobiológus unoka hazajön, meg a vasúti mérnök, mert ráadásul ezek még csak nem is szociális munkások, mint a mi fiataljaink nagy részt, hanem bizony a reál szférában keresik a pénzüket. Hát ez nagyon inspirált.
0: Kedves hallgatók, most egy összeállítást hallgatnak a cigánykérdésről, amelyet június 8-án rögzítettünk a Palasz Páholy rendezvényén. Eddig az előadókat hallhatták, és most a felkért hozzászólókat fogjuk hallani.
2: Elsőként dr. Gergely Sándor következik, ő a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Kutatás és Fejlesztés Központ igazgatója, aki a zöld energiáról fog beszélni. Ezután Pásztor Eszter gondolatait halljuk a Freskófaluról, a Szegények Bankjáról és a Mentorhálózatról.
3: Kidolgoztunk a Gyöngyösi Főiskolán egy részletes programot, ami azt tartalmazza, hogy ha telepítenénk 500 ezer hektár energetikai faültetvényt, rendesebb nevén energiaerdőt, amit ugye 3 évenként, 5 évenként le lehet aratni, és ezt eltüzelnénk vegyes hasznú kis erőművekben, amit legfeljebb 20 kilométeres körzetekből gyűjtenénk, és a kis erőmű mellé, amelyik áramot termelne, és a hulladék hővel, ugye a energetikusok cseles emberek, mert hulladékhőnek nevezik azt a 60-70%-ot, ami kijön az erőműből. Mert az áramot csak a 30 termel, vagy a 35. Tehát ott meg fóliás kertészetet létesítenénk. Számítások vannak természetesen igen sok, 5 perc alatt ebből szerencséjükre nem tudok semmit elmondani, de azért az benne van, hogy jelenleg 3000 hektár a fóliás kertészet Magyarországon. Ha ezt megdupláznánk, ehhez elegendő van az 500 000 hektár erdő, energiaerdő, akkor egy 150-160 000 embernek lenne mondjuk az idők végezetéig munkája, azért, mert a világ egyre több zöldséget eszik, és egyre kevesebb zsírt, és egyre kevesebb cukrot. Hát, az aztán megint a tragédia része, hogy 1990 óta az állattenyésztésünk a felére, a zöldség, gyümölcs, az pedig a kétharmadára zsugorodott. Tehát ahelyett, hogy egy 500 milliós piac lehetőségeivel élnénk, ahelyett nem írunk vele. Nyilvánvaló, ahhoz, hogy ezt a mély szegénységben élőkkel meg lehessen oldani, ahhoz ki kell képezni a romákat vezetőnek. Nem úgy képzelem, hogy nem roma lesz a romák vezetője. Ki van zárva? Tehát ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy nem egy éves, nem fél éves, hanem mondjuk egy 20 éves program. Mert a nagy ügyekhez sok idő kell. De az is igaz persze, hogyha nem fogunk hozzá, akkor az idő végezetéig nem történik semmi.

0: Pásztor Eszter.
1: Banki része az a létező legegyszerűbb, az az infrastruktúra létezik és működő képes. Ez a www.noba.hu, onnan lehet megjegyezni, hogy no bank. Az egyik oldalon vannak azok, akik kölcsönt tudnak és akarnak adni, a másik oldalon azok, akik kölcsönt akarnak felvenni. Ennek két ága van, van a baráti kölcsön ág, ami a, mondjuk így a középosztálynak szól, és van a karitatív kölcsön ág, ami kifejezetten a szegények számára nyújt a hitelt. Ez akkor fog igazán működni, hogyha sikerül elfogadtatni az országgyűlésben egy minimális módosítását a hitelintézeti törvénynek, ami után annyit jelent, hogy a PSZÁV felügyelete alatt álló közösségi portálon keresztül működő ilyen közösségi hiteledési portálon keresztül hitelt adó magánszemély is számíthasson fel kamatot. Mielőtt megkérdezik, itt az uzsora kizárva, eleve mert van kamatplafon, mert a hitel felvevő mondja meg, hogy mekkora az a kamat, amit ő fizetni tud, és harmadszor azért, mert a nemzetközi példák is azt mutatják, hogy itt egy kamat licit szokott kialakulni, és az illetőnél vállaltnál alacsonyabb a kamat. Általában a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy a banki betéti kamatok fölött egy picivel és a hitelkamatok alatt jóval alakul ki végül is az a kamatszint, amin így hitelezni szoktak. De ez az egyszerű része, mert ez a banki rész. A sokkal fontosabb része az a mentori hálózat rész, ami arról szól, hogy tapasztalatok azt mutatják, hogy akkor szoktak sikerülni dolgok, hogyha az ember nem egyedül áll neki, hanem akkor, hogyha egy kisebb csoportban, közösségben próbál meg, és teljesen mindegy, hogy most egy valami kis vállalkozásba fogni, vagy nekiállni a szemetet összeszedni, vagy kerteket művelni, mindegy, ha egyedül vagyok, akkor nem megy. Legyen mentor, aki segíti a társaságot, legyenek egy csoportban. A mentornak a rendkívül sokrétű feladata van, azt hiszem ebben most nem tudunk belemenni, mert nincs rá idő, de az a lényeg, hogy ők a mentoron keresztül nyújthatnak be hitelkérelmeket erre a közösségi portálra, és ez már működőképes lenne. Itt az államnak nagyon bele kéne szállni a dologba, mi számításaink szerint, ha évente elköltene 50 milliárd forintot, akkor Magyarországon minden mélyszegénységben élő család mellett lenne olyan valaki, aki segít. Egy-egy mentor durván 15 családot tud a mi szisztémánk szerint. 15 család ezekben az esetekben azért az egy elég nagy szám, mert itt azért elég sok a 8-10 fős család, szóval itt sok emberről van szó, akiket neki gondozniuk kellene. Ebből jön így ez a szám. A másik téma a Bódvarenke Freskó falu című projekt. Örömmel jelenthetem, hogy az első freskó elkészült. A Bódvarenke egy gettófalu Aktelektől körülbelül 12 kilométerre. Egész faluban 4, azaz 4 olyan ember van, akinek 8 általánosnál magasabb az iskolai végzettsége. A bodvalenkeiek még a környéken is nagyon lenézettek, ha úgy tetszik az underclass alatti legalja. Semmilyen esélyük nincsen, az egész faluban egy fél napot nyitva tartó boltocska üzemel, nincs iskola, nincs óvoda, nincs semmi. A falu valami olyan hihetetlenül szép fekvésű, hogy az embernek eláll a lélegzete. Ráadásul körbeveszi az ország egyik legszebb és legértékesebb lápja, ami az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozik. Kitaláltuk, hogy azt kellene csinálni, hogy a faluban a házaknakra cigány festők vezetésével és tervei alapján freskókat készítünk. A honlapunkon, a botvalentel.eu, nem U, hanem EU. Ott láthatnak néhány tervet is. Természetesen itt is a freskó festés bizonyos szempontból ürügy. Ürügy arra, hogy tudjuk pénzt szerezni ahhoz, hogy rendbe tudjuk tenni a falut, meg tudjuk oldani a vízrendezést. Ezzel a faluban minden egyes embernek fogunk tudni munkát adni. Jelenleg 4 embernek van munkája. Az is csak olyan, hogy van, hogy nincs. Mindenféle kézműves mesterségeket fogunk csinálni, pólókat nyomtatunk, falakon lévő képekről, ropolyákat fogunk varni, kosarat forni, vendéglőt építünk, kis kempinget csinálunk, és az integrációt úgy akarjuk megvalósítani Bódvalenkén, hogy nem az ottani lakosokat költöztetjük szét, hanem oda visszük a többségi társadalmat turisták formájában, akik remélhetőleg jó sok pénzt fognak ott hagyni, mert a turistának enni kell, inni kell, mondjuk pisilni is kell, az nagyon fontos, ami ott most elég nehezen megoldható, meg szeret mindenféle ajándéktárgyakat venni, és mindezek. Na most, tehát ezzel munkahelyet tudunk teremteni mindenkinek. De miközben nem csak munkahelyeket teremtünk, hanem egy hatalmas hozzáállásbeli változás is kell az egész faluban, mert kell tudni bánni a turistákkal, azaz itt megint bejön az, hogy vitakörtől a filmklubon keresztül apró táncán át foglalkozásokat, tevékenységeket tervezünk. Na, lényege az, hogy még alig kezdődött el a projekt, és a falu már is megváltozott. Amikor én először ott jártam, ott is ezek a tévéből jól ismert szeméthegyek, a gaz fölveri a kerteket, minden ilyesmi. Még csak az első kép készült el, még nem volt pénzünk mentort odavinni, meg szociális munkás, még csak úgy lejártunk beszélgetni, de ha most lemennek, nincs szemét. A kertek talán 2 kivételével megvannak művelve. Más kérdés, hogy mi lesz belőle, mert nem nagyon értenek hozzá, illetve egy részük már igen, mások nagyon nem, de már megváltozott a falu, és még csak most kezdjük, és nagyon kellene még pénz.

0: Kedves hallgatók! Összeállításunkat hallhatták a cigánykérdés témájáról. A felvételt a Palaszpáholyban készítettük június 8-án.
1: A műsort készítettek Álló Szilvia, Rekvényi László, Endrődi Tamás és Varga János. Köszönjük figyelmüket! Sárgulok is,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Több mint 100 kilométernyi út újult meg. Budapesten indul az Én is veled táncolok program. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze: vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul, a céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kütös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920-12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, most veszi kezdetét négy ütem autós magazin műsorunk. Én Alex vagyok, állandó szakértőnk pedig Kacsala Ferenc. Szia Feca!
3: Szevasz Alex!
2: Mai témánk pedig a vezetés zavaró tényezők lesznek, mert hogy bizony ilyenek is vannak szép számban.
3: Bizony akadnak bőven, és ugye amikor az embernek autóba kell ülnie, akkor nem feltétlen biztos, hogy mindig a lehetőségekhez képest megfelelő lelki állapotban van, vagy ideg állapotban. Hát inkább próbáljuk meg elkerülni ilyenkor a vezetést, hogyha esetleg nem tartjuk alkalmasnak rá magunkat, de hát ugye ezt nem mindig tudjuk elkerülni, de azért meg kell próbálni megtenni a megtehetőt.
2: Vagyis akkor az óra további részében sorra vesszük a zavaró tényezőket, illetve megpróbáljuk megfejteni, hogy mit lehet tenni ezek ellen. Most azonban zenével folytatjuk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
4: Just lay your eyes on the night. Don't you stay there, don't you. Seems like the world is the same.

Önök még mindig a négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a zavaró tényezőkről, méghozzá a vezetéshez köthető zavaró tényezőkről beszéltünk, és mivel az előbbiekben ugye a lelki síkon indultunk el, akkor ezen a vonalon mennék tovább, és gondolok itt arra, hogy nyilván másképp tudunk koncentrálni a gyönyörű napsütéses időben, az ember sokkal éberebb, mint mondjuk egy szürke álmos hajnalon, amikor még az eső is esik, és nem elég, hogy fáradtak vagyunk, nem tudunk figyelni, de még a vizes aszfalttal is meg kell küzdenünk az autó úton tartásának szempontjából. Tehát mit érdemes ilyenkor tenni?

0: tud eljutni rövidebb idő alatt, és akkor bizony inkább lustálkodik még egy picit, és később indul el, és akkor autóval megy. De hát hála Istennek, hogy nekem még nem történt így semmi gondom. Reméljük, hogy ez a továbbiakban is így marad.
1: Gondolom, ilyenkor az a legjobb megoldás, vagy az egyetlen megoldás, sőt a két rossz közül a kisebbik rossz, hogyha az ember megpróbálja tudatosítani önmagában, hogy tényleg fáradtabb vagyok, jobban oda kell figyelnem, és megpróbálni nem rutinból vezetni, hanem tudatosan minden egyes érzékszervünkkel az utat, illetve a környezetet figyelni.
0: Igen, az a legjobb megoldás, de ilyenkor az ember nem mindig tudja teljesen tudatosságra terelni ezt a dolgot. Kérdés, hogy mennyire zaklatottan aludt. Tehát ugye itt a lelki állapotot sok minden befolyásolhatja, szerintem nem menjünk bele ilyen pszichiátriai szinten, hogy mint ezt annyira vágnánk, ez igazából csak ilyen személyes tapasztalatok.
1: Nehéz gyerekkorod volt, és azért nem tudsz jól vezetni.
0: Ja igen, nem volt gyerek szobám, és a tején volt a radiátor. Ja. Na most nagyon elkanyarodtunk a témától.
1: Nem kanyarítom sehova, hiszen túlbeszéltük az időnket, már így zenével folytatjuk, aztán pedig jövünk majd vissza.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: I'm a

Ez még mindig a Négy Ütem autós magazin műsor, benne pedig a zavaró tényezőkről beszélgettünk, méghozzá a vezetést zavaró tényezőkről, ugye megbeszéltük a fáradtságot, ami hatalmas nagy ellenségünket, és emellett pedig van egy másik dolog, amikor a kis fiatal srác beül a 3 hónapos jogosítványába.

0: az autóba, és aztán kegyetlenül föltekeri azt a bizonyos rádiót, vagy jobb esetben CD-s autórádió magnót. Bömböl a zene, ezerrel szól, nem tudom mennyire tesz ez jót a vezetésre való figyelésnek.
1: Szerintem ez embere válogatja, sokan szakemberek azt mondják, hogy ez nagy mértékbe befolyásolja a vezetésünket, tehát elvonja a figyelmet az út. Én nem akarok ilyen öntöménezésbe csapni, de hála jó Istennek, én akármilyen hangosan hallgattam idáig a zenét az autómba, mondjuk nekem nincs ilyen csúcsú hangtechnika az autómba, tehát nem vagyok tele méládákkal és erősítőkkel. Mindig észrevettem, ha valami mentőautó, vagy rendőrautó, vagy tűzoltó közlekedett az úton. Tehát egy útkereszteződésbe is az ember, ha zöldje van, ha nem, ugye nyilván, ha zöldje van, akkor megy csak bele egy útkereszteződésbe. Ez így hülyén hangzott, de mindig, amikor az ember átmegy egy útkereszteződésen, azért úgy óhatatlan jobbra-balra elnéz, hogy nem esetleg egy mentőautó jön. Vagy egy tűzoltót, vagy illetve egy megvadult kamionos, aki adott esetben nem vette észre, hogy neki pirosa van, és ugye keresztül szágód az útkereszteződésen. Az ember azért úgy elnéz, hogy hát ha adódik valami olyan helyzet, amit megpróbál megmenteni.
0: De én például azért nem szeretem a hangos zenét, amikor vezetek, mert nem hallom a motor hangját. És ez most nem arcoskodás akar lenni, hogy nekem zenél a motor, de én váltásoknál szeretem hallani, hogy éppen milyen fordulaton tart, és mikor kell váltanom, hol mit csináljak. Tehát nyilván ezt érzi is az ember, de valahogy nekem az a hang az úgy fontos, az úgy kell ahhoz, hogy biztonsággal tudjam a sebességeket pakolni le, illetve fel.
1: Kevés kilométer van a hátad mögött, nincs olyan tapasztalatod neked, lehet, hogy még ez itt fontos. Vagy épp esetleg lehet, hogy az oktatód ültette ez beléd, hogy hallanod kell a motor hangját. Én nem emlékszem, hogy én nekem valaha ezt hallanom kellett volna. Valahogy az ember a fordulatszámmérő, vagy úgy, hogy az autó rezgéseiből úgy érzi, hogy köbö, hogy mennek a dolgok, és akkor így nem agyal ezen.
0: Nem tudom, lehet, hogy a kilométerek száma, lehet, hogy embere válogatja, én szeretem ezt a dolgot. Egyébként hozzáteszem, hogy motorozni viszont nagyon régóta motorozok, és motoron is nekem fontos volt mindig ez a hang. Tehát én imádtam hallani ezt, amikor fölpörök, tudom, hogy váltok, valahogy ez úgy nekem hozzájött ez a dologhoz, de hát mint mondtam, ez lehet, hogy akkor teljesen szubjektív. Megint elbeszéltük az időt, ismét zene következik, aztán pedig majd folytatjuk.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Ez még mindig a négy ütem autós magazin műsor, benne pedig a zavaró tényezőkről beszéltünk, vagyis azokról a dolgokról, hogy miket kellene kizárni vezetéskor, amik bizony elvonják a figyelmünket. Ugye beszéltünk az előbbiekben arról, hogy a fáradtság az az egyik leghatalmasabb és legnagyobb ellenség, aztán mellette én azt mondtam, hogy a hangos zene az is elvonja a figyelmet, Feca azt mondta, hogy ő szerinte nem. Gondolom arról nem kell beszélnünk, hogy a mobiltelefon az teljesen elvonja az ember figyelmét, ugye már nem is szabad mobiltelefonálni az autóba, csak is headset vagy pedig Bluetooth segítségével, illetve a kihangosítót is igénybe lehet venni. Egyébként pedig ez a beszélgetés, gondolom veszekedni sem érdemes az autóban, hiszen az is borzasztóan elvonja az ember figyelmét.
1: Igen, mert az ember egyszerre csak egy dologra tud koncentrálni, legjobb is ezt mondják. Egyébként én nem mondtam, hogy a zene az nem vonja el a figyelmünket, én azt mondom, hogy embere válogatja. Tehát valakit például egy adott zene megnyugtat, fölserkent, és sokkal nyugodtabban, higgadtabban, és ezáltal sokkal figyelmesebben képes vezetni. Legalábbis én nagyon sok zenével vagyok így, amikor megyek az országúton, és olyan zene megy, hogy a fülembe száll a dallama, és akkor én nekem azt föl kell csavarnom a hangerőt, mert valahogy úgy tudok átszellemülni, és én olyankor valahogy úgy érzem, hogy kinyílik minden csatornám, és sokkal higgadtabban, nyugodtabban, körültekintőbben tudok létezni.
0: Akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Én nem akarok önmagam ellensége lenni, tehát most nehogy aki autóban ül, az kikapcsolja a rádiót, mert ugye elvonja a figyelmét. Én erre a kimondott hangos, dübörgős, mélyládás őrületre gondolok a kocsikban, és nem pedig a finom kis szolid zenére.
1: Mondjuk abban lehet valami, nekem nem volt soha olyan autóm, amelyikbe bömbölt volna a zene, de mondjuk az egyik közös barátunknak igen. És hát legtöbbször én abban nem vezettem, hanem utasként tartózkodtam, amikor ugye a hangos zene szólt, de igazából az ellen nekem nem volt semmi kifogásom.
0: Akkor folytassuk zenével, mert hogy megint sokat beszéltünk, aztán pedig jövünk ismét.
2: Hobbi Rádió.

0: Ez még mindig a Négy Ütem autós magazin műsor, benne pedig még mindig a vezetés zavaró tényezőkről beszélgettünk. Most átvettük a zenét, a beszélgetést, a veszekedést, a mobiltelefonálást, jöjjenek a külső fizikai tényezők szerintem. Gondolok itt olyan kizárhatatlan dolgokra, mint az eső, a hó, a jég, a köd, ezek mind-mind olyanok, ami ugye borzasztóan befolyásolja a látási viszonyt, az autó tapadását, tehát nyilván ezeket olyankor mindig bele kell kalkulálni.
1: Igen, ezt jól mondtad, bele kellene kalkulálni, de sajnos nem kalkulálják bele nagyon sokan. Tehát én azt mondom, hogy nincs megfelelő vezetési morál, amivel az emberek betudatosulna az, hogy elindulnak egy adott napon, és a látási, illetve az útviszonyoknak megfelelően vezetnének. Tehát, hogy fölérnék ésszel, hogy hiába 90 km/h a megengedett kinn az országúton, de ha esetleg jégpáncél az út, akkor nem kellene 90 km/h menni, hanem ugye a Kressz is kimondja, hogy a látási és az útviszonyoknak megfelelően kell ugye az embernek mérsékelni a sebességét, és úgy kell előzni. Nem az, hogy megyünk 30-al a vakködbe, és egyszer csak leelőz bennünket 90-nel egy muki, mert nagy autó van, drága, korszerű, jó lámpával, és akkor úgy van vele, hogy akkor innentől kezdve ő már halhatatlan, illetve látja a jövő hetet is, de hát ez sajnos általában beigazolódik, hogy ez nem így.
0: És tudod, mi a legborzasztóbb, hogy van 100 ember egy úton, és a 100 emberből van 3 ilyen marha, aki nem képes mérsékelni a sebességet, hanem kegyetlenül nyomja neki. Lehet eső, hó, jég, köd, bármi. De hát az a probléma, hogy ilyenkor nem csak a saját testi épségét, meg nem csak a saját autóját veszélyezteti, hanem azt a többi szerencsétlen 97-et is, aki ott van az úton, bizony őrült nagy problémákat tud okozni. És az a legborzasztóbb, hogy sokszor nem is az sínli meg jobban a balesetet, aki okozta, hanem aki ártatlanul szenvedett.
1: Így van, tehát nem az, hogy sokszor, hanem általában soha nem az sínli meg, aki ugye okozza, hanem az, aki tényleg ártatlanként volt résztvevője ennek az egész dolognak, így akaratlanul.
0: Ezért lenne jó, hogyha mindenki ugye menne az úton, ahogy kell, de hát a világ békéjé is csak imádkozni lehet.
1: Igen, végül is mondasz valamit, mert ugye nehéz dolgok ezek. Nem azt mondom, hogy jó vannak így, ahogy vannak, hanem maga a világ működése van jó úgy, ahogy van. Többit meg majd meg kell próbálni megoldani.
0: De ez nem a mi tisztünk, viszont a mi tisztünk, hogy zenéljünk, úgyhogy már is muzsikával folytatjuk, aztán jövünk vissza.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Önök a Négy Ütem autós magazin műsort hallják, benne pedig a zavaró tényezőkről beszélgetünk az utakon, és aztán elkanyarodtunk a balesetek felé, illetve az olyan emberek felé, akik nem képesek betartani a KRESZ szabályait. Egyébként az óra vége felé járunk, úgyhogy nincs már sok időnk, és hogyha már úgyis témába vág, akkor elmesélem, hogy a hétvégén voltam fönt Pesten, és olyan dolgot láttam, először nem tudtam eldönteni, hogy sírjak, vagy pedig nevessek. Most előttünk két autó neki akart állni versenyezni, ebből az egyik a japán autógyártás rally csodája volt, gondolom nem kell bemutatni, aki sok csillagos emblémával, a másik pedig a német autógyártás, szintén csodája volt, tehát mind a kettő autó jó a maga nemében, ez viszont ugye egy népautó volt, ennek is a harmadik szériája. 1.9 TDI motor volt található a kocsiban, na most egy ilyen nagyon lökött srác vezette, tehát így elég volt ránézni, és lehetett látni, borzasztó linkfeje volt. Úgy gondolta, hogy ő majd ezt a japán autót le fogja nyomni, és már valószínűleg máskor is próbálkozott ilyennel, hiszen amikor teli gázt nyomod, akkor a dízel motorból olyan fekete füst csapott föl rá, hogy én elkezdtem nevetni. Természetesen esélye nem volt, de vadul próbálkozott, és háromszor, négyszer is láttam, hogy nagyon hajszálhíja volt, hogy ne boruljon föl, ne sodródjon ki, illetve ne menjen neki a közlekedésben résztvevő másik autónak.
1: Milyen érdekes, én sosem kerültem még ilyen forgalmi helyzetbe, de hát van ez így, ugye nem vagyunk egyformák. Hát igazából lehet, hogy az autó az egy picit ki volt hegyezve, nem?
0: Amilyen fekete füst jött abból, az nem ki volt hegyezve, az autó szerencsétlen ki volt végezve. Tehát ez a saját gondolom mindig így vezeti. Amit az a motor kapott, hát én sírtam.
1: Akkor még az a csoda, hogy megy ez az autó, illetve a gazdája, ha már így vezet, akkor előbb-utóbb úgy lehet eléri őt is a végzete, de hát bízunk benne, hogy ez nem így lesz, mert nem akarjuk mi senkinek se a végzetét.
0: De egy gyakorlott gyerek lehetett, ugyanis átsülés le volt döntve, és be volt rakva egy bicikli. Tehát ha összetéri az autót, a biciklivel tovább tud menni.
1: Akkor biztos már személyes tapasztalatai vannak ebbe a témába.
0: Másik kérdés, mitől füstölhetett ez olyan feketén?
1: Azért gondoltam én arra, hogy illetve kérdeztem azt tőled, hogy ez ki volt helyezve, mert ezek a korszerű TDI-ig, nem tudom igazából, hogy ez mennyire volt korszerű, mert ugye nem mondtad így az évjáratát. Valószínűsítem azt, hogy vagy azért, amit te mondtál, hogy ki volt végezve ez a motor, tehát amiatt ugye már el voltak használódva, kopva benne a különböző olyan alkatrészek, amik ezt befolyásolhatják, illetve lehetett az, hogy esetleg meg volt pöckölve ez a motor, és azok viszont elég szépen tudnak füstölni, mivel hogy ugye a teljesítményhez ahhoz üzemanyag is kell, és ugye az nem mindig tökéletesen tud elégni.
0: De van az a szép füst. Ez viszont az a kőkemény, tömény, fekete, kormos marhaság volt, ami szó szerint csak így kiröffent a kipufogóból.
1: Hát mert valószínű, én inkább azt mondanám, hogy látnunk kellett volna ezt az autót, de én szerintem inkább ez meg volt pöckölve, tehát nem a gyári teljesítményével bírt már ez az autó, hanem szerintem lényegesen nagyobbal. Nyilván azért próbálkozott a gyerek kiállni ezzel a japán remekművel.
0: Egyébként egyértelműen esélye nem volt. Nos, ennyi fért bele a mai műsorba, jövő héten ismét találkozunk, most azonban búcsúznunk kell, az elmúlt egy órában Alexet
1: és Kacsala Ferencet hallották.
0: Mindenkinek további szép napot kívánunk, a viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Kamureklám.
1: Elnézést, hölgyem, hogy kérdezzem meg. Mióta a férje blendamedet használ, jobbak a fogai?
2: Nem, de a tojásai már kemények.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Egyszer segélycsomagot osztott ki a szeretett szolgálat. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésen dolgozóknak. Kedden túlnyomóan derült lesz az idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már 2015-ös nepáli földrengés idején küldetést teljesített Baptista Mentő Egységnek is. A helyi partner szervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette a járatokra, eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatójában. A teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. Több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a leszálló pályán túlfutott Boeing összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilótafülkét. A baleset után a gép kigyulladt és nagy lánggal, valamint sűrű füsttel égett. A tűzoltóság több mint 60 egységgel vonult ki megkezdeni az oltást. Kedden túlnyomóan derült, napos csapadékmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: A Hét prózája, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Pápai Aranka, Cicelke, anyósom emlékére. Gyalog mentek a pályaudvarra. Cicelke belekapaszkodott az egyenruha ujjába, büszkén lépegetett az embere mellett. Arcát néha felfelemelte rá mosolygó imádattal, de rajta még fellelhetőek voltak az előbbi sírás nyomai. Szemhéja kissé duzzadtan pirosodott, de ez úgy se tűnik fel senkinek, mert megszokták már az ismerősei, hogy sokat sírdogál. Az idegenek meg nem számítanak. Akármilyen nagy is a bánata, az a fájdalom elfogadtatásnak a boldog rajongást, amit ez a csinos és annyira szeretett férj kiérdemelt. Nagyon büszke is volt rá. Imre vasúti, azaz forgalmista, a Magyar Királyi Államvasutak szolgálati ágánál hivatásszerűen tartós alkalmazásban. Igen fontos posztám az, amit betölt. Nélküle Isten tudja, mik történnének az össze-vissza sineken, amik behálózzák az országot. Aztán meg jó állás ez, nyugdíjas szolgálat. A baj csak az, a másképp boldog életükben, hogy már 7 hosszú éve csak várják az áldást. Hiába tette nagy gonddal otthonossá a pici házat Cicelke, abból egy valami elviselhetetlenül hiányzott. Nem töltötte be gyereksírás. Az orvos szerint soha nem is kerülhet áldott állapotba, ha csak valami csodás változás nem történik a szervezetében, mert egyenlőre egy serdületlen lánykájéhoz hasonlatos az, holott az asszonyka felett elszállt már 30 év. A rokonok igaz úgy vigasztalták. Nem szabad elkeseredned, Cili, hiszen még olyan fiatalka vagy. Ő nem így érezte, és egyfolytában kesergette miatt. Forgolódott a tükör előtt, ha senki nem látta, és nem tudta megérteni, hogy belül mi lehet a hiba, hiszen a tükörből egy érett szép asszony nézett vissza, minden fontos idomával feszítve a könnyű kis ruhát. Imre szerint jó ez így, legalább minden szeretetével egyedül őt kényeztetheti. De tudta Cicelke, hogy ebben több volt a vigasztalás, mint az igazság. Édesanyjának volt egy öccse, aki csak 3 évvel volt idősebb nála, és már a második gyermeküknek a születése miatt utazik ő most Jászberénybe. Hiába óvta volna Imre az újabb babanézéstől. Már 3. hónapja próbálja győzködni, hogy ne utazzon oda, az csak a falra hányt borsó. Miért jó az neked, ha fágyítod a szívedet? Á, nem számít az, de nincs nagyobb gyönyörűség, mint az a finom baba illat, puha kis ártatlan lélek. Miért sajnálod tőlem, hogy legalább a karomba vehessem? Dehogy sajnálom. Menj, ha ez kell neked. Egyezett bele, amíg gyermektelen férfiak értetlenségével, csupán Cicelke nyugalmáért aggódva. Egy pillanatra magához ölelte asszonykáját a szolnoki peronon, aztán az fellépkedett a vonat lépcsőjén. Integetett is a lehúzott ablakból, míg élete párja bele nem veszett a hajnali párás távolságba. Szapora léptekkel tette meg a rövidke utat a Berényi állomástól a magas kerítésig. Ott megállt kicsi időre, izgatottan doboló szívére szorította a tenyerét. Csak a keresztelőn látta egy pillanatra az újszülöttet, azóta nem érezte elég erősnek magát egy igazibb találkozáshoz. Aztán benyitott a sarkot levágó üzletajtón, ami felett a tábla büszkén lengett. Kocsis János András, kerékpáris alkatrészkereskedő. Kocsisék mindketten egy vevő körül forgulódva észre se vették rögtön, hogy a betérő nem egy idegen. A sarokban összerakott papundekli dobozokat használva lépcsőnek a fiúcska mászott felfelé.
5: Jancsika, kis csillagvirágom, jaj, Lenes! Szaladt hozzá, mire a házaspár is figyelmes lett rá. Hát te meg hogy kerülsz ide, Cicelke?
4: Régen készülök, már épp ideje, hogy megnézelek benneteket.
5: Milyen jól nézel ki a málka!
4: Bontakozott ki az üdvözlő karok öleléséből. Közben azt kérdezte volna a szíve szerint, hogy alszik talán a kicsi, de buta kérdésnek tartotta, hisz nyilvánvaló, különben mellette lenne az édesanyja. Aztán, mikor beljebb tessékelték, kínálták, és kicsit feszengeni kezdett.
5: Felveseli csikét! Sejpített is nyújtott a karját Jancsika, de anyja féltűn kapta ölbe.
4: Ne lógja, nényén, Jancsika, mondta, és úgy szorította magához, ahogyan azelőtt nem látta, pedig ugyancsak gyakori vendég volt régebben a háznál Cicelke. Valami szokatlan érzett a viselkedésükben, ami szörnyű gyanút keltett benne. Mi történt? Hol van Sanyika?
6: Arra, a hátsó szobában akadozott Amál hangja.
4: Egyedül, döbben Cicel.
6: Mindegy annak már, legyintett János, és nem nézett rá.
4: Cicelke ugrott, és futott a lakás végébe, a közeledésre erősödő, mégis erőtlen hangocska irányába. Elázott rongyok közt nyöszörgött a tejfehér apróság. Olyan volt, mint a kaucsukbabák, de azoknak több a színe. Teljesen kopasz kis buksiján nem volt semmi, s félig kicsúszott a sarkos párnából, egyik kezecskéje néha megrebbent. Cicelke gyengéden hajolt fölé.
6: Hát te kis lélek, kinek vétettél? Ahogy óvatosan felemelte, érezte a jellegzetes szagot, ami a várt baba illat helyett fogadta.
4: Tedd le,
6: szólalt meg a háta mögött a bátyja keserű, de határozott szava. Megőrültetek? Miért csináljátok ezt vele? De a választ se vár.

0: Karás váltotta fel. A szülőket félrelökve fürdőt készített, fürdetett, tisztába rakott, teával itatott Cicelke. Azután kikérdezte nagybátyját, mert az előbb szipogó, aztán dacosan mély hallgatásba süppett Amát, nem bírhatta szóra. A doktor szerint ez paralízis vagy mi. Gyermekbénulás, tudom is én. Ebből soha ki nem gyógyul, majd tologathatjuk a kiskocsiban. Jó lesz, ha enni kér. Hogy tudod ezt így mondani? Iszonyodott a húga. Hogyan mondjam, én látni se bírom. Akkor add nekem. Csúszott ki a nő száján a szó, maga is megijedt tőle. Az anya felkapta a fejét, némán bámult rájuk. Szorított Jancsika ölelésén. Lehet, hogy egy kis szünet következett, de erre úgy emlékezett Cicelke, hogy János minden gondolkodás nélkül vágta rá. Vitt. A boldogtalan asszonyka megtántorodott. Jól hallotta ezt? Vidd. De hát, nyögte. Na ugye, te nagy okos, most mi lesz, megijedtél, mi? Fordult egyet fel a világ. Ez nem lehet igaz. Kik ezek itt? Lázasan gondolkodni próbált. Amár, neked egy szavad sincsen? Te szülted alig 3 hónapja. Fordult az anyához, mint aki nem hisz a nyilvánvalóban. Az meg kifejezéstelen arccal fordult ki az ajtón. Emberek vagytok ti! Leroskadt. Farkas szemet néztek Jánossal. Ezt hogy gondoltad? Mondd még egyszer. És akkor viszem, ahogyan hallottad. Ha akarod, írást is adok róla. Cicelke alig tudta kivárni, hogy a vonatkerekek csikorgása megszűnjön. Karjában az édes teherrel óvatosan lépegetett le a vagon lépcsőkön, és egyenesen az ismerős orvoshoz futott. Az meg elkerekedett szemmel nézte az asszonyt. Ki ez a csecsemő? Most már az enyém. Itt az írás, nekem adták. Segítsen, doktor úr, könyörgöm. Hát meg kell mondanom, egy pár nap, de talán annyi se is ez a szegény kisfiú szépen elaludt volna. Kiszáradva, elhanyagolva, borzalmas állapotban van. Én régen praktizálok, de ehhez fogható kegyetlenséggel még nem találkoztam. Ha gyors eljárást akar, akkor még tőlem is kap egy látleletet, és simán fog menni minden. Korán alkonyodott. Cicelke megigazította az egyik díszt a karácsonyfán. Szeme közben folyton az elégedetten gőgicsérő babám volt, vele beszélgetett. Apuka késik egy kicsit, azt mondta, ma hozza az ajándékot, amivel nem lehet szentestéig várni. Mit gondolsz, mi lehet az a sürgős? Hű, már itt is van! Imre dobogása hallatszott, amint leverte talpáról a havat. Jaj, de sok hideget hoztál, szaladt elé. Melegedj össze előbb, mielőtt felveszed Sanyikát. De szava a levegőben állt meg. Az embere párás szemmel nyújtott felé egy négybehajtott papírt. Ezt nektek hoztam. Elkerekedett szemmel hajtotta szét a vékony lapot, és a homályban böngészte. Véghatározat. Olvasta a címet Cicelke, aztán gyorsan kereste, hová ülhet le hamarjában, mielőtt kimegy alul a talaj. Szemei ugráltak a sorokon. Az árvaszék kiskorú Kocsis Sándor érdekében gyámhatóságilag jóvá hagyja, miután az örökbefogadása kiskorúra nézve előnyös, kormányhatósági megerősítés magyar királyi igazságügyi miniszterének felterjeszteni. És összefolytak a betűk. A miénk lehet? Ölelte magához a szőke pihis fejecskét Cicelke. A miénk, ragyogott rá Imre mosolya. Hozzánk egy nappal előbb érkezett meg a Jézuska. Meggyújtott egy csillagszórót, aztán büszke boldogan ölelte át az övét, a fényekre csodálkozó szemű fiúcskát, és az érte heroikus küzdelmet véghöz vitt asszonyt. Csak a sziporkák csillagocskái világítottak, a fenyő átható illata, a finom baba illattal keringte körül őket. Kint csilingelbe futott el egy szán. 1931 karácsonyának előestéje volt.
1: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket. Zsoldos Árpád vagyok, az Irodalmi Rádió főszerkesztője. A mai verspercekben Barna László alkotónk Nyakas vers című művét hallgathatjuk meg a szerző előadásában. Előtte azonban következzék néhány információ a szerzőről és saját gondolatai írói munkásságáról. Barna László 1967-ben született Budapesten, és azóta is ott él. Az erős áramú szakközépiskolában műszaki végzettséget szerzett. Az irodalommal iskolai tanulmányai után kezdett el komolyabban foglalkozni. Több éve az Irodalmi Rádió szerzője, rendszeres részvevője felolvasóestjeinknek, nyári táborainknak. A legjobb szerző választáson 2007-ben harmadik, 2008-ban pedig második helyet ért el. Írásaira főleg a kiváló humor, szóviccek, szójátékok, sziporkázás és játékossága jellemző. Tehát rendszeres nevettetője rádión közönségének.
2: Azt kérted, hogy valami különleges keletkezési előzményről számoljak be. Hát az én verseimnél azt gondolom, hogy nincsenek különleges keletkezési körülmények, illetve maga az a tény különleges körülmény, hogy én verseket írok, de az én verseim nem úgy születnek, azt gondolom legalábbis, mint általában a költőknél. Nem is tartom magam költőnek, csak rímfaragónak, mert hogy nálam a rímek költik a verset. Két összecsengő szóvég indít meg bennem olyan gondolatfolyamokat, amelyek aztán még látszólag egymáshoz nem illő szavakat is képesek összekapcsolni a végén. Az állatos versek, ezek általában akkor születnek bennem, amikor a kislányomnak verset olvasok, vagy mesét olvasok esti lefekvéskor, és igyekszem ezeket a meséket szépen hangsúlyozva felolvasni neki, de amikor a mesében megfog egy-egy gondolat, vagy egy-egy mondat, akkor ez a hangsúlyozás aztán abba marad, mert én elkalandozok egészen más irányba gondolatban, úgyhogy szegény valószínűleg észre is veszi azt, hogy most én nem egészen ott járok, ahol kellene.
1: Hallgassuk most meg ennek egyik példáját, a Nyakas vers című versét saját maga tolmácsolásában.
2: Nyakas vers. Ha a versem oly hosszú volna, mint a megragadott téma, sírhantomig toloncolna tollam jelen hagyatéka. S ki azt hinné, hogy a túlzás túlsúllyal küszköd a versben, tévképzetét, mint hús legyet, folt állapítom a percben. Mert oly nyakért, melyről írok, költő még nem emelt lantot, no a tény most sem változik, hisz itt is csak én firkantok. Ám a fent említett témát szó nélkül mégse hagyhatom, még ha a velős lírában nem is tocsogunk vastagon. Tehát e pompás nyelőcső a sors játékos kegyéből egy zsiráfon volt kapcsolat fejéig begye hegyétől. E funkcióval megfelel egy nyaktól elvárt szerepre, hisz nélkül a zsiráf fej csak magányosan lebegne. Ám a hozban lőn túl kapás a 30 lábnyi méretben, mely egy átlagos zsiráfot jócskán megvisel lélekben. De nem csak lelki vonalon következhet be megrogyás, a bajok görgetegében ez csak az első felvonás. Mert a tények hordaléka alanyunknak tériszonya. Hisz mi mástól romlana meg zsiráf és a tér viszonya? Szédületét srófolja még mélyen ülő vérnyomása. Nincsen olyan nyomóerő, mely a vért így feltornásza. E tünetek együttese elfekteti az állatot, a rálátás minőségén ezzel sercintve zárlatot. Mert a madár perspektíva, ahonnan eddig pillogott, a süllyedés sodratában kapott halálos billogot. A földfelszín száraz bőrén a látószög tompán huppant, s békatávlattá nyúlottan zsiráfunk íriszén cuppant. A világlátás torzulását még csak-csak le tudta nyelni, persze képletesen szólva, hisz azt nem lehet legelni, de nehezen emésztette. Bútól üzve nyelt egy nagyot, ám amíg ez gyomrába ér, versíró kedvem elhagyott.
1: Barna László Nyakas vers című alkotását hallottuk a szerző tolmácsolásában.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Ma éjjel táncolni, ez a
7: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mit!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Köszöntöm nyelvleszkénk hallgatóit! Akik az elmúlt két alkalommal is hallgattak bennünket, azok tudják, hogy a vendéglátással összefüggő kifejezésekkel foglalkoztunk. Hogyan helyezzük a vendéget kényelembe, hogyan kínáljuk étellel, itallal. Hasznos kifejezéseket mutattunk be arra a helyzetre, ha valaki meg akarja köszönni a vendéglátást, majd pedig udvariasan elbúcsúzik, valamiféle épp kézláb indokra hivatkozva, amennyiben tartóztatni próbálják. A következő percekben arról lesz szó, hogy miként lehet tovább kínálni a vendéget, és miként lehet az unszolást elhárítani, ha nem akarjuk a heti diétánkat teljesen felrúgni. No de már itt is van Abigail, angol idegenvezetőnk, aki fel is vázolja, hogy milyen helyzetbe képzeljük magunkat.
2: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. Today we look at how to politely refuse an offer of food or drink. Listen to Sapanta and her guest David, as Sapanta offers David some more food.
1: Még mindig Sapanta és David kellemes vacsorájának vagyunk tanúi, Sapanta otthonában.
3: Are you all right there? Have another piece of chicken.
4: No, thanks, I'm fine.
3: Oh, go on. Look, just this little piece here. You've hardly eaten anything.
4: No, really, I couldn't.
3: Oh, come on, it's the last piece.
4: No, honestly, thanks.
3: All right then, if you're sure.
1: Nos, Sapanta nem adja fel egy könnyen. Abigailnek is ez a benyomása.
2: Sapanta doesn't give up easily. She offers David more chicken 3 times, and 3 times David says no. Now listen again to those 3 different ways that David says no.
1: Vagyis próbáljuk meg kiszűrni az udvarias elhárítás 3 formáját.
3: Are you all right there? Have another piece of chicken.
4: No, thanks, I'm fine.
3: Oh, go on. Look, just this little piece here. You've hardly eaten anything.
4: No, really, I couldn't.
3: Oh, come on, it's the last piece.
4: No, honestly, thanks.
3: All right then, if you're sure.
1: Abigail össze is foglalja nekünk, amire kíváncsi volt.
2: Did you get the 3 ways that David said no? Well, first he said, no thanks, I'm fine. I'm fine. It's a simple way of saying no, but effective, and Sapanta knows that her guest is happy and has had enough to eat. Listen again.
3: Have another piece of chicken.
4: No, thanks, I'm fine.
1: Ez tehát egy megoldás.
4: No, thanks, I'm fine.
1: És a második?
2: And the second phrase that David uses to say no is, no, really, I couldn't. Really, I couldn't. Meaning he's eaten so well, he just couldn't eat another thing.
1: A következő kifejezés tehát azt sugallja, hogy David gyomrába már egy falattal sem fér több. Hallgassuk csak.
3: Oh, go on. Look, just this little piece here. You've hardly eaten anything.
4: No, really, I couldn't.
1: Hát, ha nem, nem. De Sapanta nem hagyja annyiban, így Davidnek harmadjára is nemet kell mondania. Abigail segít nekünk a harmadik kifejezés azonosításában.
2: And then finally he says, no, honestly. Honestly, he really and truly has eaten well, and he doesn't want any more. So there you have 3 ways to say no to more food.
1: Hallgassuk is meg még egyszer a párbeszédet, megszakítás nélkül.
3: Are you all right there? Have another piece of chicken.
4: No, thanks, I'm fine.
3: Oh, go on. Look, just this little piece here. You've hardly eaten anything.
4: No, really, I couldn't.
3: Oh, come on, it's the last piece.
4: No, honestly, thanks.
3: All right then, if you're sure.
1: Ideje egy pillanatra megállni. Szedjük csak össze a gondolatainkat, amíg Abigail kihirdeti, amit hallunk.
2: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
1: Van még egy kis időnk arra, hogy kicsit tüzetesebben is megvizsgáljuk az elhangzott rövid kifejezéseket, mondatokat. Mindegyik tökéletesen helyén való az adott helyzetben, és legtöbbjét érdemes szó szerint megtanulni. Nézzük például a következőt.
3: Are you all right there? Have another piece of chicken.
1: Sapanta azt kérdezi, are you alright there? Ez annyit jelent, hogy jól vagy, el vagy látva mindennel, amire szükséged van. Az are you alright még általánosabb kifejezés, akkor használjuk, ha meg akarunk győződni arról, hogy beszélgető partnerünk jól van, mondjuk behúzódott eléggé a kocsiba ahhoz, hogy becsukhassuk az ajtót. Akkor is ezt kérdezzük, ha valaki gyaníthatóan nincs jól, sápat, szokatlanul rosszul néz ki, és így tovább. Vagyis a kifejezés számtalan esetben hasznosnak bizonyulhat. A következő kifejezés a kínálás klasszikus formája. Have another piece of chicken. A kifejezést nem lehet magyarra fordítani, mert magyarul nem a birtoklást kifejező igével fejezzük ki, ha eszünk, azaz bizonyos értelemben magunkévá teszünk valamit. Az angol nyelv azonban minden étkezéssel összefüggő kifejezést ezzel az igével társít, és így természetesen a felszólító mód is így hangzik: have another! Aminek a végére persze odarakhatjuk mindazt, amiből még egy újabb darabot kínálunk. Have another drink! Have another biscuit! Have another slice! Vagyis, igyál még egyet, vegyél még egy kekszet, egyél még egy szeletet, és így tovább. És mint mondtam, ugyanennek a szerkezetnek a sémájára beszélünk az étkezésekről is. To have breakfast, to have lunch, to have dinner. Vagyis reggelizni, ebédelni és vacsorázni. Ezekben a szerkezetekben a have főige értelemben szerepel, tehát kérdésnél és tagadásnál a do segédigét használjuk. Do you have breakfast at work? A munkahelyeden reggelizel? I don't usually have lunch. Nem szoktam ebédelni, kihagyom az ebédet. Ami persze az étkezési szokásokat illeti, itt nagy a szóródás attól függően, hogy az illető milyen életmódot követ. Ezzel együtt ma már ritkaság, hogy valaki reggelente végigegye a klasszikus English Breakfast néven ismert többfogásos reggelit. A londoni Cityben dolgozók pedig ebédkor gyakran csak kiugranak egy szendvicsbárba, és a főtételt inkább este fogyasztják el, akár otthon, akár étteremben. De térjünk vissza még egy pillanatra Szepantához és Davidhez, pontosabban ahhoz, ahogy David elhárítja a kínálást, szükségünk lehet ezekre a kifejezésekre.
3: Are you all right there? Have another piece of chicken.
4: No, thanks, I'm fine.
3: Oh, go on. Look, just this little piece here. You've hardly eaten anything.
4: No, really, I couldn't.
3: Oh, come on, it's the last piece.
4: No, honestly, thanks.
3: All right then, if you're sure.
1: De időnk ezzel lejárt, a viszonthallásra.

0: Robi Rádió.
1: 1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 13. rész. A Nemzetközi Rádiókommunikációs Technikai Bizottság 1921-ben tartott több hónapos egyeztetésének fő témája a frekvencia kijelölés körül kialakult, végen láthatatlan és parttalan vitákkal övezett kompromisszum keresése lett. Az első világháború után az elektroncső elterjedése következtében megsokszorozódott rádióadók száma miatt oly mértékű káosz alakult ki az éterben, hogy nemzetközi megoldást kellett találni a konszenzusos frekvencia kijelölésre az egyes rádiószolgálatok számára. Nem könnyű feladat ez, különösen akkor, amikor a használható rádiófrekvenciás spektrumot még csak 10 kHz és 1500 kHz közötti terjedelműnek tartották. Ebben a szűk spektrumban kellett beszorítani a globálisan egyre terjedő kereskedelmi, kormányzati, katonai, továbbá a földi, tengeri és légi mozgó, valamint a kísérleti és a navigációs rádiószolgálatokat, az idő és a frekvencia standardot sugárzó állomásokat, s legutolsó sorban az amatőr állomásokat. 1921-re már világosan kiderült, hogy az egyes szolgálatok nem csak belföldi irányban kommunikálnak, a nemzetközi forgalom egyre bővült, ezért ki kellett jelölni azokat a szegmenseket, ahol a meghatározott irányú és célú állomások a lehető legzavartalanabbul bonyolíthatják a forgalmat, illetve adásukat ne zavarják oda nem illő rádiókommunikációval. Szerencsére ebben a korban nincs még műsorszolgáltatás, a műsorszolgáltatással egyelőre kísérleti állomások próbálkoznak eseti jelleggel. Igaz, a szűk spektrum így nem lesz terhelt a nagy sávszélességű, nagy teljesítményű adókkal, azonban az igények nélkülük is akkorák, hogy számos békát le kell nyelni a javaslat előkészítése során, hogy az előterjeszthető állapotba kerüljön. A különböző szolgálatok számára kijelölt frekvenciaszegmensekre meghatározták a használható üzemmódot is, táviró és vagy hangzó táviró és vagy amplitúdó modulált vivőhullámos fónia. Azért nem érdemes a végül elkészült javaslat részleteibe belemenni, mert az akkori frekvencia kiosztás mára teljesen elavult, egyetlen része maradt hosszú ideig, a 21. század legelejéig érvényben. Ez pedig az 500 kHz és környéke, mint vészhelyzeti kommunikációs frekvencia kijelölése volt. Mára már ezt a kijelölést is felülírta az élet, amivel a rádióamatőrök jártak jól. Apropó rádióamatőrök. A 200 méternél kisebb hullámhosszakat, azaz az 1,5 MHz feletti frekvenciákat olyan szolgálatok számára tartották alkalmasnak, ahol az áthidalt távolság igen kicsi, továbbá a 200 méternél kisebb hullámhosszakat korlátlan amatőr használatra jelölték ki, gondolván, hogy az amatőrök majd jól ellesznek a közeli, szomszédos állomásokkal történő összekötetésekkel. A 200 méter alatti hullámhosszakra nem készült felosztás, hiszen minek, ha ezek a rövid hullámok, azaz a magasabb frekvenciák, alkalmatlanok nagyobb távolságú összekötetésekre. Nos, e szemléletmódból is világosan kiderül, hogy csak a rádió amatőröknek köszönhető a rövid hullámú terjedési sajátosságok felfedezése és ismerté tétele. 1921-ben még nem tudtak róla, hogy a rádiózás technika és a nemzetközi rádiózás a következő években óriási fejlődésen megy keresztül, és 6 évvel később a Washingtoni Nemzetközi Rádiókonferencián óriási harc alakul ki a 30 MHz-ig terjedően minden lehetséges frekvencia allokációért. Még azt sem tudja senki, hogy 1930-ban 16 millió amerikai háztartásban lesz műsorvevő készülék, ami az amerikai háztartások fele. Azt sem sejtik még ekkor, hogy a rádiótechnikai ipar hatalmas iparággá növekszik, és jelentős nemzeti jövedelmet termel. A rádióamatőröknek pedig csak néhány keskeny szegmens marad a 30 MHz-ig terjedő frekvencia spektrumban. Jegyezte Hotel Alpha 2-es Mexikó november.
0: Hobby Rádió! Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtat találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MT-ben. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.

0: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
1: Fájdalom csillapító.
0: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
2: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak. Hobbi rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobbi rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
9: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, ön pedig a Hungary Live-ot hallgatja a kedvenc rádiójában. 1989. október 14. rendkívül fontos dátum, mégpedig azért, mert Magyarország bizony-bizony legnagyobb rockbandája Debrecenben ekkor alakult meg. Ezen a napon léptek fel először ezen a néven, mégpedig az Aurora előzenekaraként Debrecenben. Első demófelvételeiket egyébként már 1989. decemberében elkészítették. Baj van! Címmel. De első két albumunkon a számok döntő többsége még punk stílusú volt, de az idő haladtával egyre inkább egy igazi rockbandává alakultak át, melyből kifolyólag egyre kevesebb punk stílusú számuk született. És bizony jöttek a 90-es évek, amelyek nagy-nagy turnézásokkal teltek. Több külföldi, például német és hazai helyszíneken szerepeltek, többek közt a Petőfi Csarnok színpadán is. És az első stúdióalbumuk címe a Punk and Roll címmel készült el 1992-ben. Majd, hát akkor bizony még a kazetta is ott volt ám a polcokon, legjobb méret címmel egy újabb kazettát is kiadtak. És akinek esetleg még megvan ez a kazetta, akkor ellenőrizzen, lekérem, hogy az A oldalán ugye a Punk and Roll, a B oldalán pedig a legjobb

Ferencen a Tancsapda, Kispál és a Borz, a Pál utcai fiúk és a Nyers együttes társaságában bizony-bizony bejárták egész Magyarországot. És el is érkeztünk a mai műsorunk hanganyagához, ugyanis ezt 1996-ban adták ki, ez volt a csapat első koncertlemeze, melynek címe Eleven, és ugyanebben az évben aranylemez lett második albumuk, melynek címe az Ember tervez. 1999-ben változások voltak a zenekar történetében, ugyanis a zenekar búcsút intett menedzserének, valamint dobosának is. És jött az új évezred. Erről viszont a zenék után fogok beszélni. Tehát az 1996 májusában kiadott Eleven koncerten járunk, a Tankcsapda koncertjén. Rockrajongó ismerőseiket kérem szépen, hogy hívják fel telefonon, meg hogyha talán a nagymamájuk vagy nagypapájuk rock nagyiként volna otthon a családba emlegetve, akkor mindenféleképpen. Hát ha nem is SMS-t, de egy telefon nekik is eresszenek meg. Ugyanis az elkövetkezendő majdnem 50 percben tombolni lehet a Fekszem a Földön, a Magzat a mélyben, de a Kapd be a horgot című muzsikára is. Mitől legyen? Ez csak egy gyaféle kérdés, amely címet az egyik zenéjüknek adták, ez is itt lesz, illetve a Negative Creep, a Kicsinál rendet, a Szívd, az Így lettél, vagy a Tetoválj ki című szám, de meg fogjuk fülelni az R&B rugóját, no meg a Fordulj fel, és az Útszeres című számot. Végül, de nem utolsó sorban. Most kezdésül érkezzék a Tankcsapdától a Fekszem a Földön.

0: Hungary Live.
1: Aki, hogyha véletlenül nincsen szerencséje, és mégiscsak megszületik, pár év elteltével akár be is kaphatja a horgot.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy menjek neki a busztába!
2: Következzen egy igazi, kiváló pop sláger, a Mitől legyen.

0: Hungary Live! Hungary Live!
1: Következzen egy dal, a címe az, hogy negyedik Queen, a legelső nyilvánvalóan az volt.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Azért nehéz nehezen tudom elképzelni azt, hogy ennyi ember ilyen csendben van. Van, hogy ennyi ember ilyen csendben van. Yeah, yeah, yeah! Hát én hangosabban kívánok egyedül, egy szám magam, mint ilyen.

Szükségem az embernek tényleg arra, hogy néha a tréfát félretegye, és felhúzza magában a rock and roll rugóját.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: És a mélyszer feszítene szét a rock and roll rugója. Hát akkor esküszöm, hogy én fogom.

Fordulj fel, abszolút nem obszcén kifejezésként használtam most ezt, csupán ez annak a dalnak a címe, amelyet most hallgattunk meg a Tankcsapdától, ugyanis az 1996. májusában kiadott Tankcsapda koncerten járunk, mely az Eleven címet kapta. Beszéltünk már az indulásról és a 90-es évekről, most jöjjön az új évezred, ugye mint mondtam, a menedzsernek és a korábbi dobosnak 99-ben búcsút intett a csapat. De az új évet már Fejes Tamással a dobok mögött kezdték el, de csak kettesben, mivel Cseresztye több hónapra az USA-ba utazott. A következő nagylemez címe amúgy az Agyarország, amely hosszas utómunkálatok után 2001. januárjában került a boltokba, és alig fél év alatt bizony bearanyozódott. 2003-ban volt az a pillanat, amikor megkezdődtek a Tankcsapdának a Szextárgy című nagylemezének a munkálatai, de ebben az évben júliusban kiadták az Itt vannak a tankok című turnéfilmjüket is. Az Élni vagy égni nagylemez 2003. szeptemberében jelent meg, és rá egy évre 2004-ben bizony-bizony szakmai díjakat söpört be az együttes, például Emerton, Fonogram és Hearty Juice. És ugyanebben az évben volt egy kis baleset, ugyanis a Sziget Fesztivál előtt pár nappal Lukács ejtőernyős balesetet szenvedett, ezért számos nyári fellépést, köztük nem véletlen a Szigetet is kénytelenek voltak lemondani. És ugyanebben az évben még a Legjobb Mérgek címmel egy kétlemezes Best of válogatásra lepték meg a rajongótáborukat. Két év kemény munka után 2006 áprilisában adták ki a Mindenki Vár Valamit címmel nagylemezüket, melyet egy nagyszabású országos koncertturné népszerűsített. Kérem szépen, itt a Hungary Live-ban a Tankcsapda Eleven című koncertjén jártunk, melyet 1996. májusában ki is adta. És egyébként ez volt a csapat első koncertlemeze. Én megköszönöm figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallották, érkezik még egy szám a Tankcsapdától, ez az Úgyszeres. Hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Mondok.
1: Hopiradio.hu.
2: A rádiót.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
4: Fogászati munkacsoport alakul. Vegyesen alakult a gyümölcsök és a zöldségek ára. Kedden túlnyomóan derült, napos időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Porpeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmos körte ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek fajtától függően. A kígyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrában, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt az érintett területek azonnali kármentesítésért a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A tüntetők szerint a hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya rendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt, miután viszont az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen, megsemmisítették a döntést. Kedden túlnyomóan derült, napos csapadékmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma szeptember 7-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 27,5 fok van. Regina nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napon a török Buda napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1490-ban a szűkebb királyi tanács úgy határoz, hogy Mátyás király fia, Korvin János herceg jeggyesét, Bianca Sforza milánói hercegnőt második Ulászló számára kell feleségül kérni. 1825-ben megkezdte működését Pesten az ország első jelentős likőr és szeszgyára Schuller Mihály tulajdonaként. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
0: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 7-én köszöntjük a Regina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A latin eredetű név az azonos latin szóból származik, jelentése pedig királynő, királylány és úrnő. A név becézése regi, regike, regus, reguska, gina,

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 7-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1533-mal kezdünk, szeptember 7-én Londonban megszületett első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja, aki 1558-tól 1603-ig volt Anglia királynője. Az ő nevéhez fűződik Erzsébet korához, Anglia virágkora nagyhatalmi helyzetének megszilárdítása. Első Erzsébetnek sikerült Angliát vezető tengeri hatalommá tennie és megszilárdítania a protestantizmust Európában. Folytassuk a 17. századdal. 1666. szeptember 7-én London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. A londoni nagy tűzvészben a Towertől a Templeig, a Temzétől Smithfieldig porrá égett a város. Ugorjunk a 19. századra. 1831. szeptember 7-én megszületett Victorien Sardou, francia író, drámaíró, Puccini Tosca című operáját az ő azonos című drámája ihlette. Maradjunk még a 19. században. 1866. szeptember 7-én született Tristan Bernard,

0: francia író, humorista, lapszerkesztő. Leghíresebb műve a Tékozló fiú. Folytassuk a 20. század elejével. 1901. szeptember 7-én a budapesti Kertész utcában megnyílt a Fészek Művészklub, amely nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Maradjunk még a 20. században. 1912. szeptember 7-én megszületett David Packard, a Hewlett-Packard cég egyik alapítója. Folytassuk 1941-ben, szeptember 7-én született Mezei György labdarúgó, edző, szövetségi kapitány és főiskolai tanár. Ugyanebben az évben, azaz 1941. szeptember 7-én született Súrján László orvos, politikus. Folytassuk 1946-tal, szeptember 7-én meghalt Gót Sándor színész, rendező és műfordító színészpedagógus. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 7-én született Gloria Gaynor énekesnő. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 6. részéből.
1: És szólt az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. szeptember 7-e, hétfő. Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Emélkedés. A kassai vértanúk ünnepén egy olyan szakaszt olvasunk az evangéliumban, amely a hitvallás és a bátorság mélységét tárja fel. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Ez nem puszta vigasztalás, hanem iránytű azoknak, akik akár életük feláldozása árán is Krisztushoz akarnak tartozni. Az üldözések idején a félelem valós. A vértanúk nem érzéketlen emberek voltak, hanem olyanok, akik a félelem ellenére is hűségesek maradtak. Az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem a szeretet ereje, amely legyőzi a félelmet. Jézus nem csak az üldözés lehetőségéről beszél, hanem arról is, hogy mennyire fontosak vagyunk az atyának. Minden szál hajatokat számon tartják, mondja. Akinek életünket köszönhetjük, az nem hagy minket magunkra életünk során. Az Istenbe vetett bizalom adhat erőt akkor is, amikor a világ logikája szerint veszteség ér minket. A hit megvallása nem mindig végződik vértanúsággal, sőt, ez a ritkább. Hitünk megvallása sokszor a csendes, de határozott döntéseinkben nyilvánul meg, amikor nem hallgathatunk az igazságról, amikor megvalljuk keresztény meggyőződésünket akkor is, ha az kényelmetlen. A kassai vértanúk áldozata bátorítás a tanúságtételre. Ők azért haltak meg, mert hűségesek maradtak Krisztushoz. Mi pedig ma nap mint nap új lehetőséget kapunk arra, hogy megvalljuk őt szóval, tettekkel, hűséges szeretettel. Uram Jézus Krisztus, te megígérted, hogy aki megvall téged az emberek előtt, azt te is megvallod mennyei atyád előtt. Add, hogy ne féljek, amikor ki kell állnom az igazságért, és ne szégyeljem hitemet akkor sem, ha nevetség vagy elutasítás jár vele. Adj bátorságot, hogy hűséges maradjak hozzád minden körülmények között, és ne csak szavaimmal, hanem életemmel is tanúságot tegyek rólad. Tekints irgalommal azokra, akik ma is üldöztetést szenvednek érted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a felmérések szerint azok az emberek, akik napi átlagban 6 óránál kevesebbet alszanak, jóval összeszedettebbek és hatékonyabbak, mint alusztékonyabb társaik?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol ma is a közösségi összefogás és a befogadás jegyében járunk. Portálunkon olvasható, hogy az Éfoész és a Fővárosi Állat és Növénykert együttműködésében 2026-ban ismét megrendezik a hagyományos sérült gyermekek napját, amely évtizedek óta fontos találkozóhelyet biztosít a fogyatékossággal élő fiatalok és családjaik számára. A szociális támogatás terén Zugló önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az esenés gyermekeket nevelő családokra, külön juttatásokkal segítve helyzetüket. A kulturális és közösségi élmények sem maradnak el a Vakbarát Alapítvány őszi bográcsozást és zenei programot kínál a Városligetben, míg a Bácsvakok szervezésében a Félrelépni Szabad című vígjátékot vetítik az otthon moziban. Ezek mellett beszámoltunk arról a megható történetről is, amikor Trantuknyi posztjai az édesapjáról vírusként terjedtek a közösségi médiában, rávilágítva a siket közösség rejtett tehetségeire. A részletekért és a jelentkezési határidők pontosításáért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kövesse velünk a nap hátralévő részét, mert a 19. órában a Vers, Esti Mese, Kabaré, a Nap Érdekessége című műsorban riportok, interjúk és tudósítások várnak Önre. Ezt követően a 20. órában Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád hangjai töltik meg a teret. A 21. órában Szabolcsal közösen hallgathatja meg a Sztárportré című adást. A 20. második órában Turcsányi Sipos Éva műsora, az egészségedre várja a hallgatókat, majd a napot Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz zárja a 23. órában. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek.

0: Hobby Rádió.
1: És mit itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Jelenleg Budapesten 27,5 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
2: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója. Bizonytalanná vált, mikor vezetik be az új horvát autópályarendszert. Kedden túlnyomóan derült, napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemege szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmos körte ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek, fajtától függően. A kigyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya rendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt, miután viszont az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen, megsemmisítették a döntést. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió!

Én a halál rokona vagyok. Szeretem a tűnő szerelmet. Szeretem megcsókolni azt, aki elmegy. Szeretem a beteg rózsákat, hervadva, ha vágynak. A nőket, a sugaras, bánatos ősz ideget. Szeretem a szomorú órák kísértetes intő hívását, a nagy halál, a szent halál játszi mását. Szeretem az elutazókat, sírókat és fölébredőket. S dér esős, hideg hajnalon a mezőket. Szeretem a fáradt lemondást, könnyetlen sírást, békét, bölcsek, poéták, betegek menedékét. Szeretem azt, aki csalódott, aki rokkant, aki megáll, aki nem hisz, aki borús. A világom. Én a halál rokona vagyok. Szeretem a tűnő szerelmet. Szeretem megcsókolni azt,

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Vadlibák. Kedves gyerekek, Tarbai Edemeséjét Darvas Iván mondja el.

0: Mik azok? Hol? Odafenn. Vadlibák. Vadlibák? Igen. Honnan tudod? Tudom. Te miért tudod, és én miért nem? Mert engem érdekelt. Engem is. Azért kérdeztem. De én már régebben kérdeztem. És miért nem mondtad nekünk is, ha tudtad? Mert nem kérdeztétek. Se te, se ő. Én meg akartam kérdezni, mondta ekkor a harmadik, de elfelejtettem. Akkor nem is érdekelt igazán. Erre a másik kettő nem tudott mondani semmit. Az eget nézték. A nádasban vadludak gyülekeztek. Arra készültek, hogy elrepüljenek. Ha tudod, hogy mik, azt is tudod, mit csinálnak. Azt nem tudom. Pedig az is kellett volna, hogy érdekeljen. Igen, de mégsem érdekelt. Az érdekelt, hogy mik azok. A többi nem. De engem az érdekel jobban, hogy mit csinálnak. Engem is. Megnézzük? Nézzük meg. Te ugye itt maradsz, fordultak ekkor ahhoz, aki tudta, hogy a vadlibák vadlibák. Téged csak az érdekelt, hogy milyen madarak. A többi nem. Igen, de most már... Elhallgatott. Most már? Nézett rá a másik kettő, és várták a választ. Semmi most már. Menjetek. Jó, mondta a másik kettő, de még vártak egy kicsit. Amikor látták, hogy a testvérük nem mozdul, elindultak. Erre menjünk az ösvényen. Vigyázzunk óvatosan. Ahogy közeledtek a nádashoz, egyre lassabbak lettek a lépéseik, még a lélegzetüket is visszafojtották. A partról az ösvény folytatásaként keskeny palló vezetett a vízbe. Erre? Erre? Súgták egymásnak a kérdést és feleletet. Ez a horgászoké, nem baj, menj csak! Ráléptek az első deszkára. Aztán a másodikra, harmadikra, tizedikre. Körülöttük minden sűrű és átláthatatlan volt. A nádasból zörgés hallatszott. De semmit sem láttak. A levegőben ekkor kő röpült, egyenesen a nádasba. Ez ő volt. A nádas megtelt szárnysúgással, minden ropogott. A szárnysúgás átlendült a levegőbe, a nádas fölé. Ahogy elhúztak fölöttük, szinte érezték a szárnycsapások erejét. Ez ő volt. A part felül nevetés is hallatszott. Mire volt jó? Kiáltották kifelé kétségbe esetten. A legszívesebben mindketten sírtak volna. A pallón feltűnt a harmadik. Lassan jött. A kezét zsebre dugta.
1: Elzavartad őket.
0: Na és?
1: Ez olyan, mintha elloptad volna őket.
0: A harmadik körülnézett. Itt olyan sűrű minden, hogy semmit sem láthattatok.
1: Igen.

0: is láttunk. Mit? Mindent. Azt, hogy hogyan tollászkodnak, nyújtogatják a nyakukat, és láttuk, ahogy egymás felé úsznak.
1: A nádas között.
0: A nádas között.
1: Aki a követ dobta, leült. Lábát a víz felé lógatta, s tekintetével megpróbált keresztül hatolni a vastag sűrűnádon.
0: Nem látom őket. Mert követ dobtál, és elrepültek. Itt szálltak el a fejünk felett.
1: Ha elrepültek, vissza is jöhetnek.
0: De ahhoz csöndben kell lennünk. Igen, csöndben.
1: A másik kettő is leült. Közrefogták azt, aki a partról utolsónak érkezett, aki a követ dobta, aki nem hitt nekik. Alig ültek le, megjelentek a vadlibák. A szárnyuk most nem suhogott, és a színük is, mintha megváltozott volna. Olyan volt minden, mintha láthatatlan ködön átnéztek volna ablakok mögül. Valami ismeretlen, soha nem látott házból. A madarak leereszkedtek a vízre, elnyelte őket a nádas. Ahogy a nap lefelé ment a láthatáron, hirtelen minden fényt kapott, megemelkedett a víz, mesztelen talpukon érezték a simogatását, s a nádas áttetszővé vált. Közelebb húzódtak egymáshoz. Nem szóltak egy szót sem, mégis beszélgettek. Látod? Igen, tollászkodnak. Igen, most egymás felé úsznak. Egy pillanatig megérintik egymást, azután eltávolodnak, mintha nem is találkoznának. Talán nem is találkoznak. Átúsznak egymáson. Egy szót se szóltak, mégis beszélgettek. De most még a lélegzetük is elakadt. A vadlibák felemelkedtek a vízből. Vége, mondták még mindig némán, és feltápászkodtak a pallóról. Ahogy kifelé mentek, mögöttük újra szárnysúgás hallatszott. Ropogott a nádas. A vadlibák visszatértek. Miért nem láthatjuk őket? Fordult hátra az egyik. De hiszen láttuk. Láttuk. Igen, igaz. Láttuk. Mind a hárman mosolyogtak. Az egyik fél lábon ugrálni kezdett, azután a másik is, a harmadik is. Így mentek végig az ösvényen egészen az országútig. Onnan már szaladni kellett, mert anyut látták, ahogy integet. Elkészült a vacsora.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kedves hallgatók, köztudott, hogy az orosz sakkozókat a világbajnoki mérkőzésekre elkísérő orvoscsoportban egy olyan ember is helyet kapott, akinek egyetlen feladata az volt, hogy agyhullámokkal megzavarja az ellenfelet. Azt már kevesebben tudják, hogy nálunk a politikai életben is működnek ilyen emberek. Kérem, fogadják szeretettel Valentyij Pirityin Zacskov doktort.
2: Jó napot kívánok!
1: Zacskov úr, önnek a magyar fül számára érdekesen csengő nevem van. Mondaná erről valamit?
2: Ettől életről származik családom, Uralon túlról. A sztálini önkény Uralon túlról. Eredetileg én voltam Fyodorovna Anna Stanicli, a nevem. És amikor jöttem Magyarországra, engedélyezték a magyarosítást. Stanicliről lettem Zacskov.
1: Zacskov úr, mivel foglalkozik ön?
2: Én vagyok természetes gyógyász. Próbálok emberek légtudatalattiságába lemenni.
1: Kik az ön ügyfelei?
2: Többnyire a politikusok.
1: Érdekes. Akkor ezek szerint önnek is köze van ahhoz, hogyha manapság bármilyen botrány történik a közéletben, az érintett azt nyilatkozza, hogy összeesküvés áldozata lesz.
2: És ez így is van. Így. Igaza van. Igaza van.
1: És ki esküszik össze a politikusok ellen?
2: Én.
1: Ha ezt részletezni.
2: Én vagyok az, aki összeesküvök ellenük.
1: Értem. Tehát, ha jól gondolom, akkor önnek különleges képességei vannak. Mik azok?
2: Kérem, nekem vannak különleges agyhullámaim, amelyek egy ilyen transzenzorális, most küldök egy agyhullámot,
1: és ez alkalmas arra, hogy embereket összezavarja?
2: Természetes, teljesen össze tudja összezavarni az agymeretet.
1: Zacskov, ön már itt él Magyarországon, itt mivel foglalkozik?
2: Na kérem, én a baloldal kérésére beépültem az egyik kormánypártba, és az agyhullámaimmal bomlasztok.
1: Érdekes. Meséljen erről, ez hogy működik?
2: Ha kérem, elmondok egy esetet. Az egyik politikusnak arról kellett döntenie, hogy egy 850 milliós kábel fektetési munkát kivégezzen el egy keceli kábel fektetőzöm, aki megnyerte a versenytárgyaláson, vagy a politikus öcse. Na most én küldtem agyhullámokat, és teljesen váratlan politikus öccse kapta meg a munkát.
1: Fantasztikus.
2: Hát mondok másik esetet, ez egy székely történet. Egyszer az öreg székely ment mendegélt, majd fáradtan megpihent a gellérszálló hajában. A 20 millió forintot a fáradtságáért, aztán ahogy volt, úgy el is vitték őt. Mindenről hangfelvétel készült, melyet elzártak atombiztos bunkerbe. Ekkor jöttem én, oda lopakodtam a bunkerhez, elővettem a zsebemből a különleges képességeimet, és bekiabáltam. Hallod, te bunker, amit bekiabálok neked? Nem hallotta. Ekkor másik szorgos kezek kinyitották a bunker ajtaját, elővették a marmószalagot, odaillesztették a fülükhöz, és nem hallottak a kazettán semmit.
1: Fantasztikus. Kinyitották a bunker ajtót, és nem volt a hangszalagon semmi.
2: Szó szerint nem volt semmi. Vagy másik eset. Agyhullámokat küldtem, mire egy másik politikus éjjel váratlanul felült az ágyban, és így szólt. Anyukám, holnap elkezdünk építeni egy 150 milliós házat. Szívecském, egy fillérünk sincs, mondta az asszony. Nem baj, már csak ad a jó Isten, mondta a politikus, és másnap elkezdtek házat építeni.
1: Kérem, csodálkozunk. Egyáltalán nem akartak házat építeni, de maga agyhullámokat küldött, fantasztikus.
2: Van másik esetem, és egyik nagyon elbukott politikus panaszkodott nekem, hogy nagyon fáradt. És azok az iratok is fáradtak, amikkel dolgozott az elmúlt két évben. Kérdezte tőlem, mit csináljon. Mondtam neki, hogy ha fáradt, menjen le a rakpartra sétálni. És az iratok is fáradtak, azok is menjenek vele. Így is történt. Fújt gyönyörű februári szél, és az iratok fényesen suhogva kerintek szálltak a magasba. Hús! Visszament az irodába. Sok élet mennyivel könnyebben érezte magát. Gratul. Sehol egy gond, sehol egy probléma. Érti? Ilyen egyszerű agyhullámokat. Pagy, pagy, már eltűnik a gond.
1: Fantasztikusak ezek az acsulámok, kérem szépen. Van valami konkrét bizonyítéka még ezen felül az acsulámok hatásának?
2: Hogyne, zacsullám. Van egy másik jellemző eset, megérkezik az első munkanapján a frissen kinevezett államtitkár az irodájába. Bele akar szólni a telefonba, hogy Gézike legyen szíves, hozza be a tavalyi kimutatásokat. Ehelyett maga is elcsodálkozik a saját hangján, mire így szól: Gézike, holnap bontsák le az irattárat, s építsenek oda egy fürdőszobát aranybidéves légbefúvásos masszáskáddal. Hát borzasztó!
1: Ezek szerint minden igaz, amit mondanak az összeesküvés.
2: Az utolsó szóig, én vagyok az összeesküvő. Én magam vagyok.
1: Hát hiszem, kedves hallgatók, ez egy fontos bejelentés. Nem fordult még erő, hogy valami nem sikerült?
2: Hát megmondom őszintén, az utolsó projektemet én se így gondoltam.
1: De mi történt?
2: Hát megbíztak azzal, hogy egy birka pásztor vallomását befolyásoljam a bíróság előtt.
1: Mit kellett volna mondania?
2: Azt kellett volna neki, ezt idéznem kell, bocsánat, azt mondta volna birka pásztor: tisztelt bíróság, az utolsó vacsora című kép áfaját valóban jogtalanul igényeltem vissza.
1: És mi volt a hiba?
2: Én költem acsullámokat, de nem ezt mondta.
1: Hanem mit?
2: Azt mondta birka pásztor: tisztelt bíróság, a választásokon 70 millió forintot adtam a baloldalnak.
1: Gondolom az agyhullámokkal kapcsolatosak a tervei.
2: Hogyne, hát nél borzasztó szép tervek. Én hamarosan életem legnagyobb feladatát fogom megvalósítani.
1: És mi lesz az?
2: Hát az, hogy mondok egy szót, és azon nagyot fognak tapsolni az emberek.
1: Mi az?
2: Viszontlátásra!
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
13: a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jobbi rádió.
1: Több mint 100 kilométernyi út újult meg. Budapesten indul az Én is veled táncolok program. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul, a céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kütös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920-12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. Kedden túlnyomóan derült, napos csapadékmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Ördöngős, vizes muzsikát hallottunk az elmúlt percekben. Hidegen fújnak a szelek. Énekelte a muzsikás együttes és Sebestyén Márta Nem arról hajnalig című lemezükről, amely 1986-ban jelent meg. Ezt a felvitelt még Kallós Zoltán gyűjtötte a 60-as években. Felvitel érdekessége az, hogy ennek a felvitelnek eredetileg nincsen szövege, a szövegét Ifjú Csóri Sándor és a muzsikás együttes komponálta. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. A mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Ferenc István köszönti önöket. Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a muzsikás együttes és Sebestyén Mártával. Azt gondoltam, eső esik. Ez a következő felvétel címe.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: A következő dal címe Régen volt, soká lesz. Dudál ifjú Csóri Sándor, énekel Sebestyén Márta.
1: Hobbi Rádió MP3 télen-nyáron.

A következő dal címe Én csak azt csodálom. Énekel ifjú Csóri Sándor, közreműködik a muzsikás együttes.

Most pedig hallgassunk meg egy Somogyi Rabi éneket. Ez a felvétel a lemez címadó dala. Énekel ifjú Csóri Sándor, közel működik Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes. Nem arról hajlandik, ez a felvétel címe.

A következő felvételen Sebestyén Márta énekel. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, ez a következő felvétel címe. Ennek a somogyi népdalnak az erdélyi változatát hallgassuk meg. A felvétel érdekessége az, hogy Sebestyén Márta az Angol beteg című filmben is szerepelt ezzel a felvétellel.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Utazzunk most el Ázsiába, egészen pontosan Belső Mongóliába. Ezen a vidéken, valamint Tuvában használják a torok vagy dorombéneklést. Ennek többféle technikája van. Ezt úgy adják elő, hogy egy hangon énekelnek, és azon belül a felhangokból hoznak ki különböző dallamokat. Ebből fogok most egy pár példát mutatni.

A belső mongolia népzenében egy vonós hangszert, egy pengetős hangszert, valamint a torokéneklés mellett dorombot is használnak. Most a vonós hangszert hallottuk, és közben valaki valamiről beszélt. Most azonban jöjjenek a torokéneklési példák.

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Az utolsó felvételen azt utánozzák, hogy amikor a kazasztánok, Genghis Khánék csapata harcol a kazasztánokkal. A hangszerekkel még a lódobogást és a lónyerítést is utánozzák.

Önök a Népzenei Kavalkádot, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 500 segélycsomagot osztott ki a szeretett szolgálat. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésen dolgozóknak. Kedden túlnyomóan derült lesz az idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már 2015-ös nepáli földrengés idején küldetés teljesített Baptista Mentő Egységnek is. A helyi partner szervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utó szezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatójában. A teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. Több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a leszálló pályán túlfutott Boeing összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilóta fülkét. A baleset után a gép kigyulladt és nagy lánggal, valamint sűrű füsttel égett. A tűzoltóság több mint 60 egységgel vonult ki megkezdeni az oltást. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes küszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: A Star Portré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
9: Amikor adódik egy olyan helyzet, ami szerinted egyáltalán nem vicces, de mások körülötted egyszerűen mindenki nevet, akkor téged elkap a nevetés, és sodrózsz te is, vagy pedig inkább megmaradsz lévius, és figyelgetett, hogy hát ez igazából ez nagyon nem vicces, amin itt most mindenki neve.
10: Jó, hát attól függ, tehát hogyha valami humoros akar lenni, nem bánt senkit, és nálam nem üti meg a nevetési szintet, és mindenki megszakad, akkor nyilván én is mosolygok, de ez egy ilyen udvariassági dolog. Látsz. De ha mondjuk bántás ér valakit, amit hát, valaki viccesnek, vagy minden jelenlévő viccesnek tartja, igen, az, hogy mondjuk gúnytűznek valakiből,
9: helyadam,
10: az biztos, hogy nem fogok nevetni velük, se illemből, sem miért. Inkább az dühöt vált ki belőlem.
9: Szóvá teszed?
10: Biztosan.
9: Mondjuk úgy, hogy ti ezen nevettek?
10: Nem, hát az a minimum, hogy ezt mondom, hogy ti ezen nevettek, biztos, hogy tovább mennék. Biztos, hogy tovább mennék.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
10: Biztos, hogy tovább mennék.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
11: Amikor még mondjuk tinédzser korunkban, vagy 20-as éveinkben, amikor még itt szeretnénk tartozni valahová, akkor lehet, hogy ezen nevetünk, és úgy teszünk, mintha vicces lenne, csak azért, hogy elfogadjon az a közösség. És aztán nyilván, ahogy kialakul az embernek az egyénisége, meg már nem feltétlen sodródik az árral, vagy akar minden áron tartozni valahová, akkor azért lehet, hogy felvállalja ezt, hogy ez inkább ciki, mint hogy vicces lenne. De bántani ezért nem bántok senkit, hogyha valakinek mondjuk nincs humorérzéke, vagy nem jók a poénok, amiket szór. Nem jók a poénok. Ha vannak, mit tudom, egy többen, és egyet kipécézve, így nagyon gúnyosan kinevetik, de úgy, hogy ez szerintem egy kicsit ilyen szándékos is, mert sokan ezzel leplezik a saját zavarukat, igen, hogy azzal mutatják magukat erősnek, hogy bántanak így másokat, mert ezt mondjuk nem csípem.
9: De véletlenül is egyébként tényleg bele tud keveredni az ember, hogy mindenki nevet, ahogy mondod, és a közösséghez tartozás élmény, hogy akkor véletlenül belekeveredik az ember is, hogy már te is nevetsz.
11: Igen.
9: De akkor most már azt mondod, hogy most már vagy annyira Klára.
11: Azt gondolom, hogy most már megérettem arra, hogy így ne feltétlen tartozzak csak azért egy ilyen csapathoz, akik így nevetnek másokon, vagy akik minden áron akarnak valami vicceset mondani. Vicceset mondani, vicceset mondani.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
12: Hogyha valaki mesél. Vicceset, vicces a sztori, mit tudom én, a maga módján.
9: Hát a maga módján.
12: Mondjuk nem annyira, akkor én nevetek, lehet, hogy nem annyira intenzív és hosszú az a fajta nevetés, de nem fogok dacolni a tömeggel.
9: Egyébként pedig most gondoltam csak bele abba, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a nevetés is tud nevetést kiváltani. Tehát, ha összejön egy társaság, akik nevetnek, akkor te már csak azért is nevetsz, mert te is örülsz annak, hogy de jó, nevetnek, és a nevetésük miatt is nevetsz.
12: Nekem ez megy, igen.
9: Vannak egyébként, nem tudom, vannak-e most is, de én hallottam már olyan csoportokról, akik összejárnak, direkt hangosan elkezdenek nevetni, hogy aztán a többiek is bekapcsolódjanak.
12: Ez érdekes.
8: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. A te

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Az én életemben én azt gondolom, hogy az én mosolyom, az én nevetésem az egy kicsit a védjegyem is. Tehát, hogy én a napnak a jelentős részét munkával töltöm, és hogyha ezt nem egyedül teszem, hanem valaki van, akkor ott azért biztos, hogy miután megbeszéltük a fontos dolgokat, akkor utána biztos, hogy valami könnyebb témára váltunk és nevetünk, vagy például a tánciskola, tehát hogy azért jönnek oda hozzánk az emberek, mert a nevetős Keleti Andrához szívesen csatlakoznak, és akkor azért maradnak ott, mert kiderül, hogy ő tényleg nevetős, és hogy ott van egy jó hangulat végig.
5: És akkor tulajdonképpen van benned egy olyan vágy is, hogy mindig a másik embert megnevettetni?
4: Nem feltétlen nevettetni.
5: Tehát, jó kedvre, hangulni?
4: De egyébként gyakran mondom a kollégáknak, hogy a mi szakmánk az, pirosor és a bohóc. Tehát, hogy azért jönnek hozzánk az emberek, hogy jó kedvre derüljenek. Tehát a nevetés nem mint jaj, de vicces voltál, hanem hogy sugárzod egy kicsit ezt a pozitív gondolkodást, ezt a pozitív energiát és a jó kedvet. Tehát, hogy jó érzés vele lenni.
5: Az előbb majdnem megkérdeztem a bohócot egyébként, de most mondod magadtól, te szereted a bohócokat?
4: Van,
5: de tényleg igazi? Tehát fel is teszed néha viccelődni?
4: Fel nem teszem, de volt egy időszak az életemnek, hogy hordtam a ridikülömben magamnak, hogy emlékeztessem magam, hogy én vagyok aki erre, ez a hivatás.
5: Vagy titkon készültél valamire, hogyha eljön az a szituáció, akkor fel.
4: Próbálkoztunk egyébként, tehát amikor még a tánciskolánk arra a pontra jutott, hogy csináltunk ilyen családi napokat, amikor hogy becsalogassuk a felnőtteket meg a gyerekeket, és akkor kitaláltuk a kis kolléganőkkel, hogy mi lányok, mi bohócnak öltözünk. Mert hát egy óvodás, hogy fog örülni ennek, hogy helyes bohóclányok táncolnak velük, és akkor sokkal könnyebb lesz őket fölállítani, és akkor ott 60 gyerek együtt táncol, és hú de mókás lesz.
5: Sikerült.
4: És képzeld, hogy a gyerekek legnagyobb része még a bájos lánybohócoktól is fél.

0: Na, hát ez az. Igen. Sokan félnek a bohócoktól.
1: Pedig helyesek voltunk, tehát kis cofot raktunk, orrunk volt, szeplősek voltunk, csodaszép színes ruhákkal, virágokkal. Félnek a bohócoktól, valamitől a gyerekek. Szerintem helyesek voltunk.
0: Mindenki elmenekült aznak?
1: Nem, nyilván nem mindenki menekül el, de hogy ezt meg kellett tapasztaljuk, hogy a gyerekkorán nincsen piros sorú bohóc.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi rádió. Hobbi rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Van benned olyan vágy, amikor összetalálkozol emberekkel, hogy megnevettesd őket?
3: Ez gyakori, igen. Vagy jókedvre deríteni őket. Sőt, azt mondhatnám, hogy ilyen alapattitűdöm.
4: Varga Livius.
3: Most az ilyen üres jópofáskodásról leszoktam már, meg nem tudom milyen, hogy mondják ezt a presszóhősködésről. De ha valakiben azt látom, hogy van egy vevő mondjuk egy humorra, teszel egy enyhén szarkasztikus megjegyzést, vagy valamiben egy kicsit cinikus vagy önmagaddal, és neki akkor az bejön, az biztos, hogy az nekem örömet okoz, és akaratlanul is ismételni fogom azt a stílusú poént, vagy ilyesmi. Tehát ez bennem van egy ilyen hajtóerő. A szórakoztatás vágya, de hát, hogy mondjam, ösztönösen is, meg a szakma szerint is a szórakoztatás az egyik szakterületem, vagy az egyik oszlopa az én foglalkozásomnak.
2: Direkt nevettetni szoktad magad?
5: Szerintem ez egy természetes történet, hogy akár egy ilyen tudatos lépés, hogy na most akkor elkalandozok a vicces videókhoz, és akkor azokat nézegetem.
2: Szoktam?
5: Szoktam és kapom is folyamatosan őket, kedves barátaim ezekkel ellátnak. Rengeteg van a világhálón.
2: Hát persze, csak biztos van, aki meg se kapja, meg se nézi. De te például az az ember vagy, aki tudja,
5: hogy... Látod, milyen szerencsés vagyok, hogy...
2: Igen, neked küldik
5: is. Küldik, hát nem is kell keresni.
2: Nikolasznak kell küldeni, mert ő szereti, és te tényleg szereted is.
5: Nem mindegyiket, de azért van egyfajta humor, amit szeretek.
2: És mi a helyzet a kinevetéssel? Te akár gyermekként bármikor az életben éltél már meg olyat, hogy valami miatt kinevettek?
5: Hogy konkrétan kinevetés volt-e, lehet, hogy az volt. Én nekem nagyon-nagyon magas szoprán hangom volt gyerekkoromban, és nagyon korán kezdtem el énekelni. És hát ugye az összes tanárnéni azt nagyon-nagyon szerette ezt a fajta történetet bennem, hogy hát itt van a srác, aki énekel, mindent is énekeljen ő az összes eseményen, és hát tudom, hogy már az akkor kialakulóban lévő alfahím osztálytársaim nem mindenki szerette a zenét, és nem mindenki szerette az éneklést, és egy srác, ha énekelt, akkor nem feltétlenül volt az mindig menő. Uh-huh. Egy kortól szerintem nagyon menő, amikor rájössz, hogy ez egy eszköz tud lenni, és ez egy tök pozitívum, de vannak szerintem olyan évek, amikor ezt nem így éled meg. Nekem is volt ilyen, pont emiatt, mert magas hangom volt, népdalokat énekeltem, népdalokat is, és volt, hogy a srácok azért gúnyolódtak emiatt velem.
4: Hajdó Klára, énekesnő.
6: Hát erről mesélhetnék, hiszen én is tanítok, és sok olyan gyerek van, aki nagyon-nagyon frusztrált. Vagy akinek egyszer azt mondták, hogy te ne énekeljél, és kórusba ezért nem mer elmenni, ezért nem mer énekórán énekelni, mert egy valaki egyszer azt mondta, hogy nem jó. Ha sokan mondják, azon már érdemes elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy a világ a hülye, lehet, hogy tényleg nincsen hallásod, de hogy nagyon mély sebeket tud ez okozni valakiben, hogyha kinevetik.
2: Egyetlen egy mondat, vagy egy kinevetés.
6: Igen.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Hajdú Klára énekesnő.
3: Sírva nevetni, vagy nevetve sírni?
4: Szerintem inkább sírásból induló nevetés.
3: Tehát sírásból nevetés.
4: Az, hogyha így valaki mondjuk közben felvidít, vagy megpróbál, tehát nem, mondjuk a párom is szokott ilyet, hogy megpróbál felvidítani.
3: Hát,
4: úgyhogy olyan inkább előfordul, hogy abból így, vagy az ember rájön, hogy ez nem is annyira fontos, vagy ezen most miért idegesítem magam, és akkor egyszer csak elkezd nevetni.
3: És megtörténik, és ha azt a pontot megvizsgáljuk, hogy amikor átvált a sírásból a nevetésbe, hogyha pont azon a ponton vagy, és ha megnézzük visszafelé, hogy amikor a nevetésből az ember könnyekig nevet.
4: Hát olyan van, hogy könnyekig nevet, de olyan, hogy igazából sírás lenne, tehát hogy a váltás az inkább fordítva van. De volt egyébként, most, hogy mondod ilyen. Az egyik, amire nagyon emlékszem, az a zeneakadémiás felvételim volt, mert előző éjjel én akkor a Balázs Elemér Grupban már énekesnő voltam, és egy nagy fesztiválon játszottunk, és visszajöttem, és másnap nekem ott kellett lennem 8-tól
3: reggel.
4: X-ig, igen, és akkor sorra kerültem, leénekeltem az enyémet, de az a várakozás, mire mindenki végig énekli az övét, voltunk vagy 30-an vagy 40-en, akik eljutottunk az éneklésig, és aztán vártuk azt a pillanatot, hogy kitegyék a fali újságra a neveket. És amikor megláttam az első helyen a nevemet kiírva, akkor tényleg kiszakadt belőlem a sírás örömömben. Én nyilván megkönnyebbültem, mert azért erre éveket készültem, hogy ott lehessek. És azért ott egy ilyen nagyon furcsa állapotba kerültem.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Érdekes, mert ugye azt a maga a pszichológia tudománya rég földerítette már, hogy a sírásnak meg a nevetésnek a fiziológiai megnyilvánulásai azok 90%-ig vagy még talán többen azonosak. A pulzusod, a verejtékezésed, a pupillád, a légzésed, a nyál, tehát a fiziológia, tehát a testtel kapcsolatos dolgok, igen. Még a rekeszizom mozgás is ugyanaz. Szinte, mintha csak a címke lenne más, az meg a tudat mélyen van.
4: És főleg a kettőből néha átmegy, tehát néha neked is volt már.
3: Ugye, hogy megy, igen.
4: Na,
3: igen.
4: Tehát, hogy egyikből átmész a másikba, a másikból az egyikbe volt, vagy van néha ilyen átmeneted? Hogy...
3: Mondjuk temetésen röhögögölcs.
4: Hát jó, hát lehet éppen.
3: Az milyen kellemetlen. De erről nem beszélhetek. Át lehet tenni sírásba. A nevetés az pedig egy... automatikusan kicsalja a könnyeket egy idő után, nem?
4: Hát nem tudom, nem mindenki.
3: Neked nem?
4: Hát én magamról el tudom képzelni azt, amikor egyikből az a másikból hullámzóan.
3: Az a klasszikus sírva röhögés, az nálam sokszor megtörtént. Tehát, hogy az pusztító röhögés.
4: Kacagsz, potyog a
3: könnye, ahogy
4: de
3: kell.
4: De az nem az, szerintem, mert igazából ott csak nevetsz. Én igen? Arra a fajta nevetésből sírásra gondolok, amikor valaminek nagyon-nagyon örülsz, boldog vagy, és a fáradtságtól pedig az az egész eddigi nagy folyamatnak a fáradtsága pedig átmegy egy kicsit sírásba is, de közben örülsz, de közben a fáradtságtól mondjuk sírsz is egyben, és minden jön ki egyszer. Nem?
3: Nem, de láttam már ilyet. Filmben.
4: Na.
3: Egyszer terápiában is. Na, mit szóltam?
4: Ja, hát. De van ilyen.
3: Igen, tudom. Nálam a feszültségből, én nem emlékszem, hogy ilyen nagy feszültségből nevetés vagy sírás jött volna ki. A megfeszített munka után, amikor megoldódnak a dolgok.
4: Igen.
3: Nagy üdvrivalgás vagy kiáltás, ilyen emlékszem. De röhögögötse nem.
4: Nem. Viszont akkor fordítva, ugye, vagy hogy te sírásból tudsz nevetni?
3: Igen, többször volt, persze.
4: Hogy megnyugtatnak, vagy felnevetni?
3: A legutóbb nagyon jó barátomat vesztettem el, és a temetésen többször volt az, hogy azért, hogy ne hogy folytában zokogva beszéljek, mert én voltam ott egy kicsit egy ilyen ceremónia vezető is, és egy csomószor humort kellett beletennem, hogy tudjak nevetni, ne zokogva, eleve tudjak beszélni, mondjuk mikrofonban, meg ilyenek. Magán beszélgetésekben ugye, ami van a tor során, mindenkivel egy kicsit beszélgettem, állandóan jött a sírás, vagy a másikban volt sírás. És akkor tettem át nevetésbe, oldottam meg egy vicces történettel, és oldottam a dolgot. Ott is abban a szituációban ez természetesen nem volt szentségtörés, hanem mindenki akart jókedvvel is emlékezni a közös barátunkra.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Rádió. A Starportré most folytatódik.
1: Takács Nikolasz.
2: Valahogy mindig megijedek attól, amikor nagyon-nagyon nagy az öröm, vagy nagyon nagy a boldogság, mert cseng a fülemben az a mondat, hogy majd sírás lesz a vége.
3: De hát ezt csak gyerekként mondták nekünk a szülők. Hogy...
2: Igen. És ez annyira belénk van kódolva, hogy én nem azt mondom, hogy nem tudom megélni az örömöt, vagy a boldogságot, de már egy pici kis szorongás talán ott van tudat alatt, hogy most majd sírás lesz, vagy egy tragédia lesz a következő.
3: Hát tulajdonképpen sírva megszülettünk. Már önmagában a születés azt mondjuk egy öröm, persze sírás lesz a vége, mert ki fogunk lépni, tehát mindenképpen sírás lesz a vége, nem?
2: Én bízom benne, hogy az a fajta sírás lesz, ami az örök boldogsághoz fog majd vezetni.
1: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Arra emlékszem, hogy amikor a Brian életét meg a gyaloggalopot néztük először, akkor végig szakadtunk a röhögéstől, ugye így fogalmaztuk meg. Az egy görcs volt, az egyik görcsből a másikba estünk. Poénokról maradtunk le, mert az előzőn még... De ez is egy olyan dolog, hogy az egy abszolút humorra való első találkozás volt. Taroló, pusztító. De a 27-e, amikor találkozol, hiába más a téma, nem lesz rád olyan hatással.
3: Más lett az igényed.
4: Más lesz az igényed, igen, ezt nyugodtan mondhatom, az enyém is más lett. Uh-huh. És maga a jókedv, meg a vidámság, meg a derű, ezek viszont nagyon közel állnak egymáshoz. Tehát, hogy reggel szívesen ébredek, és tehát rengeteg olyan öröm van az életben, amitől derűs vagyok. Röhögőgörcs, derék kaptam röhögőgörcsöt. Ez szerintem az iskolában volt nekem, még talán az egyetemen is. Az egyetemen még volt.
3: Röhögőgörcs.
4: Van egy színész történet erről, hogy színész csoport volt, valaki majd mondott a faluban, és a színész csoport vezetője. Felröhögtek a színészek, és nagyon kínos lett, mert ez nagyon rosszul esett a falusiaknak. És akkor ugye a fogai között mondta, hogy tedd a sírásba, mint színészi eszköz, azt az energiát át tudta tenni sírásba.
3: Jó ötlet.
4: Hangos zokogásban tört ki a színésznő, mert elkezdett valakit kinegetvetni. Azt hiszem, a Major Tamásról van ez a sztori, hogy ő mondta át a színésznőnek, a társulatának, hogy tedd a sírásba, mielőtt meglincselik őket.
0: Starportré TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Starportré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: hobbyradio.hu
6: A rádiót! Műsorajánló.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szív, a hűtés táncra fel.
12: Egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
14: Ma meg a szombat délután.
12: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Rádió. Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél, szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtat találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MT-vel. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmnek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Pontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta. Hobby Rádió.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Úrszínyi Fehér Csabát, aki író, világutazó, előadó, főszerkesztő, producer egy szemébe. Valamit kihagytam, Csaba?
1: Nem, kedves Éva, és nagyon szépen köszönöm ezt a részletes és kedves bemutatkozást, úgyhogy nagyjából mindent elmondtál rólam, amit én még mondani tudnék, úgyhogy köszönöm szépen ezeket a szép szavakat.
0: Köszönöm, hogy itt a Pagony Könyvesházba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Luxus hajókon dolgoztál sok műfajban. Az élet kiszámíthatatlan eseményeit megpróbáltad mindig humoros oldalukról értelmezni. Hogy sikerült ez? Mert ez a legnehezebb szerintem.
1: Hát nagyon fiatalon rájöttem már, hogy az élet az csak egyféleképpen érhet véget.
0: Az élet egy színház.
1: Az élet, igen, és tehát a kezdetek is a vég az adott, és igazából rajtunk múlik, hogy hogyan éljük meg azt a kettő közötti részt, és hogy az ember rájön arra, hogy ez egy folyamat, és a problémák mindig lesznek, gondok mindig lesznek, tragédiák mindig lesznek, de ezek nem azért vannak, hogy minket tönkre tegyenek, vagy befolyásoljanak, hanem ez az utunk része.
0: És hogy mi fejlődjünk.
1: Hogy mi, pontosan, hogy mi felnőjünk. És hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, akkor nem fogjuk uralni, hogy uraljunk minket az a spirál, ami
0: behúzna.
1: Mert az ember egyébként alapvetően depressziós fajnak született, és ez egyébként pont azért van, mert hogyha nem lennénk depressziósra hajlamosak, akkor már rég megebett volna a minket a kartfogú tigris. Mert mi mindig a hibát keressük mindenben. Ez így is jó, mert végig vagyunk mint ősember az ösvényen, azt nézzük, hogy hol lesz ránk a veszély. Tehát így vagyunk eredetileg felépítve egy 200 000 éves aggyal, de hogyha ezen felül tudunk kerekedni, és azt mondjuk, hogy úgymond a tudatalattinkat, akár az amigdalánk fölött átveszik az uralmat, akkor is tudatosan éljük az életünket, akkor lehet egy jobb minőségi életet is élni.
0: Tehát te vallod szintén üss vagy fuss elvet?
1: Igen, ez egyébként már sokszor tesztelve volt nálam, mert részem volt Mexikóban éles sziklafalok mellett jetski balesetben, tűz volt a hajókon, ott ragadtam Alaszkában egy halászfaluban a semmi közepén, és rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok az a futós típus, de az az ütős típus sem, így a kettő között nem tudom, hogy lehet-e választani, de
0: aranyutat választ.
1: Aranyutat, én inkább mindig a helyzet elemzésével, és egyébként az érdekes dolog, ez az üs és fuss elv, mert hogy legtöbbször azért van bennünk ez a pánikérzés, mert elkezdünk a lehetőségre gondolni, ami rossz, hogy úristen, mi történik velem most, de hogyha...
0: Mi történhet?
1: Igen, mi történhet, de hogyha arra gondolunk, hogy mi az, amit én tenni tudok, akkor már is kikapcsoltuk az amigdalát, és tudatosan

0: Indultam ebben. Tudni kell édesapámról, hogy ő Erdélyben, én is ott születtem, és ő is ott született, és Erdélyben ő volt az, aki megalapította a Románia és Erdély első magánújságját, és ez a Fakutya volt. És ez a Fakutya fénykorában 80 ezres eladási példányszámmal rendelkezett, úgyhogy én már gyakorlatilag nem is, ha nem is ebbe születtem bele, de fia része volt fiatalabb éveimnek, és valahogy én ezt így láttam tőle, és az a sors iróniája, hogy bár annak idején a falra másztam ettől is, és nagyon idegesített, de igaz az a mondás, hogy bármennyire is a agyunkra megy, de olyanok leszünk, mint a szüleink. Úgyhogy azt vettem észre, hogy egy idő után én is azt kezdtem csinálni, mint apám is, és megértettem, így fokozatosan megértettem, hogy miért volt neki szenvedélye az írás, a humor és a karikatúrák. És én ezt a hagyományt most már a digitalizált világban viszem tovább, nyomtatási irányba már nem mentem át, és akkor innen jött gyakorlatilag a karikatúra és a humor szeretete, amit továbbra is képviselek.
1: Valahol azt olvastam rólad, hogy alapító, főszerkesztő, producer vagy. Hogy értsük ezt? A főszerkesztő, azt most már tudom.
0: Igen, és Itt jön a kép az, hogy író is vagyok, és azzal indultam el, hogy van egy humorlap, és én író vagyok, és ez a könyv, ami megjelent, ez pont egy humoros kalandregény, de vannak más műfajban is, de mindegyiknek az a alapvető üzenete.
1: Mi a címe?
0: Amin dolgozok?
1: Ami a humoros könyvednek.
0: Ez az Ahol a vas úszik, ez angol és magyar nyelven jelent meg, angol cím az Floating Iron, és...
1: Témája?
0: A témája, én 20 évig dolgoztam óceánjárókon, mint erről már beszéltünk is, és gyakorlatilag azt próbáltam a könyvben leírni, viccesen, anekdótákkal fűszerezve, hogy egy nagyon stresszes közegben hogyan kerüljük meg el azt, hogy megőrüljünk. És az eredeti címe, most az a vas úszik, az lett a végleges címe, de az eredeti címe az volt, hogy Tuppi-Tuppi. És kérek szépen azért Tuppi...
1: És miért nem maradt meg?
0: Hát, de azért Tuppi-Tuppi, kézzel azt a szituációt, hogy dolgozol, mint mondjuk pincér, nagyon stresszes közegben vagy, és teszít szét az ideg is, és nagyon, de nagyon ideges vagy, és ezzel a feszültséggel nem tudsz mit csinálni, csak annyit, hogy elkezdesz ilyen nagyon vékony orhangon kántálni valami dallamot. Ez teljesen mindegy, hogy milyen dallam, a lényeg az, hogy szerintem mindenki ugyanazt a dallamot énekli egész életében, amikor hajózik, és ez a vonyító fars hang, ez a Tuppi-Tuppi. Ez a lehet boro-boro, bara-bara-bara, és akkor mentek az emberek maguk elé.
1: Megmutatod, hogy van?
0: Nem tudok énekelni, úgyhogy...
1: És a dallamát sem?
0: Mindenkinek mások dallam, ilyen boro-boro-boro, ilyen dallammal mentek az emberek előre üveges szemekkel, és mikor ezt láttam, fiatalon oda kerültem, akkor azt mondtam, hogy én nem akarok ilyen lenni. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy hogyan tudom ezt elkerülni, hogy ilyen legyek. Na mindegy, ez az írdatlan, nem tudom, aki nem dolgozott vendéglátásban, az nem biztos, hogy tudja, milyen érzés, aki igen, azok szerintem most bólogatnak, de nagyjából azt tudnám mondani, hogy nézzenek meg bármilyen főzőműsort a tévében, amikor van 5 percük elkészíteni valamit, és azt hatványozzák be többszörösére. Tehát azt a feszültséget kell elképzelni, ilyen napi 12-13 órán keresztül. Tehát az emberi idegrendszer csak egy bizonyos szintig bírja ezt, és gyakorlatilag meg kell tanítani az elménket, hogy tudom, hogy ez most nagyon közhelyes lesz, de ez nem az valóság. Tehát, hogy attól nekem nem lesz rosszabb az életem, hogy nincs elég kis kanál boros pohár, vagy a vendég nyakára éppen ráöntöttem a forró rákot. Tehát, hogy attól nem lesz vége az életnek, ez csak egy igen, kitérő.
1: Tehát ezért találtad ki a mosolygást? Vagy viccesen fölvenni a történeteket?
0: Igen, ez egyébként...
1: Ez egy védekezés.
0: Védekezés is, és nem is a humor jött először, a humor az később kapcsolódott be. Annak idején, mikor ezt a oldalt alapítottam 2017-ben, az volt a fő üzenet az egésznek, hogy antinetpresszáns, ami egy játéka néven, mert antidepresszánsból lett volna, antinetpresszáns, és tulajdonképpen az internetről kijövő negatív impulzusok ellen küzdök. Ez a tömegbaleset történt, rádölt a fa, fejszével rontott rá a családra.
1: Megölte, igen.
0: Én ezzel ellen próbálok küzdeni, mert annyi ilyen hogy az ember nézi és hallgatja a híreket.
1: Depressziós lesz.
0: Igen, és én ezzel ellen próbálok küzdeni.

0: És akkor először jött ez, és utána jött ez maga a pozitív pszichológia hagyományain végiginduló ilyen boldogságkutatása, de az már egy másik, teljesen másik történet. És nem is azt mondanám, hogy mosolyogni, hanem nem venni annyira...
1: Felülemelkedni.
0: Igen, a nehézségeken. Azok mindig lesznek. Mindig lesz valami. Mindig lesz egy levél, amit át kell venni, egy váratlan vendég, egy munkai konfliktus, egy
1: bevőfizetett számla.
0: Mindig lesz. De hogy attól még az élet megy tovább.
1: Valahol olvastam, a betegségeket csak úgy tudjuk mi legyőzni, ha fölül emelkedünk tudatosan azon a szinten, ahol a betegség keletkezett.
0: Ez így van. És egyébként jó is, hogy ezt felhoztad, mert én azt látom, hogy engem érdekel, és én már mindent, tehát egy csomó irányzatot már meghallgattam, meg kipróbáltam. Csak az a helyzet, hogy így mindenki mindig így részletekben foglalkoznak vele. Van, aki azt mondja, hogy mozogj. Van, aki azt mondja, táplálkoz helyesen. Van, aki...
1: Minden összefügg mindennel.
0: Én azt mondom, hogy a mozgás, a táplálkozás az agyban, ahogy mi látjuk a világot is, hogyha még ezt kiegészítjük egy kis spiritualitással, és aki ezt be tudja fogadni, mert ott vannak azok, amit egyet érzünk, és azok, amit nem látunk. Tehát így együtt ez talán segítséget ad abban, hogy egy jobb minőségi, egészségesebb életet éljünk. Tehát, és egyik nem mentesíti a másikat, tehát azt nem lehet csinálni, hogy én meditálok, és utána alkoholt iszok, elszívom azt a sok cigit, és rászedem az alkoholra, meg rászedem a frontit.
1: Vagy lopok a cégtől.
0: Hát az amúgy eleve egy stresszfaktor, pontosabban akkor...
1: De ha meditálás mellett azt csinálom, akkor semmit se ér a meditálás.
0: Így van, pontosan.
1: Karikatúra kiállítás is közel áll hozzád. Miért?
0: Igen, ez nagyon érdekes dolog. Megmaradt a karikatúra szeretete.
1: Apukától?
0: Apukámtól is, így Magyarországon beiratkoztam, a Kodolányin tartják ezt a író tanfolyamot. Nagyon, nagyon jó 3 hónapos tanfolyamaik vannak, és ott elmentem az egyik ilyen tanfolyamukra, lírát, illetve prózát tanultam rajta ezeken a tanfolyamokon, és ott egy ismerős által találkoztam Duhopolszky Lászlóval, aki annak idején a Ludas Matyinak volt az utolsó eléti főszerkesztője, és így egy másodperc alatt így megtaláltuk a közös hangot, és én könyvbemutatókat akartam tartani annak idején, és arra gondoltam, hogy ha a könyvbemutatókat összeötvözzük irodalmi stand-uppal, és ezt megdöbjük egy kiállítással, akár karikatúra kiállítással, akkor az egy mélyebb élményt ad a nézőnek, illetve a közönségnek. Úgyhogy így indult el a karikatúra kiállítás nálam, és így kerültem be a Magyar Újságírók Szövetségének karikatúra és művészeti szakosztályába is, amelynek azóta az elnöke lettem.
1: Gratulálok!
0: Köszönöm!
1: Azt írod magadról, hogy világjáró vendéglátósból kulturális kalandorrá váltál. Miért?
0: Hát...
1: Miért kalandor?
0: Azért, mert én
1: nem a szokványos utat jártad be, mint a többiek?
0: Nem igazán, sem a vendéglátásban, sem pedig a kultúrában. Engem mindig érdekelnek olyan témák, amik nem mindennapiak, és mindig
1: érdekelnek. Tehát a járatlan út.
0: Csak mondok neked egy példát. Volt egy stand-up előadás, amit egy striptizbárban tartottunk, de nem voltak ott a lányok, szabadnaposak voltak, és matiné időben volt. De például ennek az előadásnak az volt a címe, figyelj, mesztelen emberek ruhában. Úgyhogy ez ilyen őrült dolgokat szeretem.
1: És miről szólt a téma?
0: A téma, hát...

0: Harvardon is megfordultál, ezt most hallottam nem régen. Mit tanultál ott? Életművészetet?
1: A mai világban, hogy az online térben lehet bármit megtanulni, a Harvardnak nagyon jó képzéseik vannak, de nem csak a Harvardnak, ez egy EDX nevű platform, ahol az összes amerikai és nagyobb nemzetközi egyetemeknek az egyetemi képzéseit el lehet sajátítani, vizsgával, oklevelet adnak róla, és felfigyeltem arra, hogy a Harvard és a Berkeley tartottak együtt 3 tanfolyamot, a boldogság menedzsmentje, a boldogság tudománya, illetve hogyan kezeljük a szorongást. És azt mondtam, hogy ezek azok a tanfolyamok, ahol talán a választ megkapom arra, hogy mi a boldogság titka. Tehát, hogy én ugye eddig éreztem, de nem tudtam, hogy miért. És ott tulajdonképpen a pozitív pszichológia alapelvein indul, amit már mondtam, ott gyakorlatilag egy nagyon komplex 3 hónapos tanfolyamokról van szó. Tehát ezek a képzések, ezek gyakorlatilag egy nagyon pontos ismeretet adtak arra, hogy hogyan is képzeljem el az utat ahhoz, hogy valóban valaki...
0: Elsősorban te...
1: Elsősorban, igen. Nem tervezem egyébként, hogy coach leszek, vagy ilyesmi, nem. Ezt magam miatt sajátítottam el, illetve...
0: Tanácsadás szempontjából.
1: Talán előadások formában.
0: Mi van rajta a papírodon? Milyen képzettség ez?
1: Hát boldogságtudománya, boldogságmenedzsment és illetve a szorongás kezelése.
0: Angolul voltak az előadások?
1: Igen. Magyarul is vannak hasonló jellegű eladások persze, de mondom az EDX platform, meg ezeken az egyetemi platformokon azért szélesebb a választék ebből.
0: Pár nappal ezelőtt az Érdi Szüret és Kult Fesztivál sikeréért dolgoztál. Hogy jött létre ez a munka?
1: Itt egy icipicit lokálpatrióta is vagyok. Novemberben lettem az Újságíró Szövetségen belüli karikatúra és művészeti szakosztálynak az elnöke, és azóta gőzerővel dolgozok azon, hogy ezek a karikatúrák kicsit szélesebb körben is elterjedjenek. Tehát, hogy az eddigi hagyományos kiállítások mellett megpróbálkoztam fesztivál kiállításokkal is, tehát ez volt az első.
0: Most eszembe jutott a Charlie Hebdo.
1: Igen?
0: Nincs félelmed egy kicsit a karikatúrák terén? A Charlie Hebdo-ra emlékszel, nem?
1: Világos is, hogy most itt nem mondjuk.
0: Franciaországban, Párizsban, ahol Mohamedről karikatúrát csináltak, és végül vérfürdő lett a szerkesztőségbe.
1: Hát igen, itt egyébként ilyen témákat azért nem érintünk.
0: Vallási témák nem.
1: Vallási, mindennapi témák vannak benne, tehát hogy elfogy a tejföl a boltban, tehát nem hiszem, pár bérges boltoson kívül, meg néhány feleségen vagy férjen kívül, akik magukra ismernek, nem biztos, hogy itt lesznek ilyen zűrzavarok, illetve mivel szeretem a kísérletezést, itt nem csupán karikatúrák voltak bemutatva, hanem úgynevezett vizuális mémek, amiken az írók gyakorlatilag írhattak rövid szövegeket, amiket egy szép keretbe beletettem, és azok a szövegek a féle ilyen örkény egy percesenként színesítették ezt a tálatot. Továbbá a Kóka Ferenc Alapítvány is jelen volt ezen Molnár Valériának a segítségével, és bemutathattuk az Élet is irodalomból 27 kiragadott alkotást is. Tehát gyakorlatilag ez a múlt is jelennek, a szövegnek és a képnek a találkozása volt egy olyan környezetben, amely egy 2000 éves római úton, egy modern hangulatú, de mégis tradicionális pincesoron megépítettem egy ilyen bohém stílusú kultplacot, maradék faanyagokból vettem rá egy ponyvát, és gyakorlatilag lett egy ilyen középkori sátras hangulatú 127 alkotás bemutató karikatúra kiállítás.
0: Visszatérve az Érdi Szüret és Kult Fesztiválra, milyen programok voltak, hisz most volt 2 nappal ezelőtt?
1: Igyekeztünk olyan programot összeállítani, amely a kicsiktől a nagyokig gyakorlatilag mindenkit tudott szórakoztatni, tehát reggel gyerekprogramok,

0: rajziskola, mesesarok, volt egy kincskereső játék, majdnem 150 gyereke játszott rajta. Egyébként elrejtettem számokat, amiket meg kellett találni, és nagyon lelkesen ott keresték a pincesoron. Együttesek is szerepeltek, a például a Parola zenekar, vagy Pál Csaba országszerte elismert énekes, Vitangisti hozta az úgynevezett mulatós vonalat, és természetesen DJ-k kifulladásig, IL2-ig ropták a táncot. Az elismert hazai DJ-k közül kiemelném Nigel Stately-t, illetve Hawaii PJ-t, de például a Feel the Beat DJ szerveződés is jelen volt hét feltörekvő és ismert DJ-kkel. Úgyhogy gyakorlatilag az arcfestéstől egészen a deep house-ig, hogy gyakorlatilag mindenki megtalált mindent, és például én is végre megtehetem azt, amit ilyen születi fesztiválokon szoktam csinálni, bár nem egészséges, de hogyha mértékkel igen, ez a tarjás, zsíros, fehér kenyér egy jó nagy házmesterrel. Tehát azt mondtam, nekem születi fesztivál, egyébként erre nekem nincs ennél többre szükségem. Így ez így, és elég sokan voltak, tehát sikernek is lehet ezt elkönyvelni. 3 év után újra ezt megcsinálták ott, és mondom, megszólítottuk a város apraja nagyját gyakorlatilag.
1: Olvastam rólad, hogy utazásaid során feltűnt neked, hogy a legszegényebb népek talán a legboldogabbak. Miért? Nincs mit elveszteniük?
0: Én szerintem évek óta ezen gondolkozok, és beszéltem velük is, és szerintem nem az, hogy nincs mit elveszíteniük, még szerint nincsen semmiük, hanem annak örülnek, ami van.
1: És közel állnak a természethez.
0: Igen, és tanultam ezeken a... Tehát, hogy most már megértettem, hogyha értékeljük, tehát a boldogságnak az első számú szabály, értékelni kell azt, ami van. Tehát ilyen rohanó világban élünk, ahol kattintással bármit megkaphatunk, csak bírja a hitelkártyánk, és az emberek nem értékelik már azt, ami van.
1: Mert azt mondják, jó, ez megvan, de még milyen sok nincs. És attól kezdve rögtön elégedetlenek.
0: És már meg is el is indultunk a spirálon. Amúgy azt megjegyezném, és egy nagyon érdekes gondolat, hogy a boldogság hiányának a megoldása, tehát hogyha én boldogtalanban vagyok valamiért, és ezen változtatok, attól még nem leszek boldog. Tehát, hogyha azt mondom, nem szeretem a munkahelyemet, kéne egy másik munkahely, és váltok a munkahelyen, egy új munkahelyet kapok, attól még nem leszek boldog. Tehát, hogy azért tenni kell. Tehát a boldogság az nem biztos, hogy attól fog az ölünkbe hullani, mert valami változott az életben. Ugye ezt nem tanuljuk meg értékelni, nem nézünk szembe a problémáinkkal, nem oldjuk meg őket, nem érezzük magunkat hasznosanak az életben, nincsenek jó baráti, családi kapcsolataink. Persze ez nem együtt kell minden, de ezeknek minél többnek kell teljesülnie. Enélkül azért, mert veszek egy jobb kocsit magamnak, vagy egy szép új cipőt már megint, attól nem leszek boldog. Lesz az eufórikus érzés,
1: pár percig,
0: aztán már nézem, hogy melyik új cipőt vegyem megint. Tehát, hogy nem attól leszünk boldogok.
1: Tehát boldogtalan az, aki irreális mércét állít magának? Gondolod?
0: Az abhelyezőnek a szerzője, javítsanak ki a hallgatókat, tévedek hirtelen nincs. Erre nem készültem fel itteni, ott van G.D. Salinger, és ő elment egy barátjával egy milliárdosnak, egy akkor milliárdosnak a estéjére, és nézték a milliárdost, hogy ott van, és azt beszélték egymásról, hogy vajon ez a milliárdos ez boldogabb-e, mint ők. És arra a konklúzióra jutottak, hogy ők elégedettek azzal, egyszerűen ez egy milliósokként, hogy amit elértek az életben, és hogyha a milliárdos nem elégedett azzal, amit ő elért, akkor valószínűleg nem boldogabb, mint ők. Hiába van neki több pénze.
1: Mondod azt, hogy a boldogabb az az ember, aki kicsit idézőjelbe együgyűbb?
0: Hát... Erre az ártatlan naivitásra gondolsz, amikor rácsodálkozunk el? Én például... Igen, tehát hogyha megtanuljuk értékelni az adott pillanatot, élvezni azt a kávét a besütő nap fénye mellett, vagy egyszerűen csak körülnézni a lakásban, amikor rendet raktunk, vagy végig sétálni az úton. Ennek már elégnek kellene lennie. Van, akinek ez nem elég, és nem is azt mondom, hogy ebben találja meg a boldogság forrását. Itt nem is arról van szó, hogy mi az, amit értékelünk, hanem hogy megtanuljuk értékelni dolgokat. Lehet, hogy másnak nem az fog örömet okozni, hogy csicseregnek a madarak, hanem megnézi, hogy hogyan csillog a velencei márvány a jacuzzi mellett a napfényben. De akkor értékelje ezt, és akkor attól lesz boldog. Tehát ez, itt a miért, tehát, hogy
1: de akkor eszébe jut, hogy a szomszédnak vagy a barátjának még nagyobb márvány jacuzzia van, és rögtön nem boldog.
0: És ezek a méregcseppek, amiket mi cseppentünk az agyunkba, és azok szépen ott felszívódnak, és csak terjednek, mert az agyunk beszívja ezt, mint a szivacsot. Azt tudni kell, hogy azt hiszük, hogy mi irányítjuk magunkat, de az agyunk az nem tudja, hogy mit szeretnénk. Tehát az agyunkat azt úgy kell elképzelni, hogy ül az agy egy sötét szobába, fogalma sincs, hogy mi zajlik körülöttünk is, és azt hallja, amit mi mondunk nekik. Tehát, hogyha mi elkezdünk kattogni ezen, hogy jaj, nehogy megbetegedjek, jaj, nehogy ez meg ez történjen, akkor az agyunk azt hiszi, hogy mi ezt akarjuk, mert erről beszélünk. Tehát, és az agyunk az mindent megcsinál, amit akarunk, de mint egy ilyen gonosz dzsintől, azért jó gondoljuk meg, hogy mit kérünk tőle. Tehát, hogy először is tudatosítani kell magunkban, hogy mi az, amit szeretnénk, és hogyha a szomszédnak szebben csillog a márványa, mint a miénk, akkor mi valószínűleg nem ezt szerettük, hanem azért akartuk, mert a szomszédnak is volt. És ez nem az, amit mi akarunk, ez az, amit a szomszéd akart. Tehát el kell dönteni, hogy mi az, amit mi szeretnénk is végigjárni ezt az utat.
1: Visszatérve a fesztiválra, mi az, amit a következő fesztiválon jobban szeretnél csinálni?
0: Mindenképpen több gyerekprogramot. Tehát mindenképpen több gyerekprogramot szeretnék csinálni, mert a kicsik még gyakorlatilag még este 9-kor is ott voltak. Tehát ezért meglepő volt számunkra, hogy a gyerekprogramok azok 4 óráig voltak, de este 9-10-kor is látunk gyerekeket, ugye azt mindenképp...
1: Nem a szülő a hibás?
0: Itt senki nem. Itt én mindig azt mondtam, hajókon tanultam meg mindig, hogy nem a hibást kell keresni soha, hanem fel kell ismerni azt, ami történt, és ahelyett, hogy a hibást keressük, azt kell keresni, hogy hogyan lehet jobbá tenni, mert különben beleragadunk egy olyan loopba, hogy a hibást keressük, és nem a problémát rágjuk, és nem a megoldást keressük.
1: Jó, de hát én egyszerű mezei nőként azért csodálkozok, hogy 9-kor még gyerek a szabadtéri fesztiválon van.
0: Hát szerintem úgy voltak a családok, hogy
1: szülőkkel voltak.
0: Igen, de úgy voltak a családok, hogy holnap iskola, és ez volt az iskola utáni kiszabadulás mindenkinek szerintem. Tehát ez az önfelett öröm, hogy én is emlékszem, amikor gyerek voltam, 8 órakor anyám mondta, úgy mondta mindig, hogy puczpaszta, tehát hogy 8 órakor le kellett feküdni, akár esett, akár fújt, de voltak azok a napok, amikor fenn lehetett maradni, és meg lehetett nézni a Starsky és Hutchot, meg lehetett nézni azt az albinós trillert, nem jut eszembe a hirtelen, hanem nagyon jó filmeket meg tudtunk nézni, és ez annyira nagy élmény volt, és pont ezért, hogyha nem lehet mindig, de néha igen, az megédesíti, illetve a kivétel erősíti a szabályt.
1: Most Ursinyi Fehér Csaba által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést. One ticket, please. Long and rest, everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

0: Kedves Csaba, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében napi vagy heti szinten, hogy ilyen fit, fiatal, bonviván testtel és elmével rendelkező úri ember vagy? Van valami kis praktikát, amit négy szem közt most elmondasz nekem?
1: Hát, Éva, nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat. Az a helyzet, hogy gondban is vagyok ezzel, mert folyamatosan keresem az utat, hogy mi az, amit lehetne. Tehát csak mondok egy példát, hogy az ember iszik egy kávét, megnéz egy cikket, azt írják, a kávé egészséges, és így a következő cikk már arról szól, hogy nem egészséges a kávé. Hallgatok podcasteket a carnivore táplálkozástól át egészen a vegetáriánus táplálkozásig, és mind a kettő azt mondja, hogy ez az egészséges.
0: Mindenki el akar neked adni valamit.
1: Ami nekem bevált így hosszú idők alatt, egy ilyen moderált fasting. Tehát én, aki nem tudja, hogy mi az a fasting, ez gyakorlatilag ilyen light-os böjtöt jelent, amikor 12-14 órán keresztül nem eszünk.
0: Mondjuk. Ezt csinálom én is.
1: És erről is egyébként rengetegen vitatkoznak az emberek. Hú, de mennyit vitatkoznak. Tehát a moderált fasting ez az első, hogy ez ártalmas, nem ártalmas. Én a 14 órát be tudom vállalni, ami soknak hangzik, de mondjuk képzeljük el azt, hogy mondjuk este 8-kor eszünk utoljára, és másnap 10-11-kor reggelizünk, ami bevállalható. Tehát nekem ez egy nagyon bevált, én már szerintem ahogy 20 évet csinálom ezt. Tehát hogy ez az egyik, amit csinálok. A mozgás, tehát az edzés a része az életnek. Én már otthon szoktam edzeni, összevásároltam mindent, amit lehet vásárolni. Volt egy ilyen edzőgép, amit úgy hirdettek, hogy ruhaszállító eladó, így idézőjelben, mert már nem használták. Tehát ezeket összevásároltam mindent, amit lehet emelni, ütni, gurítani, tehát otthon van egy ilyen komplet edzőtermem, és ez azért van, mert hogy rájöttem, hogy én jobban tudok edzeni, hogyha nincsen az, hogy felöltözök, elmegyek, levetkőzök, felöltözök.
0: És most edzek, kell ott tornázni.
1: Ott felkelek, és...
0: Amikor kedved van.
1: Igen. Jó minőségi élelmiszerek. Tehát ezt ultrafeldolgozott élelmiszereket, bár a hentesek nagyon szeretik, de a nátriumnitrit az nem a barátunk. Tehát én igyekszek kis termelőktől venni. Érdem például van egy nagyon jó kis kecskefarm, akiket meg szoktam látogatni, onnan egy csomó mindent be tudok szerezni. Helyi zöldségestől én is elkezdtem kertészkedéssel foglalkozni, bár...
0: Otthon?
1: Otthon, meg van egy hétvégi telkem, ahol leszoktam járni. Próbálkozok termesztéssel, de valamikor akkor a paradicsom lesz, mint egy pálmafa, valamikor meg semmi. Tehát ilyen kiszámíthatatlan az egész, de minden bio tulajdonképpen. Én azt mondom, és ez is megint megosztja a társadalmat, hogy úgy kell tekinteni a gluténre és a cukorra. Hát nem azt mondom, hogy ellenség, de nem tesz jót hosszú távon. Tehát például elkezdtem saját kenyereket sütni, Covid alatt szerintem mindenki, és a római tálban otthon nagyon jó minőségű kenyereket kezdtem el összeállítani, és próbálom belőni azt, amikor már minimális glutén van benne, és hajdinával, kölessel.
0: Próbáld ki csicseri borsóval, Istenem.
1: Nem szeretem az ízét.
0: Nem, akkor keverjed. Csicseri borsó, szézám, egy kis tökmagliszt.
1: Próbálom. De igen, mindig kapok új tippeket, és eddig az jött be nekem, hogy mit tudom én, 40% glutén, és 60% mondjuk hajdina és köles, ezzel együtt így nincsen bajom. Cukorral, méz, cukor helyett, tudom a fruktózis ugyanolyan rossz, de nem olyan rossz, mint mondjuk a finomított cukor, és mindig igyekszek cukormentes édességeket is csinálni, de olyan nehezen fogynak el, mert mindig azt mondják, hogy pont olyan, mint nem pont olyan. Nem lesz pont olyan. Azt mondom, hogy az egyedüli kompromisszum, ami elfogy is ízlik, az például a banánkenyér. De annak az a titka, hogy ki kell dobni a recepteket, amit az ember lát az interneten, és kétszer annyi bármilyen lisztet kell beletenni, mert különben ilyen nyálkás, nyálkos ízé lesz belőle, amit az embereknek is biztosan megenni. Tehát így ilyenekkel kísérletezek, és próbálkozok.
0: Most egyéb titkos dolgod, bal lábbal kelsz fel, bal kézzel mosol fogat.
1: Nem, nincs semmi.
0: Jéghideg, jégkocka, arcmosás, botox helyett?
1: Nem, ilyenek sincsenek. A reggeli kávéről egyébként nem, hogy egy kávét iszok maximum kettőt per nap, az mézzel, és
0: azzal kezdesz?
1: Nem, az csak reggel után, mert...
0: Mivel kezdesz? Hogy kelsz fel?
1: Felkelek egy nagy pohár víz.
0: Hideg? Langyos?
1: Ami van. Nem, inkább langyosabb, mint kíván.
0: Ajánlhatom előtte a víz helye előtt az olajöblögetés neked? A könyvbe le van írva.
1: Hát...
0: Most nem mondom el, mert többször elmondtam már a rádióba, és hallgatók már tudják, olajöblögetés.
1: Mert ránézek majd, abban a stádiumban vagyok, hogy minden érdekel, és nagyjából 60%-ban már összeállt, amit szeretnék csinálni, de többire nyitott vagyok, úgyhogy én mindent meghallgatok és kipróbálok.
0: Test, lélek, szellem, a háromlábú szék, professzor dr. Papp Lajos szerint. A testet látjuk, a lelket és a szellemet nem. Hogy magyarázod te el valakinek a lélek és a szellem, vagy magadnak létezését, ha az a valaki azt mondja, mutasd meg nekem, hol van a lélek, vagy hogy néz ki a lélek, látni szeretném.
1: Hát itt most megint közhelyesnek fogok hangzani. A lelket sajnos nem lehet látni, a lelket érezni lehet. Amit lehet látni a lélek és a szellemet, illetően a tettek és az eredmények, amit a lélek és a szellem meg tud valósítani. Tehát itt beszélek az akaraterőről, a lehetetlen legyőzéséről. És nagyon, nagyon jó példa erre, a most már nagyon elcsépelt, és szerintem azért egy idő után hanyatlani fog ez is, a mesterséges intelligencia. A tökéletes gépezet, tehát én is használom, egyébként egy írónak aranyat ér, mert több hetes kutatómunkát meg tud neki spórolni, meg azért a korrektúrában is nagyon jó tud lenni. Tökéletes gép, mindent megcsinál, nem hibázik, de pont ez a lélek is, pont ez a szellem. Én úgy fogalmaznék, hogy a tökéletlen finomság. Tehát amikor valamit elrontunk, de attól tökéletes, és ez a tökéletlen finomság próbálja utánozni, de nem megy. És akkor azt mondanám, hogy talán itt lehet megfogni a lelket, ami bennünk van. Tehát az akaraterő, az önálló gondolat, az alkotás, ez mind, ez nem látszik, de érezhető, szinte kézzelfogható, és az eredménye az itt van közöttünk. Végigmegyek a Bartók Béla úton, ahol ide eljöttem, lélek, tehát hogy azok a szép épületek, ahogy megcsinálták, a szépre való igény, tehát amikor nincsen lélek, akkor ami számít, az a hatékonyság. Amikor van lélek, az a szépség.
0: Hiszel a lélekvándorlásba?
1: Igen. Erről egyébként írtam egy könyvet is. Az a cím a Szellempolgár, de még nem jelent meg.
0: Tehát a lélek örökké él.
1: Igen.
0: Csak a fizikai test változik. Most rövid kérdések következnek, és rövid válaszokat várok tőled, gondolkodás nélkül, spontán. Ja. Szereted a bort?
1: Igen.
0: Mértékkel vagy mérték nélkül?
1: Nézőpont kérdése, szerintem határozottan mértékkel, de soha nem szoktam kivetkőzni magammal, úgyhogy igen, mértékkel.
0: Kedvenc borod?
1: Ez évszakfüggő, télen egy lightos merló, nyáron pedig mondjuk ez a Sauvignon Blanc írsai olivér vonal.
0: Mi a boldogság titka? Már előbb beszéltük, de szerinted egy szóban mi?
1: Egy szóban mi a boldogság titka? A jelenben lenni. Ez két szó volt. Akkor megpróbálom egy szóval. Manapság már szokott jelenni egy szóval üzennek mindent jelenben. És akkor ki lehet tenni az előszobába.
0: Igen, én is ezt mondom. Igen? Az emberek többsége a múltban van. A múlt már történelem. Ott nem szabad sokáig időznünk. A másik része az emberiségnek a jövőbe tartózkodik. Mi szeretne lenni, ha ez lesz, vagy ha az. Az se jó, mert az fantazmagóra. Ki tudja, hogy úgy lesz. Nekünk csak a most van. A jelen, amit mondtál, most. Igen. Tehát a mosttal rendelkezünk, és ezek, akik sokáig a múltba vagy a jövő tervezgetésbe időznek, ezek elfelejtenek élni, hogy a mostba.
1: Igen.
0: Ezek elfelejtenek élni.
1: De igen, nagyon jól megfogalmaztad pont ez, hogy...
0: Tudsz főzni?
1: Igen.
0: Csak tükörtojást, meg teát?
1: Nem.
0: Ki főz nálatok?
1: Hát változó. Egyébként kicsit csalok, mert én hajókon étteremvezető voltam.
0: Tehát tudsz főzni.
1: Tudok. És kísérletezni is szoktam.
0: Akkor te főzöl.
1: Most csináltam olyat, kérlek szépen, hogy körtés, sárgadinnyi és függés lekvár.
0: Irigylem a feleséged. Azt hogy csinálod?
1: Kísérletezek.
0: Még nincs kész?
1: A lekvár?
0: Igen.
1: De kész van már. És elfelejtettem hozni belőle.
0: Nem, hogy csinálod?
1: Hogy csinálom? Az arányokon múlik, tehát hogy nem szabad hagyni, hogy a füge túl sok legyen, mert az a magvas erős íze az el fogja vinni. Hagyni kell a dinnyének a sejmességét, és egy kis körtével pedig adunk neki textúrát. Persze kell belőle a citrom is, mert ezek ilyen nagyon édes gelyik.
0: És mivel édesíted? Semmivel?
1: Cukorral.
0: Miért nem mész el? Vagy ahornsziruppal?
1: Hát, ez jó kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy...
0: A cukor már egészségtelen.
1: Hát keveset kell, mértékkel kell lenni belőle. Egyelőbb van állva leszek
0: erre. De mész el. Próbáld ki, mész el. Én azzal csinálom a lekvárokat. Vagy ahornsziruppal.
1: Igen, hát legközelebb.
0: Honnan ered az úrszíni név?
1: Nagyon érdekes a neve, mert két neve van, ez az úrszínyi fehér, és ez azért van, mert anyukám ragaszkodott a lánykori nevéhez, és megtartották. És az úrszínyik, ők egyébként kapcsolatban állnak a nagy családokkal, például Medvecki, vagy Orszíni, vagy Medvegyev, tehát ez a vonulat, de az én családom az konkrétan Kassáról származik, és Kassáról települtek Erdélybe, és gyakorlatilag anyám részéről két nemesi, középnemesi család egyesült, így maradt meg az úrszínyi név.
0: Milyen ember úrszínyi Fehér Csaba szerinted?
1: Úrszínyi Fehér Csaba egy pozitív felfogású ember, aki szereti a szépet, és szeretne valami maradandót is alkotni, úgyhogy talán egy kicsit jobbá teszi ezt a világot, és ha másképp nem is tudja azzal, hogy támogatja, segíti és építi a kultúrát, illetve ő is részt vesz benne aktívan, és ezáltal, mint ezt a hétvége is bemutatta, talán egy kicsivel jobb lesz a világunk.
0: Milyen férfinek tartod Úrszínyi Fehér Csabát?
1: Milyen férfinek? Nem, ezt a kérdést ezt több szempontból, lehetne értelmezni. Egy ízléses, sármos férfinak tartja magát Úrszínyi Fehér Csaba.
0: Meg vagy elégedve ezeken kívül magaddal? Nagy általánosságban?
1: Meg, mert ha valami nem tetszik, azon mindig változtatok, és az eredménynek meg örülök.
0: Mit vársz el egy partnertől, mondjuk egy nőtől, aki veled él?
1: Hát...
0: Tökéletes kiszolgálást?
1: Nem. Az emberek mindig azt mondják, hogy mit várunk el egy partnertől, és azt hiszük, hogy egy férfinak az kell, hogy milyen egy nő, mit tesz meg egy nő egy férfiért, de ezt leegyszerűsíteném, egy férfinak csupán egy dolog kell, hogy érzi magát a nő mellett. És hogyha a nő mellett nyugalmat érez, talán meg tudják egymást nevettetni, fel tudnak nézni egymással, motiválják egymást, össze tudnak hangolódni intellektuálisan, és nem a az állandó harcról és konfliktusról van szó, akkor abból lesz egy harmonikus kapcsolat.
0: Ismered a viccet? Megkérdezik, hogy egy nő a partner kapcsolattól mit vár, és akkor a nő 101 dolgot mesél, hogy ezt várja a férfitől. Megkérdezik a férfit, mit vár egy partner kapcsolatban egy nőtől. Azt mondta, legyen sör az asztalon, rántott hús, és a felesége fürdőruhába járkáljon előtte.
1: Igen, igen.
0: Ez a három volt. Úgyhogy ebből már kiderül valami. Milyen a női ideálod? Vagy ilyen?
1: Összhatás. Tehát, hogy a nők nézik a férfin az összhatást, ez a nőies kifugázás, nőies energia, és az összhatás legyen meg.
0: Mit nézel meg először mondjuk egy nőbe?
1: A szemeit.
0: És egy férfiba?
1: Egy férfiba a kisugárzását, a megjelenését.
0: Hobbit, csak nem a munkád?
1: Hobbim nagyon... Hát így ilyen kis halmazba belerakva barkácsolás, gasztronómia, kertészkedés, természetesen az írás, és minden, ami kultúra.
0: Mi a véleményed a harmóniáról?
1: Keresem. Tehát, hogy régen, mikor megláttam egy pásztázó fényt az égbolton, én elindultam 20 kilométerre, megkeresem azt a diszkót, most már jól arra vágyok. Macskát a zöldbe is simogatni, tehát, hogy...
0: Macskád van?
1: Kettő. Nem, rosszul mondtam, két macska tart engem.
0: Két macskáé a ház.
1: Igen, náluk lakok albérletben a macskáknál.
0: A világjárás milyen változást hozott nálad? Lehiggadtál?
1: Igen.
0: Bölcsebb lettél?
1: Mindenképp. Elindult egy ilyen macsó, pajeszos úriember tengerész hátizsákkal megváltani a világot.
0: Minden kikötőbe egy menyasszony.
1: Valahogy így. És akkor így lenyugodtam, és megtanultam értékelni a szépet, a lassú. És mindenki elvágyik egyébként Magyarországról. Én úgy, hogy bejártam az egész világot, 5 kontinens, 91 országában voltam, beleértve a sarkokat is. Azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország egy csodás és nagyon szép ország.
0: Tudsz engedni a 21-ből?
1: Tudok.
0: Mindig, igen?
1: És kell is egyébként.
0: Mindig a te szavad az utolsó?
1: Nem. El szoktam ismerni, hogyha tévedek.
0: Tudsz bocsánatot kérni?
1: Igen.
0: Hogy dolgozod fel a hannemeket? Ha nemet kapsz, nem.
1: Nem kell feldolgoznom, mert hogyha valaminek nekiállok, akkor mindig van több tervem is, és az is bele van kalkulálva, hogy nemet fogok kapni.
0: Tehát van B-terved.
1: Mindig kell a B-terv.
0: Tudsz köszönetet mondani?
1: Azt mindenképp.
0: Látod a saját hibáidat?
1: Állandóan keresem őket. De nem marcangolásként, hanem azért, hogy javítsak rajta.
0: Mi a legfontosabb számodra az életben?
1: Legfontosabb az életben, hogy én az időt tartom egyébként az egyik legértékesebb dolognak a család és az egészség mellett, és hogy ezt az időt olyan dolgokkal töltsük, amik értékesek, hasznosak számunkra.
0: Terveid ebbe az évben még magán, privát, esküvő, válás, gyerek?
1: Nem, most nem lesz egyik se egyébként. Nős még nem voltam. Ez
0: volt,
1: elmaradt 20 év, ha jól.
0: Be kell hozni gyorsan.
1: Be kell hozni, igen. Mindenképp én 10 évvel ezelőtt abbahagytam a hajózást, és azt mondtam, hogy csak írással fogok foglalkozni. És annyi minden jött a média alapítástól, a kiállítás szervezésen, producerkedésen át, hogy én amióta abbahagytam a hajózást, nem írtam egy új regényt. Megírtam annak idején 7-et, azok ott milyennek a fiókban, egyet kiadtam, a következő készül. De hogy amiért elkezdtem ezt az egészet, de nagyon izgalmas dolgokba futottam bele, de valahogy én hogyha foglalkozok valamiért, szeretem beleadni a szívemet, és nagyon sok más kulturális projekt elvitte ezt a fókuszt, és szeretnék most többet koncentrálni a könyveimre.
0: Mi a csillagjegyed?
1: Rák vagyok ikrek aszcendenssel.
0: Tehát a rák az visszafelé megy.
1: Az ikrek megváltja a világot. Igen, állandóan viaskodok.
0: Tehát a végletek embere vagy.
1: Egyszer vagyok extrovertált és introvertált is, a kettő együtt.
0: Tehát ez a munkaterved és privát terved?
1: Privát tervem? Hát jó kérdés. Egyébként azért habozok így egy pillanatig, mert én elégedett vagyok azzal, ahogy amilyen irányba is, ahogy vagyok, nagyon változtatni rajta nem akarok. Tanulok. Most például beiratkoztam egy nagyon izgalmas képzésre, egy félbesúgom meg neked.
0: Négy szem közt.
2: Magánnyomozónak fogok tanulni.
0: Jó, majd én aranzsálok téged. Biztos lesz rá szükségem a közeljövőben.
1: De azért mert én újságíró is vagyok, és én nagyon szeretek cikkeket írni.
0: És mindjárt meg lesz az anyagod és az íráshoz.
1: Érdekel az oknyomozó újságírás, és lehet, hogy egy ilyen vonal is. Például most magánnyomozónak tanulok, legitim, tehát amennyiben sikeresen elvégzem, lesz poliszos igazolványom, úgyhogy de nem azért csinálom.
0: És ezt hol tanítják?
1: Ezt kérlek szépen, nem akarok, ezt most nem a reklám miatt mondom, rengeteg cég, pontosabban négy foglalkozik ezzel, és én a Pannon Kincstárnak egy magánnyomozó 7 hónapos amúgy tanfolyamára iratkoztam.
0: Nagyon jó.
1: És azt hiszem 800 órás, 700 vagy 800 órás.
0: Majd beszámolsz, ha végzel, jó?
1: Majd beteszem, bejövök éjszaka, és beteszem az asztalodra.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Árszpoétikád, Csaba, hitvallásod.
1: Árszpoétikám? Hát...
0: Nekem élni és élni hagyni. Vagy 50 is. Év után mindenkinek a saját maga orvosának kellene lennie, mert te ismered legjobban a saját testedet.
1: Ez az élni és élni hagyni, ez tetszik nekem. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy én nagyon szeretek szövetségre lépni hasonló gondolkozású emberekkel, így is jöttek tétre ez a fesztivál, például, hogy a borászokkal léptem szövetségre és más alkotókkal. Tehát ez a élni és élni hagyni és egymás segíteni, ahol tudjuk, én ezzel egészíteném ki.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Ursinyi Fehér Csabának, hogy kötélnek állt és hagyta magát kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehettem nálad.
0: Tehát Ursinyi Fehér Csaba és Túcsányi Éva.
3: Egészségedre. Szerkesztőműsorvezető Turcsányi Buséva.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Fogászati munkacsoport alakul. Vegyesen alakult a gyümölcsök és a zöldségek ára. Kedden túlnyomóan derült, napos időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Porpeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmoskörte ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek fajtától függően. A kigyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrában, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt az érintett területek azonnali kármentesítésért a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A tüntetők szerint a hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya rendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt, miután viszont az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen, megsemmisítették a döntést. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Miben reménykedhetnek, és mi a realitása azoknak a pórujárt utasoknak, akik az Etna kitörése miatt kint ragadtak, ugye néhány hete ez megtörtént. És ez azonnal felveti a kérdést, hogy mit lehet tenni egy ilyen viszmajor esetén. És annál inkább is beszélünk róla, mert élek a gyanúval, hogy nem ez az utolsó viszmajor, ami életünk során előfordulhat. Egyáltalán járhat-e ilyenkor bármiért is kártérítés? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Milyen veszélynek lehetünk kitéve külföldön? Hogy mire gondolok? Például arra, hogy kirabolnak minket, ellopják a telefonunkat, de azt gondolom, hogy folytathatnám a sort. Ennek kapcsán megnézzük, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, hogy aki ezután útnak indulna, mert miért is ne, az ezért számoljon azzal, hogy hova teszi be a lábát. És ami még ugyancsak lényeges kérdés, hogy ilyen esetekben fizetnek-e a biztosítók a biztosításaink alapján. És végül még mindig zsebbevágó témával folytatjuk. Nagy a bizonytalanság, s mindebből következően rengeteg a válaszra váró kérdés a Revolut, én azt mondom, magyarítása kapcsán. Ma igyekszünk ezekre válaszokat adni, annál is inkább, mert a facsipesz2025@gmail.com-ra is rengeteg kérdés érkezett, és bevallom, én is utána néztem, és én is elakadtam, de szakértő vendégünk itt lesz, legalábbis telefonon, és segít nekünk mindebbe. Ezek lesznek tehát a mai műsorunk témái, sok nyaralás, és ehhez kapcsolódóan bankkártya, meg egy kis bankolás is. Tartsanak velünk, de akinek még ezen kívül is lenne kérdése, természetesen változatlanul várjuk a facsipesz2025@gmail.com e-mail címünkre a kérdéseiket, illetve panaszaikat, de gyorsan azt is elmondom, hogy ne számítsanak arra, hogy egyik napról a másikra sikerül is választ kapniuk, mert a szakértők megnézik, utána járnak, tehát néha akár több hét is, de ígérem, minden e-mailt meg fogunk válaszolni itt élőben a stúdióban. És akkor most már tényleg mindjárt kezdünk. És ahogy azt ígértem az ajánlóba, foglalkozni fogunk ma a Revolut üggyel, annál is inkább, mert borzasztó nagy a bizonytalanság, és ahogy említettem korábban is, az e-mail címünkre is ömlenek a kérdések, a megválaszolni való kérdések. Azt gondoltuk, hogy ez egy egyszerűbb dolog lesz, de nagyon sok kérdés, félreértés van, illetve van, aki azt mondta, hogy ő ezt így föladja, már nem is csinálja tovább. De azt is ígértem, hogy igyekszünk minden kérdést megválaszolni. Huma Péter pénzügyi szakértő, állandó pénzügyi szakértőnk már itt is van a vonalban. Szia, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
1: Szia, nagyon szívesen, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Előzetesen beszéljünk már egy-két mondatot arról, hogy te számítottál arra, hogy azzal, hogy így a Revolut magyarrá válik, illetve ugye fiók telepet nyit, ekkora kavarodás lesz? Mert hogy azt gondolom, hogy az emberek nagy része azért választotta, mert ingyenes volt, nem azért, hogy nem látták a magyar hatóságok, hanem azért, mert gyors, ingyenes volt és forradalmi.
1: Hát egyáltalán nem számítottam rá, tehát ez a kérdés ezt telibe talált. Én azt gondoltam, hogy igen, lesz majd egy bankszámlaszám csere, ami egy technikai kérdés, de egyébként ugyanúgy megy tovább a dolog. És aztán persze jött ez az illeték áthárítása kérdés, de még mindig ekkor azzal nyugtattam magamat, hogy de hát más bankoknál is van illeték, és hát a minden utalás esetében az első 50 ezer forintot nem érinti az illeték, tehát hogyha valaki 50 ezer forint alatti összeget küld, vagy legfeljebb 50 ezeret, akkor ugyanúgy ingyenes marad a Revolut, és ehhez képest valóban egy sokkal nagyobb kavarodás lett belőle.
0: Igen, egyébként, hogyha mondjuk én 150, most praktikus 150 ezeret akarok egy másik bankszámlára utalni, akkor egymás után elküldhetek háromszor 50 ezeret, vagy csak naponta?
1: Nem, bármennyit elküldhetsz, úgyhogy egymás után nyugodtan mehet. Aha, a háromszor 50 ezer, és az ingyenes lesz.
0: Mert hogy ez is kérdés volt, igen.
1: Miközben a 100 ezer forintra kéne illetéket fizetni, és 150 forint lenne.
0: Aha.
1: Mármint a 150 ezerből, hogyha egybe küldenéd, akkor a 100 ezer forint lenne illeték köteles.
0: Egy kicsit elment a hangod valahogy, gyere közelebb. Hát, most jó.
1: Igyekszek nagyon közül.
0: Jó, köszönöm szépen. Tehát egyébként még az is nagyon bonyolította, és rengeteg ilyen kérdés volt, hogy ugye különböző csomagjai vannak a Revolutnak, ki ebbe, ki abba volt. Most még kettőt kihoztak, hogy megzavarják az emberek agyát, és bizonyos csomagoknál más értékhatárok vannak, de ezt az emberek, tehát hogy ezzel is csak bonyolultabbá tették, nem?
1: Hát a Revolut csomagok alapesetben nem változtak, be van harangozva egy limit változtatás a devizátutalásokra, illetve a készpénzfelvételre, de tudomásom szerint ez még mindig nem lépett életbe. De maguk a csomagok, azok a migrációval egy időben legalábbis nem változtak. Én azt gondolom minden esetre, hogy a csomagoknak azért nincsen jelentősége, mert eleve nagyon kevés ügyfél válassza a fizetős csomagot, tehát a döntő többsége az ügyfeleknek a standard díjcsomagban van, ahol nem kell a havi díjat fizetni.
0: Aha, de nem is kap semmit, tehát vagyis mindenért fizet.

0: Mondjuk egy havi fix, vegyünk egy 150 ezer forintos állandó megbízást valamire. Át akarta utalni a Revolutról, de a Revolut nem ismeri azt a bankszámlát, és hiába írja be, az neked nem ismerősöd, vagy én nem értem miért, de nem hajlandó elfogadni. Ezzel mi van? Tehát valamit rosszul csinált, csak az a baj tudott, hogy az embereknek az egyszerűségkel, és ha itt 26 lépés van, akkor én szerintem a Revolut itt hoppa fog maradni ebben az országban. De visszatérve erre, tehát ilyenkor mi van, mert ő e-mail címek, telefonszámok alapján próbálja beazonosítani, ugye?
1: Igen, így van, viszont ezek az azonosítók csak a Revoluton belüli átutalást könnyítik meg. Tehát, hogy a Revolutos partnert megtaláljad a Revoluton belül, ezek igazából arra valók. Ha te szeretnél Revoluton kívüli átutalást, most már úgy mondjuk, hogy belföldi átutalást, igen, hiszen a Revolut magyar banká vált, vagy legalábbis a fiók telepén keresztül, igen, benne van a magyar átutalási rendszerben, akkor ugyanúgy a másik félnek a bankszámlaszámát kell használni, ahogy egyébként eddig is tetted. És ha szeretnél telefonszámra vagy e-mail címre utalni, akkor azt ezentúl nem a Revolut rendszerében rögzített adatokkal, hanem az úgynevezett másodlagos azonosítókkal lehet megtenni. Az amit mi? Egyébként minden banknál is meg lehet tenni, ez része a mostani, most már 2020 óta működő új átutalási rendszernek, amelyben tehát nem csak bankszámlaszámra, hanem hogyha ezt a eredeti, tehát hogyha a címzet rendelkezett erről, akkor e-mail címre vagy telefonszámra is lehet pénzt küldeni. Aha. De ez nem azonos azzal a rendszerrel, amiben eddig ugyanezt a Revoluttal meg lehetett tenni, mert az a Revolutnak a saját rendszere. És hogyha például neked van mondjuk egy partnered telefonszám vagy e-mail cím alapján, nem tudom, Kuala Lumpurban, akkor az továbbra is a Revolutnak a saját rendszerén belül fog csak működni, tehát hogy nem fog kapcsolódni a magyar átutalási rendszerhez, ebből adódnak ezek a félreértések.
0: Aha, tehát magyarul, ha én mondjuk egy másik bankszámlára akarok utalni egy állandó megbízást, akkor föl kell, a Revoluton van olyan opció, hogy fölveszem egy új partnert, és akkor ugyanúgy beütögetem, mint ahogy mondjuk korábban a bankomba tettem, igaz?
1: Igen, egyszer meg kell tenni, a Revolut rögzíti ezt a új partnert, és attól kezdve elérhető lesz, aha, nem kell többet beütni a számlaszámot.
0: Aha, értem. Tehát akkor ebben, tehát pontosan az egyszerűsége volt az, ami nagyszerű volt, most ez szép lassan elolvad, lehet ezt mondani, nem?
1: Hát attól függ, hogy hogy nézzük, tekintettel arra, hogy új a számlaszáma mindenkinek, aki eddig revolutos volt, és egymás, és nem egymás között utaltunk, hanem mondjuk egy külső bankszámláról, igen, vagy egy külső bankszámlára, ott tényleg ki kell cserélni a számlaszámokat a magyar számlaszámokra, de ezt egyszer meg kellett tenni a regisztrációkor a revolutos adatbázisba, vagy a névjegyzékbe, most ezt ugyanúgy meg kell tenni, hogy frissítjük ezeket a kontaktokat, de utána megint nem lesz semmilyen teendő vele, és ugyanazzal a Revolut élményen lehet az adatfrissítés után utalni, vagy kapni pénzt másoktól, mint ahogy korábban. Tehát igazából ez nem változik, de elismerem, hogy most ez egy kicsit kényelmetlen.
0: Hát nem kicsit, igen, mert az ember pont, legalábbis azért szerettem, egy gyors volt és olcsó. Mindegy, menjünk tovább, fizetési meghagyás. Ugye ez ma már egy, azt mondhatni, hogy egy bevett dolog, egyetlen egy magyar bank nem vezette még be, én ki is mondom, a KH, de én megérdeklődtem ma az illetékesektől, és azt mondták, hogy ott is lesz majd októbertől. De most a Revolutról beszélünk. A fizetési meghagyás, fizetési kérelem. Ez létezik-e a Revolut és a többi magyar bank viszonylatában, mert így viszont mondjuk is nem káhás vagyok, meg tudom úszni azt, hogy én a Revolutra akarok pénzt, vagy éppen fordítva, akkor egy ilyen fizetési kérelemmel ingyen megkapom a pénzt.
1: Így van, tehát a fizetési kérelem egy magyar jogszabály alapján létező dolog, ami benne van a magyar átutalási rendszerben, és minden banknál lehet ilyet kapni.
0: Kivéve?
1: Kapni mindenhol lehet, küldeni nem lehet mindenhol, ja, és most még csak a KNTH az egyetlen kivétel, de hamarosan már ő sem lesz kivétel, és akkor minden bankból lehet küldeni és megfogadni is. Ennek a fogadása, illetve a fogadásra történő pénzküldés, tehát hogy fogadok egy ilyen üzenetet, hogy nekem jött egy fizetési kérelem,

0: amit 60 napon belül valamikor, amikor én akarom, ki kell egyenlíteni, ezt teljesen ingyen lehet megtenni. Tehát, hogyha én utalok valakinek pénzt, és mondjuk az előbbi példád alapján az a 150 ezer forintos utalás még akkor is, hogyha csak az illetéket kell fizetni mondjuk az adott bankszámla esetében, az önmagában 450 forint lenne, csak azért, mert az állam kéri ezt a díjat, ezt mind meg lehet spórolni. Az, akinek küldenéd a pénzt, küld neked egy fizetési kérelmet, arra válaszol, te elküldöd ezt a 150 ezer forintot, és utána semmilyen díjat nem kell fizetni. Aha. Ebbe a rendszerbe lépett bele a Revolut is, tehát most már Revolut is, sőt a Wise is ugyanúgy nyújtja ezt a fizetési kérelem szolgáltatást, és hogyha ő küld egy fizetési kérelmet egy Revolutos a magyar átutalási rendszerbe, akkor az gyakorlatilag ingyen lehet kiegyenlíteni bármely magyar bankszámláról.
1: Aha. Hol lehet ezt megtalálni? Tehát, mert egy kicsit át is alakították egyébként, most megint lehet mindent keresgélni előről, mert én azt látom, hogy Revolut durván ráment arra, hogy az általuk javasolt szállásokon lakjunk, általuk javasolt vásárlások, ami hozzáteszem, hogy élek a gyanúval, hogy nem a magyar pénztárcához vannak igazítva, hanem ez egy ilyen nemzetközi európai sztenderdjük. Vagyis hol találjuk meg akkor a fizetési kérelmet? Tehát könnyen meg lehet találni?
0: Így van, tehát a Revolut az egy ilyen svájci bicskává vált, de hát ők ebből élnek, hogy próbálnak mindenféle fizetéshez kapcsolódó szolgáltatást eladni. Viszont jó hírem van, a magyarok számára, a magyarok applikációjában, tehát a magyar regisztrációval használt applikációkban megjelent egy külön menüpont a Quick címen, aha, ami átvezet arra azokra a szolgáltatásokra, amikről beszéltünk, köztük a fizetési kérelemre, és így lehet akkor fizetési kérelmet küldeni a Revolutról is.
1: Aha. Jó, te mit gondolsz, azért te mégis szakértő vagy, hogy tényleg sok embert el fog tántorítani, hogy pont az előnyei olvadtak el?
0: Hát én még egy picit bevallom, mindig nem értem az embereknek ezt a fajta idegenkedését. Tehát, hogy én őszintén szóval egy dolgot látok, az pedig az, hogy mármint ami negatívum, hogy tényleg az átutalás belföldre az most már nem korlátlanul ingyenes, hanem a tranzakció első 50 ezer forintjáig ingyenes. De ugye, ahogy beszéltük, ez korlátlanul ismételhető, tehát akkor 150 ezer forint továbbra is átküldhető ingyenesen a Revolutról bármely magyar bankszámára, csak éppen 50 ezer forintos lépésekben. És ez az egy díjváltozás, ez gyakorlatilag olyan hullámot eredményezett, amelyben a fórumozók arról írnak, hogy hát már nem is érdemes most már Revolutot. Szóval, hogy én azért ezt nem látom bele, tehát, hogy azok az előnyök, amik a Revolutot jellemezték,
1: azok
0: ugyanúgy megmaradtak. Tehát ez egy globálisan fejlesztett, én úgy szoktam mondani, a világ pénzügyi ütőerén rajta levő applikáció, amelyben rengeteg mindent lehet intézni, elsősorban persze nyilván fizetéseket, de például a Revolutosok egymás közötti pénzküldése az továbbra is teljesen ingyenes korlátlanul, illetve a magyar belföldre történő utalások, illetve az onnan érkező pénzek most már magyar bankszámlák között zajlanak, magyar bankszámlaszámok között zajlanak, és azonnal teljesülnek 5 másodpercen belül, éjjel és hétvégén is. Tehát gyakorlatilag én nem látok ebbe benne bele annyi sok rosszat. Tény, hogy a díjazás az megváltozott, de valójában minden maradt ugyanúgy a Revolutnál.
1: Jó, de az, hogy most bevésük az agyunkba, hogy eddig simán átküldtem, maradjunk a 150 ezer forintos példánál, simán átküldtem, és nem kellett azon agyalnom, hogy háromszor kell átküldenem. Tehát pont ez az ez például egy olyan kényelmi dolog, nekem se épült be még az agyamba, szerintem nagyon-nagyon sok Revolutosnak. Egyébként még egy kérdés, az IBAN szám, vagy hogy szoktátok ti ezt mondani?
0: Igen, IBAN, igen.
1: Igen, az most akkor megszűnik, tehát én mondjuk korábban folyamatosan átutaltam egy magyar bankszámlára IBAN-nal, mert ugye akkor még nem voltunk haverok, nem voltunk egy országban, azt most akkor újból be kell ütni, vagy automatikusan így is megy az utalás?
0: Hát most még azt hiszem, hogy működik a litván számlaszámmal a régivel, de úgy tudom, hogy ez meg fog szűnni, tehát érdemes áttérni a magyar számlaszámokra, ha pedig külföldről érkezik, akkor az IBAN számlaszámra érdemes áttérni. Egyébként azt érdemes tudni még erről, hogy a IBAN számlaszámra a küldött euró, az ugyanolyan díjazású, mint hogyha a belföldre küldenék egy másik bankba pénzt. Ez az összes magyar bankszámlán is így van, sőt az egész Európai Unióban így van. Tehát, hogyha látok egy IBAN számlaszámot, ami nem magyar, és eurót kell küldenem, akkor azt egy ilyen SEPA át, úgynevezett SEPA átutalással belföldi díjon tudom átküldeni bárhova, és ugyanígy lehet fogadni Magyarországon.
1: Akkor most megint kérdezek egyet, nekem mondjuk van egy osztrák bankszámlám, és én onnan a Revolutra akarom átutalni az eurómat, akkor már ez nem lesz ingyenes, nem? Mert nekem már nincs IBAN számom.
0: De van, mert a Revolutnál nem csak forint, hanem ugyanúgy euró meg amerikai dollár számla is van, és ezek automatikusan megnyílnak. Tehát érdemes az eurós IBAN számla számot megadni, akkor azzal megérkezik a pénz úgy, hogy Ausztriából gyakorlatilag, én azt hiszem a legtöbb számlacsomaggal ingyen át lehet küldeni ezzel a módszerrel, és akkor az eurót kell átváltani forintra a Revoluton.
1: Vagy éppen vagy éppen eurót tartani.
0: Vagy éppen eurót tartani, vagy abban költeni. Igen, azt is lehet.
1: Igen. És a maradt az is, hogy középárfolyamon váltják?
0: A Revolutnak most már saját árfolyama van, a korábbi középárfolyam az megszűnt, de ezek nagyon kedvező árfolyamok, és nem feltétlenül rosszabbak, mint a legjobb magyarországi deviza árfolyamok, amelyeket csak néhány bank kínál, így az Erste, az OTP, a Granite Bank, a Raiffeisennél is van hasonló szolgáltatás, de nem sok banknál, és hogy a Revolut is része ennek a körnek, nem azt mondom, hogy mindig a Revolut a legolcsóbb, de nagyon versenyképes továbbra is.
1: Az utolsó, amire nagyon fölbojdultak az emberek, én mondjuk végigcsináltam, de én is berágtam egyébként, hogy írtak, hogy megjött a magyar bankszámlaszámom, gondoltam, jó, és akkor fölmentem, és akkor elkezdődött egy ilyen végtelenített szörnyűség, minden adat, fotóz le, nem jó a fotó, mondjuk ezt máshol is végig kell csinálni nyilván, de ez valami szörnyű hosszú, szörnyű macerás, fordulj jobbra, fordulj balra, most ezért nem jó, tehát nagyon sok ember itt vesztette el a fonalát, és fogja megszüntetni. Ez tudom, hogy magyar előírások, vagy talán nemzetközi előírások, nem tudom, de azt gondolom, hogy utána még biometrikus, meg triometrikus, persze most csak poénkodom, szóval, hogy ez egy konkrétan, ez nem 5 perc, meg nem 10 perc, az emberek nincs ideje, hosszú időt vesz igénybe, mire mindent megtudnak rólam, holott évek óta van egy számlám náluk, és azért sok mindent tudhatnak róla.
0: A Revolut bármikor kérhet ilyen ismételt ellenőrzést, amikor ő ezt bármilyen okból úgy ütéli meg, hogy szükséges, de nálam például nem járt a forint számlára, vagy hát a belföldi számla számra való átállás ilyen újra azonosítással.
1: Hát akkor te szerencsés. Nagyon sok,
0: igen, és szerintem nagyon sok más ügyfélnél is valószínűleg nem volt ilyen, úgyhogy hát sajnálom, hogyha ezen újra végig kell menni, de előfordul néha igen, hogy szükséges egy ilyen. Például, hogyha új telefonra regisztrálod, akkor is kérheti a folyamatot, de bármikor máskor is kérheti. Aha. Tehát soha nem vagy védve ez ellen. Ugye a Revolutnál nincsen ilyen, hogy bemegyek a bankfiókba, és akkor elintézem, meg szerintem olyan sem nagyon van, hogy ők lekérik a hazai lakcímnyilvántartóból a megváltozott személyigazolvány adatokat, úgyhogy egy kicsit ilyen önkiszolgálónak kell lenni, de ezt érdemes úgy megnézni, vagy érdemes úgy nézni erre a dologra, hogy még mindig jobb, hogy egy kicsit elbóhockodok pár percig a mobiltelefonommal, és belemosolok a kamerába. Hát kinek mennyi idő, de hogyha flottul mennek a dolgok, akkor ez tényleg nagyon rövid idő alatt megvan, és még az ellenőrzés is nagyon rövid idő, tehát néhány másodperc múlva már közlik is, hogy minden rendben van, bankolhatsz tovább ugyanúgy, mint hogyha be kéne menni a bankfiókba. Tehát annál azért még mindig egy gyorsabb és jobb folyamat ez. És hát más magyar banknál is bizony van ilyen, tehát hogyha lejár a személyigazolvány, bizony szólnak, hogy na akkor ezt most így olvasd be, úgy újítsd meg, így frissítsd az adataidat, különben letöltjük a hozzáférést.
1: Ügyfélszolgálat, ez mindig a kritikus pont még, hogy magyarul vegyék föl, beszélgessenek. Magyar ember nagyon idegenkedik például mondjuk a KH-ba tudom, a kétet már onnan reklámozzák, nagyon idegenkedik tőle, tehát a magyar emberek többsége még mindig ott tart, hogy a személyes kontakt az a valami. Azt írták, ha jól emlékszem nekem, hogy lesz majd magyar nyelvi ügyfélszolgálat.
0: Igen, nem tudom, hogy ez jelen pillanatban már van-e, ez egy ígéret volt a magyar fiók telep indulásával együtt, Megvallom őszintén, nem néztem meg még az appot, mióta átálltam a magyar számlaszámra, hogy ez frissült-e. Ugye ott a ügyfélszolgálat, a csetes ügyfélszolgálatnál lehet ezt megtalálni.
1: Igen.
0: De én egyiket még nem olvastam erről, tehát hogy én rendszeresen nézem ugye az ilyen témájú cikkeket, és még nem olvastam arról, hogy bárki más rátalált volna a magyar Revolutnak a ügyfélszolgálati telefonszámára, tehát valószínűsítem, hogy még nincsen, de ezt mindenki tudja az abban ellenőrizni, és az biztos, hogy előbb-utóbb lesz, hiszen ez a Revolutnak a, ha még nincsen, hiszen ez a Revolutnak a vállalásai között szerepelt, és azért tényleg, ha belegondolunk, akkor ha nincs is egy banknak fiókja Magyarországon, de közben a magyar ügyfeleknek szolgáltat belföldi számlaszámmal, akkor azért a csetes, főleg a korábbi angol nyelvű üzenetváltás, az tényleg elég karcsú lenne, úgyhogy azért egy magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálat azért szerintem legalább jár a magyaroknak.
1: Így van. Péter, sajnos elfogyott az időnk, de nagyon sok hasznos tanácsot adtál, és én nagyon hálásan köszönöm a hallgatók nevében is. Azért azt úgy összegezhetjük, hogy azért ez nem egyszerű, és sokan csalódottak, és föl is vannak háborodva. Tehát mindenkinek magának kell mérlegelni, előnyök, hátrányok, és akkor dönt. Köszönöm szépen, nem mondom, hogy utoljára hívtalak, mert sajnos nagyon sok olyan pénzügyi dolog van, ami miatt szakértőt kell hívni ebbe a műsorba. További szép napot neked, szia!
0: Köszönöm szépen, nagyon szívesen máskor is. Köszönöm.
1: Szia-szia!
2: Facsi Pesz.
1: Azzal kezdtem a mai műsort, hogy vajon miben reménykedhetnek azok az utasok, akik az Etna kitörése miatt néhány héttel ezelőtt, 2-3 héttel ezelőtt a mindent elöntő hamu miatt nem tudtak repülőre szállni és hazajönni. És azt is mondtam, hogy ez egy viszmajor, és mit lehet tenni, és egyáltalán ilyenkor bármiféle kártérítés járhat-e. Erről fogunk beszélgetni, és leginkább azért, mert nem volt ez az első ilyen helyzet volt, és nem is az utolsó, és jó, ha megtanuljuk, hogy ilyenkor mi van. Dr. Salamon András utazásjogi szakértőnk már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
3: Köszönöm, én köszönöm a meghívást.
1: Amikor én az egész történetről hallottam annak idején, akkor én rögtön mondtam, hogy ez viszmajor. Igen, viszmajor. A repülőtársaságoknál is ugye az van, hogy viszmajor esetén nem térítenek. Tehát ezzel azért sokszor takaróznak is. De mi van ilyenkor? Beszéljük már végig.
3: Következő a helyzet, hogy ez valóban viszmajor. Ráadásul erről jó, mármint a vulkánkitörésről és vulkáni hamuról jó pár bírósági ítélet született, többek között az Európai Bíróság is, akkor, amikor még 10-néhány évvel ezelőtt egy izlandi vulkán
1: az Aljaföllach, igen.
3: Az, igen. Igen.
1: Ki tudom mondani, sokan nem tudják, igen. Amikor igen. Az Aljaföllach miatt volt ez a nagy baj, igen.
3: Igen, ugye akkor az beterítette fél Európát, ennek következtében repülési tilalmat rendeltek el. De ennek a lényege az, hogy az Európai Bíróság és magyar bíróságoknál is születtek ilyen ítéletek. Azt mondta, hogy ez rendkívüli körülmény. És miután rendkívüli körülmény, a légitársaság nem köteles kártalanítást fizetni, azt a fajta kártalanítást, amit az Európai Unió egyik rendelete meghatároz a repültávolság függvényében, 250-400 vagy pedig 600 eurós kártalanítás. Ez nem kártérítés, ez kártalanítás. De ugyanez a rendelet azt mondja, hogy a légitársaságot terheli ellátási kötelezettség is, és gondoskodási kötelezettség is.
1: Függetlenül mit... attól, hogy fapados vagy nem, vagy nemzeti légitársaság, tehát ez mindenkire egyformán vonatkozik?
3: Ez mindenkire egyformán vonatkozik. Lényegtelen, hogy ez hagyományos légitársaság, ez fapados légitársaság, charter légitársaság, ez mindenkire vonatkozik, hogyha az utas Európából indul, mindegy, hogy milyen légi, tehát az Európai Unió területéről indul, mindegy, hogy hova, és mindegy, hogy milyen légitársasággal, vagy pedig, hogyha az unión kívüli országból, például az Egyesült Államokból, Kínából, az Emirátusokból érkezik uniós repülőtérre, és hogyha uniós légitársasággal repül. Tehát nem alkalmazható ez a rendelet, hogyha valaki Kanadából jön haza az Air Canada járat.
1: Aha, értem.
3: Tehát ilyen. Na most, mit jelent az, hogy gondoskodás és ellátási kötelezettség? Ez azt jelenti, hogy, akkor, amikor bekövetkezik a rendkívüli állapot, és amikor a légitársaság törli a járatot, akkor az uniós rendelet értelmében a törléssel egy időben, tehát hogyha 13 óra 10-kor küldi az értesítést, hogy töröltük a járatot, akkor 13 óra 10-kor kell kapni egy olyan értesítést is az utasnak, hogy átfoglaltuk erre, vagy arra, vagy amarra.
1: De ha nem tudják átfoglalni, mert pont a hamu elöntött mindent, és nem tudják, hogy egy nap, egy hét, vagy egy hónap múlva mennek a repülők, akkor lépjünk itt egy picit tovább, akkor mondjuk biztosítaniuk kell, hogy eljuttatják valahogy egy olyan repülőtérre, ahonnan aztán haza tud jönni?
3: Igen, ezt is megteheti a légitársaság, ez is átfoglalás egyébként. Aha. Tehát ez is átfoglal, azt mondják, hogy Katániából nem tudunk elindulni, de Palermóból,
1: igen, ez tipikusan így is
3: autóbusszal.
1: Volt. Igen, így is
3: igen.
1: Volt.
3: Aha. Így van, így van. Ez az átfoglalás. Ha ezt a légitársaság nem teljes, tehát nem ad átfoglalást, akkor az utasnak jogában áll, hogy saját maga megveszi a repülőjegyet, mindegy, hogy melyik légitársaság járatára, és azzal tovább repül, vagy hazautazik, és a számlát, az új repülőjegy vásárlásáról szóló számlát, az pedig benyújtja a légitársaságnak, a légitársaság pedig köteles kifizetni.
1: Álljunk is itt meg egy pillanatra.
3: Igen.
1: Ugye elhangzott Katalónia és Palermo, hogyha nem viszik el busszal, akkor fog egy taxit, és a taxival átmegy, mondjuk mondok valamit, 300 euróért Palermóba, azt a számlát is benyújthatja a légitársaságnak majd, mert hogy ő kénytelen volt maga megoldani.
3: Hogyha a légitársaság nem adott átfoglalást, akkor igen.
1: Aha.
3: Akkor igen, de nyilvánvaló, hogy az utas készüljön föl arra, hogy a légitársaság ezt firtatni fogja, hogy miért taxival, mert lett volna autóbusz is, vagy vonat is, és ugyanezt fogja a bíróság is megtenni.
1: Aha.
3: Mert az Európai Bíróság ítélete azt mondja, hogy a szükséges és indokolt költségeket. Mert ez arra is vonatkozik, hogyha azt mondja a légitársaság, hogy nem tudunk ma elmenni Katániából, de Palermóból sem, ezért csak két nap múlva tudok járatot, két napra tudok jegyet foglalni.
1: Igen.
3: Ha az utas ezt elfogadja, akkor például ennek a két napnak a szállásköltségét, tehát a két éjszaka szállásköltségét, és az ellátást, reggeli, ebéd, vacsora, ezt is a légitársaság köteles fizetni. Először neki meg kell szerveznie, tehát hogyha a légitársaság foglal szálláshelyet, megbiztosítja az étkezést, akkor ezt az utasnak el kell fogadnia. Ha a légitársaság nem nyújt, nem biztosítja ezt, akkor az utas a saját költségére, saját maga foglalhat szállodai szobát, és megszervezheti az étkezését, csak mindenről kérjen számát, és nyújtsa be a légitársaságnak.
1: Aha. Jó, most itt tényleg sokat beszélgetünk az Etna kitörésnek kapcsán, én utána néztem egyébként, és ami itt a felháborodást keltette, és akkor erről is beszéljünk, hogy egy busz biztosítottak, tudom én lemaradt, most mondok valamit, 150 magyar, egy busz biztosítottak, vagy kettőt, de egy részét, semmiféle és fapadosról van szó, amit tudjuk, hogy hát, ha én kimondom, amit ön nyilván nem fog, hogy a legszemetebb módon bánnak az utasokkal, mindenért lehúzzák őket, és semmit, tehát mindent ki kell verni belőlük, kettőről beszélek. Szóval az történt, hogy úgy ragadtak ott utasok a hamu közepén, hogy még egy e-mailt se kaptak, egy SMS-t se kaptak, miközben arról, amikor jöttek kifele, mert beszéltem ilyennel is, tehát legalább ötször kiírták nekik, hogy becsekkolhatnak, tehát Tehát nem igaz, hogy nem ismerték az elérési módjukat, azt akartam ezzel mondani, viszont őket úgymond ott felejtették. Mi van ilyenkor? Hogy tudja, és ott voltak kétségbeesve gyerekekkel, stb. Nem tudom, hogy oldották meg, nem ment, egyébként azt tudom, hogy egy ilyen helyzetben a vonatok tele voltak, buszokban nem lehetett fölférni, tehát nem tudtak magánúton úgymond elmenni, teljesen igen, magukra hagyta őket a vízer. Mi van ilyenkor, ha végre valahogy haza tudnak vergődni?
3: A következő, tehát, hogyha persze, ez ugye, erre azt fogja mondani a bíróság, hogy érthető, indokolt és szükségszerű, hogy, hogy taxival ment Catániából Palermóba, mert onnan tudott tovább repülni. De hogyha semmilyen ilyen lehetőség nincs, és a légitársaság nem tesz semmit, nem küld értesítést.
1: Nem tájékoztatott
3: semmit. Nem ad semmilyen tájékoztatást, nem foglalja át a repülőjegyet, nem biztosít szállást, étkezést, akkor ezt az utasnak, ezt mind magának kell megtennie.
1: Így van, és
3: utána... És ki fogják fizetni.
1: De hogy? Tehát el kell menni egy ügyvédhez, és kártérít?
3: Nem kell elmenni ügyvédhez, egyelőre nem kell, el lehet menni, de nem érdemes ebben az esetben, ugyanis a légitársaság honlapján bejelentheti az utas akár igényét, feltölti a számlákat, és azt mondja, hogy ez meg ez meg ez. Ennyibe került az új repülőjegy, ennyibe került a szállás egy éjszakára, ennyibe került a reggeli, ebéd, vacsora. A légitársaság, ha csak nem kirívóan drága szállásról vagy étkezésről van szó, akkor az esetek túlnyomó többségében kifizeti. Ha nem fizeti ki, ha elutasítja, akkor két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy a békéltető testülethez fordul.
1: Igen.
3: A másik pedig, hogy ügyvédhez. Nagyon, nagyon profi ügyvédek vannak, van egy nagyon jó, ráadásul egy olyan társaság, amelyik...
1: Ezzel foglalkozik,
3: de úgy, hogy az utasnak egy fillérjébe sem kerül, és a teljes kártalanítási összeget megkapja. Szóval ezeket érdemes akkor adott esetben igénybe venni.
1: De akkor most mondjuk el, ugye a légitársaságok arra hivatkoznak, hogy Viszmajor esetén legfeljebb a szánk járhat, semmiféle jogunk, alapunk nincs semmihez, akkor ez így önmagában nem igaz, ugye?
3: Ez így önmagában nem igaz, tehát csak a kártalanítás, tehát ez a 250-400-600 eurós, az nem jár, minden egyéb, az viszont igen.
1: Értem, ez nagyon fontos, mert így aztán mindenkit lepatintanak tulajdonképpen.
3: Igen. Tehát ugye jár hogyha éjszakázni kellett,
1: igen,
3: akkor
1: kellett.
3: Jár a szállásköltség, jár az étkezési költségek, mindenről kérjen az utasszámlát. És természetesen ugye a transfer költsége is jár, ráadásul ugye sem az uniós rendelet, sem pedig az Európai Bírósági ítélet nem határozza meg a transfer távolságát. Tehát az lehet 5 kilométer, és lehet 850 kilométer is kis túlzással.
1: Értem. Gyakorlatilag azok, akik nem kaptak értesítést, nyilvánvalóan nem fogják annyiban hagyni, mert szó szerint ott hagyták őket a semmibe, és a saját pénzükön kellett enni, aludni. Azok egyéb, azok se jogosultak valamiféle kárenyhítésre, vagy mert nyilván, hogyha föltölti, ahogy mondta, hogy föltölti a számlákat a vizernél, mert itt a vizerről volt szó, akkor azt lehet, hogy kifizetik, de azt, hogy őket nem értesítették arról, hogy nem fog menni a járat semmiről, azért az még egy plusz dolog.
3: Hát, ez egy plusz dolog, de megmondom őszintén.
1: Ez nem törvénysértő? Szabálysértő?
3: Ez így önmagában nem törvénysértő.
1: Aha.
3: De lehet mondani, hogy ez elég komoly lelki terhet, bosszankodást, idegeskedést, aggodalmat jelentett. És vannak olyan szintén európai bírósági ítéletek, amelyek azt mondják, hogy ilyen esetben jár kártérítés. Csak ugye ezt bíróság előtt lehet érvényesíteni.
1: Aha.
3: Na most lehet, hogy lesz olyan bíróság, amelyik ezt értékel és elfogadja, lehet, hogy lesz olyan, amelyik azt mondja, hogy ezt nem fogja elfogadni, és ez kockázatos.
1: Értem.
3: Ez kockázatos, tehát ugye kérdés az, hogy ugye mekkora összeget szeretne érvényesíteni ezen a jogcímen az utas.
1: De mondjuk játsszuk le egy történetet, haza akart jönni, most mondok valamit, kedden, mert tudta, hogy csütörtökön tovább megy a gyerekeivel, most mondok ki egy ilyet Kanári-szigetekre, egy másik repülőjárattal, ki van fizetve a repülőjegy. Azzal, hogy őt nem tájékoztatták időbe, ő nem tudott eljutni akkor Palermóba, csak hogy a példáknál maradjunk, ezzel ő nem tudott eljönni egy géppel, ezzel ő elvesztette a csütörtöki repülőjegyét. Ilyen, tehát azért egy kicsit konkrétabban így jobban megértem én is, meg a hallgatók is.
3: Igen.
1: Ilyenkor mi van? És ezt ő mind tudja bizonyítani?
3: Hát ezt viszont polgári perben lehetne bizonyítani, és ami nagyon fontos, hogy az utasnak kell,
1: Itt vagyok.
3: Az utasnak kell bizonyítania azt, hogy nem kapott értesítést.
1: Hát az nagyon könnyű bizonyítani, hát a telefonunk, az e-mailünk, ott minden előzmény megvan. Nem? Hát az tényleg könnyű. Meg nyilván nem egyedül volt, aki nem kapott értesítést, hanem akiket már nem tudtak volna arra a buszra fölrakni, azokat elfelejtették, mintha nem is lettek volna. Na mindegy, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és a hallgatóknak elmondom a legfontosabb kulcsmondatot. Tehát amikor azt hallják, hogy Viszmajor van, ne ijedjenek meg, a Viszmajor az csak annyit jelent, hogy a kártérítést nem kell kifizetnie a légitársaságnak. Ez rendben is van, hogy nem kell kifizetniük a légitársaságnak, de viszont a transfert, az átcsekkolást, ottani szállást kötelesek fizetni, és ezt nem teszik meg, akkor utána lehet föltölteni, és tulajdonképpen az adott fapados honlapjára, mert sajnos van egy csomó jóval csak fapadossal lehet menni, és ezért kénytelenek az emberek, már tudják, hogy a szolgáltatások milyenek. Tehát ez a lényeg, ez a legfontosabb. Ugye jól foglaltam össze?
3: Így van, igen. Tehát a 250-400-600 eurós kártalanítás összegeket nem fizeti
1: igen.
3: ki, viszont minden egyéb dolog, ami az ottani tartózkodással, szállással, étkezéssel kapcsolatos, számlát kell kérni, és ezt be kell nyújtani a légitársaságnak, és a légitársaság köteles kifizetni.
1: Dr. Salamon András utazásjogi szakértő volt az elmúlt percekben a vendégem, és én nagyon hálásan köszönöm, hogy így helyre tette ezeket a dolgokat. Öntől is úgy búcsúzom, mint általában mindenkitől, hogy nem utoljára beszéltünk. További szép napot kívánok, jó pihenést!
3: Köszönöm, kezdőcsókolom.
2: Facsipesz.
1: Szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, aki valami rémtörténetet mesél a nyaralás kapcsán, amikor ellopták a mobilját, kirabolták, meg, tehát végtelenítve mondhatnám ezeket a történeteket, és tulajdonképpen ez a mai napig velünk van, azt gondolom, hogy bárhova is utazunk, de nem mindegy, hogy hova utazunk. Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője itt van már velünk a telefonban, aki természetesen úton van, mint mindig. Szia, Péter!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is, és igen, én is éppen azon vagyok, hogy ahova utazom, ott biztonságban legyek.
1: Na.
4: Távol vagy messze, így van.
1: Beszéljünk először arról, hogyha jól tudom, van olyan, létezik olyan, ahol meg lehet nézni, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, és akkor már meg is kérdezem, hogy miért.
4: Tényleg onnan indult egyébként az egész ötlet, hogy ezt így összevegjük a világ, Európa és a világ legveszélyesebb országait turista szempontból, és ugye utána összevegjük utána nyilván a következő kérdésként, hogy mik is azok a veszélyek, amik leselkednek rá, mert egyszerűen ugye a biztosítások lefedezik a kár okozta anyagi problémákat, képesek helyrehozni szituációkat, rendszereket, de nem tudják megelőzni a bajt, ezt ugye mindig el szoktuk mondani, és tök jó lenne, hogyha egyébként picit úgy éreznék, hogy bár megkötjük a biztosítást, de fölösleges volt, persze ott volt a biztonság, de nem kerültünk bajba, ugye ez lenne a legideálisabb mindenkinek. És ez a prevenció, ugye gyakorlatilag ezek a kiszámítása egyidős a biztosítás történetével, azt szerintem ma már mindenki tudja, hogy a kötelező biztosítás egy budapesti ügyfélnek drágább, mert olyan helyen lakik.
1: Ha öregebb, drágább.
4: Igen, akár is, ahol nagyobb a kockázatot, többet kell fizetni. Ezt így eddig mindenki tudja.
1: De gyakorlatilag ez
4: lenne, hogyha tudnánk.
1: Gyakorlatilag ez úgy van, akkor most hirtelen átugrottuk az utasbiztosításokra, csak az jó fölizgatta mindenkit, hogy megmondjuk, hogy mik a veszélyesebb országok.
4: De akkor meg is fogjuk mondani. De
1: akkor kezdjük azzal, hogy tehát ha én mondjuk Spanyolországban, én tudom miért mondom, Spanyolországba akarok utazni, vagy mondjuk kitalálok mást Franciaországba, akkor nem ugyanannyi nekem a napi utasbiztosításom, pontosan azért, mert nem egyforma a kockázat?
4: Bizony, második éve figyelhetjük meg azt, aki mondjuk rendszeresen köt utasbiztosításokat, hogy változott az adat, amit meg kell adni a célországon.
1: Igen, azért kérdez...
4: Eddig csak annyi volt, hogy Európán belül vagy kívül, USA, nem USA, most viszont meg már konkrétan be kell írni, még Európán belül is az országot, és a körutazásokat többet is be lehet jelölni pontosan ezért, mert egyre eltérőbbé váltak az utasokra leselkedő veszélyek. Ezek lehetnek természeti katasztrofák, hiszen most ugye épp beszélünk, miközben az Etna újra kitört Olaszországban, és már zárnak a repülőtereket.
1: Igen, néhány hét. Pontosan előbb beszélgettem az elmúlt percekben egy szakértővel, igen.
4: Így van. Hát ez figyeli a biztosítási világ, ugye 2010-ben az Etna fél Európát megpérította, hatalmasak voltak az utazóknak a kényelmetlenségei, meg egyébként a kára is, hiszen nem szálltak föl repülők, nem tudom, hetekig fekete volt az ég, több helyen is mindenki nézte, hogy merre fújja a koromfelhőt, a szél, meg melyik országra rakódik legközelebb. Ez most úgy tudom nem ekkora, de hát az Isten tudja, mikor áll ez majd meg. Tehát egyrészt ilyenek is vannak, de vannak ugye a bűnözések, amire megint csak mindenki sok mindent tud, hogy vernek át a Párizsban az Eiffel-torony mellett, hogy lopják ki a londoni metrón a pénztárcádat, és még ugye sorolhatnánk ezeket a közhelyeket, de ha ezeket pontosan tudnánk, hogy melyek országokban milyen típusú veszélyek leselkednek, és az adott országban hogy kéne a legjobban elkerülni, akkor tényleg tudnánk rendesen csökkenteni a ránk leselkedő veszélyeket, és azokból az elszenvedett károkat is. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ez a fajta kockázati megkülönböztetés, meg az előre gondolkodás, a prevenció egyidős a biztosítással.
1: De ez csak Médinángeri, vagy a világon, vagy Európán belül mindenütt, nyilván mindenütt van utasbiztosítás, tehát mindenütt ezt számolják, vagy számba veszik, hogy melyek a veszélyes helyek. Egyébként, bocsánat, egy közbevetőleges kérdés, veszélyes országnak számít-e Magyarország, megnéztétek-e?
4: Igen, azonnal szeretnéd az eredményt, megértem. Hát egyébként Magyarország az kifejezetten biztonságos országnak számít.
1: És akkor Budapesten mi nekünk, ne a szemünknek hígyük, hanem a statisztikáknak, hogy...
4: Igen, tehát Budapest egy nagyon-nagyon biztonságos,
1: nem
4: ugye
1: mondod.
4: Sokszor hallottuk másod. Igen, Budapest nagyon biztonságos, tehát ahhoz képest, és most ugye mi a biztonság? Tehát ahhoz képest, hogy mennyi zsebtolvajlás, mennyi gépjárműtörés, mennyi erőszakos rablás történik más, akárcsak európai nagyvárosokban is, ahhoz képest Budapest szinte óvoda biztonságával vetekszik, tehát tényleg itt.
1: Tehát ez a mihez képest, igen.
4: Amihez képest igen. A kérdés, igen, viszont meg a végigondolt, hogy 30 évvel ezelőtt te is, meg már én is sajnos felnőttként mászkáltunk Budapest utcáin, és ahhoz képest meg most már sokkal veszélyesebb a világ,
1: így
4: tehát
1: van,
4: ugye amihez képest
1: van.
4: Is változik, de hát ez ugye a legelső biztosító társaságot, a föníciak hozták létre, igen. Amikor a hajókat elküldték gyapottal, és akkor valaki azt mondta, hogy elsüllyed a hajó, akkor kifizettem hogy az ültetvényezre egy gyapot árát, csak most adja előre ennyi pénzt, és elindult a biztosítás. Tehát ők is végig gondolták, a viharos a tenger, akkor nem szedem a biztosítási pénzt, a sütőnap, akkor szedem, nem tudom. Tehát így indult el az egész kockázati felmérés a múltban, tehát nem csak térben változott, igazán az időben is.
1: Egyébként, Péter, hogyha én megkötök egy, majd aztán a végén kiderül, hogy melyek a legveszélyesebb országok, én megkötök egy utasbiztosítást, és mondjuk jó sok pénzt fizetek érte, mert egy nagyon veszélyes országba mentem. Akkor a biztosító ahhoz képest is fizeti a káromat? Tehát itt vannak limitek?
4: Vannak limitek, de ugye itt azért olyat azért nem csinál egy biztosító, hogy a limiteket is változtatja országonként. Aha. Inkább az van, hogy úgy osztályozhatjuk a biztosításokat, mint a szállodákat 1-5 csillagig, és akkor nagyon mondjuk, hogy 3-4 csillagos biztosításban benne van szolgáltatás, az nem változik országonként. Kivétel ez alatt persze, hogy nagyon extrém dologról beszélünk, tehát mondjuk a USA-ba, vagy a külügyminisztérium által nem javasolt célpont országban, igen, de összességében egy európai körútnál nem ez fog változni, hanem inkább az változik, hogy azt ott mennyiért adja az adott országra. És lesz különbség még európai országokon belül is bőven, Spanyolországba szeretnél utazni, vagy mondjuk Szlovákiába, akkor nem a tőled való kilométer távolság miatt lesz drágább egyik és olcsóbb másik, hanem egyszerűen azért a kockázatokért, amit vállalni kell a biztosítónak, ha te Spanyolországba utazol, és Barcelonában Ramblán szeretnél sétálgatni, vagy még Szlovákiában, nem tudom, még Zicsini-Klik flaksor alján inni egy kávét, egészen más, ugye rád leselkedő kockázat. Ezzel a biztosító ugyanazt adja, de nem ugyanannyiért.
1: Aha, és ha mondjuk meghív egy cég, elmegy egy busz ember, akkor annak kinek kell biztosítást kötni? A cég megköti rájuk, mert akkor mondjuk gyanútlanul beülök egy buszba, valami történik, kirabolnak mindenkit, és akkor ott állok, vagy pedig azért általában, akik ilyet szerveznek, azok bebiztosítják az embereket.
4: Akik általában ilyet szerveznek, azok bebiztosítják az embereket, vagy szeretnék azt, hogy az emberek bebiztosítsák magukat. Erre nincsen egy egyöntetű szabály. Én azt gondolom, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy az jár a legalaposabban, aki egy utazásszervező cégtől megkérdezi, hogy milyen biztosítás van benne az árban. Ha azt mondja, hogy semmilyen, akkor azért kicsit összeráncolja a homlokát, és akkor megköti inkább saját magára. Tehát általában az utazásszervező cégeknek arra van biztosításuk, amit ők rontanak el. Ugye ez az utazásszervezői felelősség biztosítás, rosszul foglalnak repülőjegyet, elbukolják a szállodát. Igen. Nem van vagyoni biztosításuk, ugye sajnos ilyen esetek is vannak, mostában megint utána kell néznünk, utazók maradnak külföldön, meg idehoz, a csődben utazási iroda vagyongazdálkodásának volt-e biztosítás, van elég pénz, hogy haza tudja hozni a kintreketteket, de ez nem az a fajta kockázat, ami az utazási iroda mondjuk működésének hiánya, vagy jól működések hiányában, hiszen egy rabló megállítja a buszt, és elveszi az utasoknak a cuccait, az nem az utazási iroda hibája, az egy helyi bűncselekmény. Ezekre azért általában már nem szokott kiterjedni. Az utazó megbetegedésére sem szokott kiterjedni, sőt, a te magad elhagyod a podgyászt, arra sem terjed ki. Tehát általában az utazási irodák azt biztosítják, ami nekik felróható, de a utazás közben sokkal többféle veszély leselkedik rá az utasokra, mint csak ezek a nekik felróható kockázat.
1: Azért nem lepődtem meg, most egy nagyon másik példát hozok, mert nem is olyan régen a szemtanúja voltam egy hipermarketben, valakinek ellopták a pénztárcáját, és odarohant a biztonsági őrhöz, és úgy lepatintotta, hogy csak úgy recsent, mondta, hogy ő nem azért van itt, ő nem rendőr, ő azért van itt, hogy a hipermarket vagyonát védje, és ezt sem tudjuk az agyunkkal. Tehát nagyjából hasonló analóg, ugye?
4: Abszolút, igen, meg sokszor feltörnek autókat mondjuk a megint csak a szupermarketek parkolójába, és akkor mi fel vagyunk háborodva, hogy a kihelyezett kamera az miért nem vette fel azt, hogy nekünk kitörte fel a kocsinkat, ugye arc felismerhető biztonsággal, és ugyanúgy elmondja ott is a szolgáltató, hogy nem arra van, figyeli a parkolási rendet, figyeli azt, hogy történik-e nagy baleset, vagy mekkora dugó, melyik részét nyitja vagy csukja a parkolóháznak, de nem az én személyem és biztonságomat garantáló rendszer a kamera, nem az én személyi testőröm a Tesco biztonsági őre, és még sorolhatnám, tehát valóban nem azért fizetik őt meg hát bele se avatkozhat, tehát most nem kezdhet el egy vagyonőr csak úgy üldözni egy pénztárcától majd. Tehát ezek igen, sok ilyen tévedés van, és ez is egy olyan, amit te is mondtál, hogy felszállok egy buszra, akkor legyek biztosítva, és ugye akkor a busztársa kérdezi, hogy de hát arra, hogy te megbetegszel utazás közben, arra, hogy te elhagyod a mobiltelefonodat, hogy lejárnak az útjukmányaid, de most miért kössek én biztosítását, legyen neked eszed, és kössed meg saját magadra. Tehát a kettő összeér ez a halmaz, van olyan kockázat, ami azért leselkedik ránk, mert másra bíztuk az utazásunkat a buszsofőrre, az utazásirodára, de vannak olyan kockázatok, amik egyszer azért leselkedik ránk, mert elutazunk valahol, és az már milyen.
1: Sajnos lassan vége a műsoridőnek, de addig nem engedlek el, míg végre el nem mondott, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, melyik a legeslegveszélyesebb. De gondolom, ez egyébként változhat időről időre, nyilván minden évben megvizsgálják.
4: Hát minden évben most kezdtük ezt el, én tudom, hogy más még így nem rakta össze, de nem is baj. Mondom is, tehát Európán belül és kívül, tehát azt mondhatom, az Európán kívüli rész megint csak kockázatosabb és veszélyesebb, mint Európán belül lenni. De van egy kis Budapest feelingünk idehaza. A leginkább, ami különbözik az európai utcok elé elkötött bűncselekményektől mondjuk a külföldön, ugye a Dél-Amerika viszi a prímet, és ott az erőszakos bűncselekmények sokkal gyakoribbak. Letépik a nyakadból, letépik a karodról, kitépik a pénztet, sőt, körbeállnak az autóba, kés nyomnak oda, beverik az ablakot, azonnal száll ki, adj ide mindent. Ez, ugye, hogy benne is van szerintem, vagy nem európai módon viselkednek. Tehát ott
1: ez nem meglepő, nem meglepő, mert egymással is ezt csinálják a hírekből.
4: Mert ugye ők így élnek, igen, nem akarok szegélyeket senkit így minősíteni. Na most ebben itt az első helyen, tehát a világ legveszélyesebb utazási, és utazási szempontból mi nyilván nem háborús területeket vettünk, hanem ahova turisták mennek, az Mexikó.
1: Mexikó
4: viszi. Nagyon sok turista megy Mexikóba, és nagyon sok mindenkivel beszélünk, tudod, minden biztosítási káreseményhez le kell írni egy ilyen sztorit.
1: Igen.
4: És ráengedtem az AI-t itt a nálunk lévő káreseményeknek a több ezerre, és saját szövegüket az embereknek beolvastattam, és összeállt a történet. Mexikóba gyakorlatilag az utazók két érzése jönnek haza. Az egyik az, hogy gyönyörű volt, a másik meg az, hogy végig féltem.
1: Európában
4: a legtöbbször Barcelonában, Spanyolország és Barcelona.
1: Nem véletlenül mondtam én is Spanyolország volt az előbb példának.
4: Így van, így van. Barcelona, utána Portugália következik, aztán Párizs van a harmadik helyen, és a London csak ilyen ötödik, hatodik helyen van ebben a dologban. Tehát nem annyira újdonságok, de mégis össze lehet foglalni azt, hogy tehát akkor a szép laramblán sétálgatva, igen, ott van a legnagyobb esélyünk, hogy kiraboljanak minket, és mondjuk Mexikóba megnézni az azték piromisokat, vagy bármit, ott van a legnagyobb esély, hogy közben egyébként egy motorra mellénk hajtanak, beverik az ablakot.
1: Aztán annyi, ahogy szokták pestiesen mondani, igen.
4: Sajnos sok visszaélés van még a bérautókkal, arra támogy legközelebb.
1: Így van, ezt akartam, hogy belét fogom folytani a szót. Köszi. De a jövő héten megint beszéljünk, mert nagyon érdekes, amit mondtál. Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője volt az elmúlt percekben a vendégünk. Köszönöm szépen, jövő héten újra elvárlak. Szia!
4: Nagyon várom, köszönöm szépen én is.
1: És ezzel a mai műsorunk végére értünk, remélem érdekes volt, de amit még jobban remélek, hogy tanulságos is nekem mindenképpen. A mai műsort is, mint eddig, mindig Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm mindenki figyelmét. Legyenek biztonságban, okosodjanak ki a fogyasztóvédelemből. Szép napot, viszont hallásra!
5: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
6: 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója. Bizonytalanná vált, mikor vezetik be az új horvát autópályarendszert. Kedden túlnyomóan derült, napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az aki piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmoskörte ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek fajtától függően. A kígyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya rendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt, miután viszont az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen, megsemmisítették a döntést. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a Golf-áramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A Golf-áramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb Golf-áramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A Golf-áramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Kedden túlnyomóan derült, napos csapadékmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
5: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
5: Szeptember 8-án köszöntjük Adrián, valamint Mária nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Adrián új latin, latin-francia eredetű név, a latin Adrián a franciás alakja, a név jelentése pedig hadriai, Hadria városából való nő. Az Adrián név okos, jó üzleti érzékkel rendelkező felelősségteljes, az élet szépségeit értékelő személyiség kialakulását támogatja. Betézése Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada és Adica, jeles viselői Barsi Adrián, Barta Adrián, Lévai Adrián, Pintér Adrián modellek, valamint Szekeres Adrián és Bzsédényi Adrián énekesnők. És ön, kedves Adrián! Ugyanezen a napon köszöntjük Mária nevű kedves hallgatóinkat, a héber görög-latin eredetű név, csepp a tengerben, vagy keserűség, netán úrnő jelentéssel bír, ezen név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen. Becézése Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Riácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja, valamint Mara. Jeles viselői Borbás Mária, műsorvezető, Gornagy Mária, Jászai Mari, Súlyok Mária, Szemes Mari és Törőcsik Mari színésznők, Német Marika színésznő, valamint primadonna, Szepes Mária író, valamint ön, kedves Mária. Ugyanezen a napon köszöntjük Adorján, Adria, Adrianna, Adriel, Adrián, Adriána, Alán, Csobán, Enna, Irma, Koriolán, Nestor, Nero, Serafina, valamint Sergius nevű kedves hallgatóinkat is.
4: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1157-tel kezdünk, szeptember 8-án született oroszlán szívű Richard angol király. Ugorjunk a 16. századra, 1566. szeptember 8-án Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát dalmátész Szlavonban, akinek hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradjunk még a 16. században, 1572. szeptember 8-án Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Rudolfot, aki második Rudolf néven német-római császár és cseh király volt. A politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték, prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Ugorjunk a 19. századra, 1846. szeptember 8-án megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. 4 évet lépünk előre, 1850. szeptember 8-án született Rimaszombaton Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. Ugorjunk a 20. század közepére, 1948. szeptember 8-án Budapesten született Kincses Veronika, operaénekes, szoprán, érdemes művész. Pontosan 3 évet lépünk előre, 1951. szeptember 8-án született Ránki Dezső, Kossuth Díjas zongora művész, kiváló művész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóba. Folytassuk 1965-tel, szeptember 8-án Freiburgban meghalt Hermann Staudinger, Nobel-díjas német kémikus. És megint csak ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1965. szeptember 8-án az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napját ünnepeljük. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabétizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljainak elérése érdekében. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Hadd szóljon, Zsolti!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a Krónikák második könyve 6. részéből.
2: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: September 8. Kedd. Szűz Mária születése, kisboldogasszony ünnepe. Íme a Szűz gyermeket fogan és fiút szül. Evangélium Szent Máté könyvéből első fejezet 18-tól a 23. versig. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Emlékedés. Szűz Mária születése a liturgikus év egyik legmeghittebb ünnepe. E napon az evangélium nem Mária születéséről, hanem Jézus fogantatásáról szól. Az egyház évszázadok óta örömmel emlékezik meg e napról, mert Mária világra jötte a megváltás történetének jelentős napja, mert megszületett az a személy, aki a megváltó anyja lett. Az evangélium bemutatja József vívódását, jegyese Mária gyermeket vár, de még nem élnek együtt. József igaz ember, nem akar ártani Máriának, de nem érti, mi történik, hogyan várhat gyermeket jegyese. És ekkor az angyaltól egy látomásban magyarázatot kap kérdésére és útmutatást arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie. A hit útjának kezdete ez József számára. József számára ettől kezdve Mária gyermeke már nem gond, hanem Isten jelenlétének jele. A kezdések, az elindulások, sokszor a mi számunkra is zavarosak, bizonytalanok vagyunk, tele vagyunk félreértésekkel. De Isten nem hagy magunkra ezekben a helyzetekben. Szól, vezet, megnyitja a szívünket titkainak befogadására. Mária születése nem csupán egy élet eseménye a sok közül, hanem annak jele, hogy Isten már réges-régen elkezdte előkészíteni a világ megváltását. A mindenható Isten Máriát választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen, így lett Mária születése Isten nagy tervének egyik legfontosabb állomása. Ez arra emlékeztet minket, hogy Isten gyakran csendben, egyszerű eseményeken keresztül tesz dolgokat az emberekért. Amikor valami új kezdődik az életünkben, egy kapcsolat, egy feladat, talán nem látjuk még a végét. De ha a kezdet Istentől van, akkor a beteljesedés is áldott lesz. Mennyei Atyám! Hálát adok neked Szűz Mária életéért, akit az üdvösség hajnal csillagává tettél. Köszönöm, hogy általa elküldted a világnak a megváltót, Jézust. Add, hogy én is el tudjam fogadni hittel az életemben felmerülő titkokat, és bízni tudjak akkor is, amikor nem látok tisztán, nem értek mindent. Segíts, hogy Mária és József példájára én is engedelmesen fogadjam akaratodat, és kész legyek elindulni, és veled együtt haladni az üdvösség útján. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy 1883-ban Indonéziában a Krakatoa vulkán kitörése után a helyi lakosok a por miatt a naplementét zöld színűnek, míg a holdat kéknek látták. A hold a kitörés után még két éven át megőrizte kék színét.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma is egy tészta különlegességet hoztam önöknek, szardiniás fuszilit fogok készíteni. A hozzávalók: fél kiló fuszili tészta, 3 darab paradicsom, 4 deciliter paradicsomlé, olívaolaj, fokhagyma, bazsalikom, ételízesítő és szardínia. A fuszilit sósvízben feltesszük főzni. A főzés idő körülbelül 15 perc. Ezután olívaolajon a kockára vágott paradicsomot hirtelen megsütjük. Fölöntjük paradicsomlével, ízesítjük fokhagymával, bazsalikommal, ételízesítővel. Ezután beletesszük a szardíniát. Jó minőségű szardíniát ajánlok ilyenkor hozzá, körülbelül 4 adaghoz 2 doboz szardíniát kell. Szardíniáról az olajat öntsük le, távolítsuk el, ezután rakjuk bele a szardíniákat a paradicsomba. Óvatosan keverve a fuszili tésztával, nehogy összetörjenek. Tároláskor a tetejére citromot és reszelt parmezánt ajánlok.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
10: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió! A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
12: Több mint 100 kilométernyi út újult meg. Budapesten indul az Én is veled táncolok program. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul, a céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kütös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920-12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ. Talán utolsó szabad két órája?
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egészségedre!
10: Egészségedre!
0: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
11: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
11: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.